0: híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Időjárás.
0: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
2: Manna Manna

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus.
2: Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rosszakarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb úr.

0: Ez a Manna Hit.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kétely, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nyaralni kell, küldenünk a lelkünket. Dicsőség az Úrnak. Egy kis nyaralásra küldjük a lelkünket.

0: Come on to...
1: Jöjjetek én hozzám, és megnyugvást találtok lelketeknek. Amikor elfogadjuk Jézust megváltónként, mint ahogyan néhányan tettétek ma, olyankor azt érezzük, hogy lekerül rólunk az addig ránk nehezedő súly. Frissességet érzünk a belsőnkben. Nagy valószínűséggel hosszú idő óta a legjobb éjszakátok lesz a mai, ha csak nem lesztek túl izgatottak ahhoz, hogy elaludjatok. De valami olyat fogtok érezni, hogy igen, tehát ez az első fajta nyugalom, amit Isten ad nekünk. De aztán egy másik fajta nyugalomra is szükségünk van, amiről Jézus beszél itt, amelyikre azért van szükségünk, hogy ebben a világban éljünk, hogy kezelni tudjuk a világban lévő helyzeteket, a világban lévő embereket, a csalódásokat, a forgalmi dugót, a stresszt, mindezt úgy, hogy közben nem engedjük, hogy ezek kiakasszanak bennünket, hogy zavarjanak minket, hogy ellopják az örömünket, tönkretegyék az egészségünket, vagy a napunkat, vagy az életünket, és a többi. És tudjátok, ez az a dolog, ami hívőként a miénk Krisztusban, és amit a világ hiába keres. Ezért aztán sokan, amikor ilyenfajta zűrzavar és nyugtalanság van az életükben, akkor megpróbálják érzéstelleníteni azt. Megpróbálják figyelmen kívül hagyni, és különféle módon igyekeznek elbújni a problémát elől. Mi azonban kezelni tudjuk ezeket. Isten soha nem ígért nekünk problémamentes életet, de azt ígérte, hogy majd felül tudunk kerekedni mindezeken. Amikor azt olvassuk az Ézsaiás 40-ben, hogy szájra kelnek, mint a sasok, akkor nem sokat értünk majd ebből, ha nem tudjuk, hogy hogyan élnek a sasok. Ők soha nem futnak el a viharok elől, ehelyett kihasználják őket. Úgynevezett csőlátással rendelkeznek. És komolyan, hogyha megtanuljuk, hogy hogyan legyünk érzékenyek a Szent Szellemre, akkor Isten azt ígérte, hogy előre meg fog mondani nekünk bizonyos dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy leül majd velünk és elkezd beszélni, hogy bla bla bla bla bla, de időnként egyszerűen csak tudjuk, hogy valami fog történni. Nem is tudom, lehet, hogy Isten egyszerűen csak úgy vezet, hogy többet imádkoz, vagy úgy érzed, hogy több időt kell töltened az Istennel, vagy lehet, hogy Isten egy olyan időszakba vezet majd téged, hogy anyagilag kell többet vetned az Isten királyságába. Ezek a dolgok időnként előkészületet jelentenek. Nem mindig látjuk ezt, de ezek előkészületek. Vannak olyan napok, amikor szinte egész nap szellemben imádkozom, és nem igazán vagyok tudatában annak, hogy miért teszem azt, de tudom, hogy van valami, amire éppen készülök, és hiszem, hogy most már készítem magamat arra, hogy válaszokat kapjak majd. Pedig még azt sem tudom, hogy mi lesz a probléma. Annyira hálás vagyok, amiért a szellemben élhetünk, és nem csak a fizikai valóságban. Tudjátok, ha valaki nem ismeri Krisztust, annak a szelleme halott. Van szelleme, de az nem él Isten által. Amikor Ádám bűnbe esett, akkor meghalt szellemileg. Elveszítette az Istennel való kapcsolatát. Amikor újjászületünk, Isten költözik belénk, és ilyenkor a szellemünk az, ami életre kell Istennel. És egyszerre csak képessé válunk érzékelni Istent, és érzékenyebbé válunk az ő hangjára és vezetésére.
0: Amen?
1: Amen. Tehát a sasoknak csőlátásuk van. Úgy hiszem, hogy bizonyos értelemben nekünk is az van. Már messziről látják a vihart. De nem menekülnek el, amikor a Baromfi udvarban lévő csirkék meglátják a vihart, ők körbe rohangálnak, felverik a port, majd a többi csirkével együtt befutnak a tyúkolba. Nem így a sas. Egy sas kihasználja a vihart, és vár rá.
0: Now, what happened?
1: És ha készen áll, akkor mi történt?

0: Nos, ez a második fajta nyugalom, amiről beszélünk. Nem az üdvösség nyugalma, hanem a másik fajta nyugalom, amiről a Biblia beszél a 29. versben. Ez csak akkor lehet a miénk, ha megtanuljuk, hogy Isten soha nem okoz rossz dolgokat, de fel tudja használni őket, bármilyen szituációban találjuk is magunkat, és nem számít, mennyire kellemetlen, vagy mennyire nincs kedvünkre. Ő felhasználja az életünkben lévő viharokat, ő még egy olyan szemét is felhasznál, aki rosszul viselkedett velünk, habár nem Isten veszi rá őt erre. Használni fogja azt az embert, hogy megtisztítson minket, és segítsen megteremni a lélek gyümölcseit, hogy megtanítson minket szeretni a szeretetre nem méltó embereket, hiszen sokszor imádkoztunk ezért.
1: Come on now.
0: Az esetek felében fogalmunk sincs, mit kérünk. Ó, Istenem, használj engem! Jó, akkor először is kb. 10 évet azzal töltünk majd, hogy használhatóvá tegyelek. Hogy felkészítselek, hiszen olyan edényé kell válnod, ami használatra alkalmas. Amen? Ó, Istenem, szeretném szeretni a nehezen szerethetőket, de egy ilyen ember mellett nem akarunk ott lenni. Istenem, segíts nekem! A lélek gyümölcsében akarok járni, szeretetben, örömben, békességben, türelemben, szíveségben, jóságban, hűségben, szerítségben, önmegtartóztatásban. A lélek gyümölcsei azonban csak megpróbáltatások során fejlődnek ki. Ott van például a türelem, mint a lélek gyümölcse. Ez is csak egy próba során fejlődhet ki. Hogyan tanulhatnád meg a türelmet, ha semmi miatt nem kell türelmet gyakorolnod? Szóval olvassuk el a 28. verset, aztán pedig a 29-et. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ha elfogadod Krisztust, akkor ezt megkapod a szellemedbe. Én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A második fajta nyugalom az megkönnyebbülés, felfrissülés, felüdülés a léleknek. Vegyük észre, hogy itt nem a szellemről beszél, hanem a lélekről. Ezért, amikor az Isten nyugalmáról beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy megpihenünk a munkától. Nem is arról, hogy keresünk egy titkos kis helyet, ahová elmenekülhetünk a világ elől. Egy olyan nyugalomról beszélünk, ami ott lehet a lelkünkben akkor is, amikor épp mindenféle dolog kellős közepén vagyunk, más szóval nyaralni kell, küldenünk a lelkünket. Dicsőség az Úrnak! Egy kis nyaralásra küldjük a lelkünket. A hajamnak megajánlom, hogy ne kócolódjon össze. Nos, mit értek az alatt, hogy küldjük nyaralni a lelkünket? Azt, hogy nem számít, mi folyik éppen, mi nem aggódunk miatta. És nem próbáljuk kiokoskodni a dolgokat. Bölcsességet kérünk Istentől, várunk rá, hogy mutassa meg, mit tegyünk, megtesszük a tőlünk telhetőt, de nem próbálunk olyat tenni, amire nem vagyunk képesek. Nekem semmi bajom azzal, hogy gondolkozunk el dolgokon egészen addig, amíg zavarodottá nem válunk tőle. Ha ez megtörténik, az jelzés értékű, hogy túl messzire mentünk, és már olyasmit próbálunk kiokoskodni, amit csak Isten tud. Ezért aztán vissza kell térnünk a nyugalomba, amikor a lelkünk nyugodt, olyankor az érzelmeink is rendben vannak, az elménk is, és az akaratunk nem harcol az ellen, amit Isten éppen tesz. Én végezhetem a munkámat, és vezethetem ezt a szolgálatot úgy is, hogy közben nyaralok. Valójában ezen a konferencián is nyaralok. Persze a fizikai testem dolgozik. Felkészültem az alkalomra. Terveket készítettünk, mert elképesztő mennyiségű tervezést igényel, hogy egy ilyen eseményt összehozzunk.

0: Sem tudjátok képzelni. Nem én vagyok itt az egyetlen ember. 60 embert kellett magunkkal hoznunk. Nekik be kellett csomagolniuk. Néhányan közülük hajnali 4:30-kor hagyták el St. Louis-t, hogy ideérjenek. Ez azt jelenti, hogy nem aludtak annyit, amennyit szerettek volna, csak hogy itt szolgálhassanak. Ez sok munkát és sok erőfeszítést igényel. De ennek ellenére nem kell, hogy nyúzottak legyünk, és rossz legyen a hozzáállásunk, hogy morgolódjunk, és nehéz legyen megmaradni mellettünk, és hogy így szolgáljuk Istent. Elég érdekes, hogy milyen sok család kezd veszekedni vasárnap reggelente, amikor gyülekezetbe készülnek. Vagy hány anyuka van, aki teljesen ideges lesz, és majd kitépi a haját, amikor megpróbál egy kis időt tölteni Istennel.
1: Come on now!
0: Úgy is pásztorolhatsz gyülekezetet, hogy közben nyaralsz. Ez azt jelenti, hogy amikor valakiben megbíztál, fogja a gyülekezeted egy részét, és az utca túloldalán egy másik gyülekezetet indít. Akkor mondhatod, nos, Uram, tudod, ez fáj nekem, és neked meg kell gyógyítanod az érzelmeimet, de azt hiszem, hogy én megveszem nekik a hangtechnikát. Mert az biztos, hogy nem fogom mérgelődéssel tölteni az időmet. Az én lelkem nyaral ezen a héten. Ezért azt teszem majd, amit a Biblia mond. Áldani fogom az ellenségeimet, és imádkozni fogok azokért, akik bántalmaznak és rosszul bánnak velem. Tudjátok, amikor így élünk, akkor semmi sem illethet minket. Hallottuk engem? Amikor így élsz, akkor semmi sem illethet téged. Isten egy jobb tervet adott nekünk. Csak te döntheted el, hogy be fogsz lépni Isten nyugalmába. Olyan nem lehetséges, hogy Isten nyugalmába vagy, és közben aggódsz. Az sem lehetséges, hogy Isten nyugalmában idegesek, frusztráltak, és bosszusak legyünk állandóan. Watchman Nee egy kínai keresztény volt, aki jó néhány éve meghalt. Istennek egy hatalmas embere volt. Sok évet töltött börtönben, sőt, kivágták a nyelvét, amiért az evangéliumot hirdette, de nem tudták visszatartani őt az írástól és az imádkozástól. Sok-sok csodálatos könyvet írt. És sokat olvastam ezek közül, mert mély dolgokról tanít bennünket, amelyekről tudnunk kell. Tudjátok, nagyszerű dolog arról tanítani az embereket, hogy Isten meg akarja áldani őket, sikeressé akarja tenni őket, és jó üzleteket, meg szép otthonokat akar adni nekik. És tudjátok, ez mind igaz. Isten szeretné, hogy mindez miénk legyen, de azt is szeretné, hogy szellemileg felnőjünk. Ez nem könnyű. Ez egy utazás. Maradhatunk testiek is. Úgy gondolom, hogy rengeteg olyan ember lesz a mennyben, akik nem tudják majd elmondani, hogy élvezték az életüket. Mert egy ember sem képes megtenni azokat a dolgokat, amikről most beszélek, ha csak nincs benne valamennyi szellemi érettség, vagy ha nem hajlandó szert tenni rá. Szóval a következő dolgokat mondta el a könyvében, amit nemrég olvastam, és szeretném, ha meghallgatnátok. Azt mondta, Isten arra vezet minket, hogy hajlandóak legyünk felvenni az ő igáját a mindennapi kis dolgokban, és az élet nagy dolgaiban egyaránt. Ez azt jelenti, hogy amikor történik valami az életünkben, akkor azt mondjuk, Istenem, én hiszem, hogy céllal engedted meg ezt. És tudom, hogy van ez a felfogás, hogy ez a gonosz, és meg kell őt dorgálnunk, és ellene kell állnunk. Igen, ennek is megvan a helye időnként, és amikor ennek van ideje, akkor Isten felgerjeszti majd a és meg is fogod tenni mindezt. De hadd mondjak valamit. Tudjátok, én éveket töltöttem avval, hogy ilyesmiket dorgáltam meg, amikor azt hittem, hogy a gonosz volt, és aztán rájöttem, hogy tévedtem, mert Isten állt mögöttük. Én nem arról beszélek, hogy Isten egy csomó rossz dolgot tesz velünk, nem a katasztrófákról beszélek és a különféle ostoba és gonosz dolgokról. Én csak az élet egyszerű dolgairól beszélek. A kényelmetlenségekről, meg az emberekről, meg a főnökökről, akik idegesítenek minket, meg a dolgokról, amik elromlanak a házban, meg azokról, amik nem úgy történnek, ahogy mi szeretnénk. Én annyi időt fordítottam, vagyis pazaroltam, jobb, ha így mondom, szóval oly sokat elpazaroltam az életemből, egyetlen elmúlt napot sem lehet visszahozni. Egy olyan napot sem kaphatsz vissza, amit mérgelődve, félelmekkel, bosszusan, aggodalmaskodva, frusztráltam és depressziósan töltöttél el. Az időnek van egy olyan tulajdonsága, hogyha egyszer elhasználod valamire, akkor elmúlik, és nem kapod vissza. Ezért aztán azért könyörgök, hogy tanuljatok az én és a mások elkövetett hibáiból. Mert Isten kegyelmet adott nekünk ahhoz, hogy beszéljünk ezekről, hogy nektek ne kelljen ugyanazokat elkövetnetek. Úgy hiszem, ezért osztotta meg Pál az ő történetét. És Péterről meg másokról is megírtak dolgokat azért, hogy mi ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. Tehát történnek olyan dolgok az életünkben, amiket nem szeretünk. Mondok egy példát. Útban voltunk Indiába. A kiválasztott repülőút Alaszkán keresztül vezetett. Alaszkában akart a gép üzemanyagot felvenni, de valami kis dolog elromlott a gépen, ezért aznap éjjel nem tudtunk tovább repülni Alaszkából. Meg kellett várni, amíg odaér a szerelő, megnézi a gépet, és azt mondja, hogy elég biztonságos a repüléshez. Nos, ha ott ragadsz valahol Alaszkában, és nekem semmi bajom nincs Alaszkával, de a tél kellős közepén nem ez a legjobb hely, ahol ott ragadhat az ember, főleg, hogy amikor elindultunk, akkor még úgy tudtuk, hogy Tájföldön fogunk először kiszállni a gépből, így hát szandál volt rajtam, kabát meg sehol. Amikor Alaszkába értünk, mínusz 13 fok volt, ráadásul jeges szél fújt, és rajtam pedig egy szandál volt, és semmi kabát. Szóval kölcsönkértem a menyem rózsaszínű bolyhos zoknyát, és felvettem a szandálom alá. Tudjátok, én nagyon szeretek divatosan öltözködni. Látnotok kellett volna. Mire találtam elég ruhát, amit magamra vehetek, addigra elég szerencsétlen látványt gyújtottam. De azt gondoltam, oké, itt vagyok, és semmit nem tehetek ez ellen. Pont azt a könyvet olvastam, amiből ma szeretnék majd felolvasni néhány részletet. És eldöntöttem, hogy nem fogom engedni, hogy egy depressziós, rossz hangulatú rémálommá fajuljanak a dolgok, hanem inkább kalandként fogom fel a helyzetet. Szóval aludtunk egy keveset, aztán másnap béreltünk egy autót, és körbeutaztunk ott Alaszkában, hogy meglássuk, milyen a hely. Sokat nevettünk, és jól éreztük magunkat. Nos, van, hogy a gonosz beveti ellenünk a legnagyobb dobását, amit egyébként Isten enged meg a javunkra, de ha mi mindenből még tanulunk is valamit, ami a javunkra lesz, akkor tudjátok, hogy az teljes mértékben feldühíti a gonoszt. Amikor ilyesmik történnek az életünkben, akkor Krisztus azt mondja, vedd fel az én igámat. Ha láttatok már ökröket igában, akkor tudjátok, hogy ilyenkor együtt húzzák a terheket. És mivel mindketten húzzák, ez lehetővé teszi, hogy elbírják azt, és egyensúlyban maradjanak. Nos, Isten azt akarja, hogy megtanuljuk, bármi kerül az utunkba, nem egyedül kell elhordoznunk. Isten soha nem kéri, hogy egyedül hordozzuk azt. Nem kéri, hogy megpróbáljuk kiokoskodni a helyzetet. Nem kéri, hogy mérgelődjünk a történtek miatt. Nem kéri, hogy aggódjunk miattuk. Csak annyit kér, hogy azt mondjuk, Istenem, én elfogadom azt az igát, és én bízom benned. Nem örülök ennek, nem jó érzés, ez nem értem, és nem is tűnik igazságosnak, de bízom benned. És tudom, hogy te valahonnan jót hozol ki mindenből, és arra használod majd, hogy jobb emberré tégy engem. Nos, amikor ezt tesszük, hirtelen. Wow. Még mindig ott a probléma, de a lelkem szabadságon van. Oh, wow. Csak veszem a kis italomat. Dicsőség az Úrnak. Jézus! Aztán jön az a kis démon, és felül ide is, majd azt mondja, mit fogsz tenni? Nem teszek semmit, nyaralok. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent. Isten abba az irányba vezet minket, hogy hajlandóak legyünk felvenni az ő igáját a napi kis dolgokban, ugyanúgy, mint az élet nagy dolgaiban. Egyes prédikátorok például nehezen tudnak együtt dolgozni a munkatársaikkal. Egyes nők számára nagyon nehéz együtt élni a férjük családjával. Egyes munkavállalóknak nehézséget okoz együtt dolgozni kollégáikkal. És diákok belefáradtak a tanáraikkal és a többi tanulóval való kapcsolataikba. Ezek olyan igák, amiket hordoznunk kell. Természetes, hogy eleged van belőlük. Azt kívánod, bárcsak letehetnéd őket. Letört vagy, és nincs békességed, de kérlek, értsd meg, hogy ez egy olyan iga, amit Isten adott neked. Azt akarja, hogy hordozd. Ezt mérte ki rád. Azt akarja, hogy alárendeld magad ezeknek a körülményeknek, mert az a legjobb a számodra. Például, Isten időnként egymás mellé tesz egy körültekintő és egy nem törődöm embert. Egy erős személyt és egy gyengét. Egy egészségeset és egy beteget. Egy okosat és egy butácskát. Egy lobbanékony személyt és egy lassú egyént. Egy rendeset és egy rendetlent. Azért, hogy az egyik iga lehessen a másik számára. És fordítva, ez mindkettőjük számára lehetőséget teremt megtanulni, hogy milyen Krisztus természete. Ugyan már, ennél többre vagytok képesek. És ha kapálózunk ez ellen, akkor nem lesz békességünk. Azonban, ha azt mondjuk Istennek, hogy hajlandó vagyok felvenni az igát, amit adtál, hajlandó vagyok elfogadni a helyemet, Istenem, hajlandó vagyok engedelmeskedni, akkor békességet találunk majd. Úgy is felnevelheted a gyerekedet, hogy a lelked közben nyaral. Úgy is tudom végezni a szolgálatomat, hogy közben nyaral a lelkem. Egy rendes, tiszta személyként lehet olyan házastársad, aki reggel még a zokniát sem találja, és mindeközben a lelked nyaralhat. Gyors személyként, aki hamar meghozza a döntéseit, kapcsolatban lehetsz olyas valakivel, aki mire eldönti, hogy mit rendel az étlapról, addigra te már befejezted az evést, és kész vagy távozni. De megtanulhatod, hogy hogyan szeresd őket annyira, hogy ne próbáld olyanná tenni őket, mint amilyen te vagy, és ne helyezd rájuk nyomást, és ne akart, hogy rosszul érezzék magukat, sőt, megtanulhatod, hogy olyan természeted legyen, mint Krisztusnak, hogy türelmes és kedves légy, és hogy bármit hajlandó légy megtenni, csak hogy ők ne érezzék rosszul magukat. Tudjátok, az emberek már épp elég rosszul érzik magukat, mert a gonosz gondoskodik erről, és nekünk nem kell segítenünk az ő munkáját. A lélek gyümölcsei. A legmagasztosabb élet, amit élhetünk, mondta Vacsmanné, az olyan élet, amikor üdvözlünk mindent, amit a természet szerint nem szeretünk. És hadd mondjam azt, hogy a legmélyebb nyugalommal fogunk megtelni akkor, hogyha örömmel elfogadjuk az igát, amit az Isten adott nekünk. Olyan sok dolog van az életben, amivel meg kell békülnünk. Béküljetek meg a combotokkal. Valószínű egész életetekben ott volt. És naponta felidegesít benneteket. Miért nevetnétek rá egy utolsó pillantást, és mondanátok azt? Elegem van abból, hogy veled foglalkozzam. Az vagy, ami vagy. Megbékélek veled. Ne zavarj többé. Én épp nyaralok.

0: biztosítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

De minden szó, amit elhittem, ne leget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, a 98.6 Manna FM-et választottátok. Én Argyelán Kriszta vagyok, és az inflációról fogunk beszélgetni. Megjöttek a legfrissebb adatok, és hát őszintén még a kutatókat, elemzőket is meglepte, de hogy milyen irányba, ez mindjárt ki is derül. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
2: Májusban a KSH adatai szerint 1,8%-kal drágultak a hazai árak, legalábbis ekkora volt az éves fogyasztói árindex mértéke. 1,8% ez egy roppant alacsony érték, ugye a Magyar Nemzeti Bank inflációs célértéke évi 3%-os inflációs szinten van, sőt a tolerancia szelv is ettől plusz 1-1% áll, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank célsávja alatt van jelenleg a infláció mérték.
1: Ez mennyire volt váratlan fordulat, ez az alacsony infláció?
2: Az 1,8% egyébként meglepte az elemzőket is, ők valahol 2% fölé várták egy kicsivel a hazai inflációs éves szinten, de ezt képest azért az 1,8% valamivel kedvezőbb is. Hozzátenném, hogy ez a 2,2%-os várt érték is igen kedvező, nyilván a célérték alatti, de már a toleranciósában lévő értéket takarta volna. A havi drágulásra tekintünk, akkor májusban az áprilisi adatokhoz képest gyakorlatilag stagnálást lehetett látni, tehát mondhatjuk azt, hogy az árak változatlan szinten maradtak az előző hónaphoz képest.
1: Miért fontosak ezek az inflációs adatok?
2: Nem meglepő módon nyilván az embereknek a vásárlására egyértelműen kihat az, hogy hogyan emelkednek az árak. A kedvező infláció azt jelenti, hogy egy bevásárlás során, ha nem is azt mondom, hogy több marad az emberek zsebében, mert nyilván a több akkor maradna, hogyha az árak csökkennének, de kicsivel kell csak többet fizetni az árukért, már pedig ha mondjuk a béremelkedésekre tekintünk, amelyek messze meghaladják ezt az 1,8%-os inflációt az elmúlt időszakban, akkor egészen masszív 7-8%-os reálbéremelkedés lehetett látni az elmúlt időszakban, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az inflációt meghaladó mértékben növekedtek a fizetések, így nézve valóban több marad az emberek zsebében a vásárlásokat követően. Viszont nyilván az infláció kedvező alakulásának lehetnek más hatása is, például a Magyar Nemzeti Bank is dönthet úgy az elkövetkező időszakban, hogy hozzányúlva a jegybanki alapkamathoz, ugye a jegybanki alapkamat szintje jelenleg hazánkban 6,25%, és nyilván a jegybank elsőleges célja, hogy az inflációt stabilan tartsa, hogy az inflációs célt elérje. Jelen pillanatban a kedvezős inflációs adat az nagyobb mozgásteret ad a jegybanknak a tekintetben, hogy akár a kamatvágás is elérkezhet, legalábbis az alapkamat oldaláról. Szintén egyrészt az inflációra is kedvező hatást gyakorol, másrészt a jegybank mozgásteret is bővítheti, teszágíthatja a folyamatosan, vagy az elmúlt időszakban látható forint erősödés. Hogyha arra gondolunk, hogy a forint euróval szembeni árfolyama az idei évben tavasz elején még gyakorlatilag a 390 forint fölötti szintet is megütötte, tehát több mint 390 forint fölött állt a bankközi kamatláb az euróval szemben, ahhoz képest most valamilyen nagyjából olyan 355 forint per euró szinten vagyunk, tehát érdemi jelentős forint erősödés történt, már pedig a forint erősödés az inflációra is kedvezően hat.
1: Miért hat kedvezően egyébként a forint erősödése az inflációra?
2: Gondoljunk csak bele, hogy egy olyan kicsi nyitott gazdaságban, mint Magyarország, az áruk, szolgáltatások, alapanyagok, nyersanyagok jó részét külföldről szállítják be, ezért a külföldi beszállítóknak jellemzően valamilyen devizában fizetnek a hazai vevők, hazai cégek. Ez a deviza lehet euró, dollár, vagy akár bármilyen más deviza is. De az kétségtelen tény, hogy azáltal, hogy a forint erősödik, az azt eredményezi, hogy az euró, dollár deviza ellenérték változatlan szintje mellett is gyakorlatilag kevesebb forintot kell fizetni, a behozott áruért, szolgáltatásért. Tehát kvázi olcsóbbá válnak. Hogyha viszont eladóról beszélünk, akkor ezt a kvázi árcsökkenést benyelheti, tehát változatlan árszinten nagyobb profitot tehet zsebre, vagy akár ármérséklődés is bekövetkezhet szélsőséges esetben, azaz ténylegesen a fogyasztók is kedvezőbb árakkal szembesülhetnek. Hogyha nyersanyagokról, alapanyagokról beszélünk, akkor ez gyakorlatilag a gyártás során a költségek csökkentését jelenti, hogy valamiért, valamilyen külföldről behozott áruért kevesebb forintot kell fizetni. Ez szintén a hazai végül itthon eladott termékek árát mérsékelheti, illetve az ár emelkedést csökkentheti. Tehát ilyen mechanika, ilyen mód rendszer segítségével fogalmazunk így. A forint árfolyama, illetve a forint erősödése az elmúlt időszakban az inflációt fékezhette. Ezek azok a tényezők, amik mindenképpen a magyar nemzeti bank mozgásterét szélesíthetik.
1: Folytatjuk innét tovább a beszélgetésünket, hogy mi hogyan hat az inflációra, és az alacsony inflációnak milyen következménye lehet a mindennapi életünkre. Ezeket járjuk körbe Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Nagyon jó hír, hogy váratlan fordulat az elemzőket is meglepte, hogy mennyire alacsony most az infláció. Ott tartottunk, hogy a forint erősödése ugye nagyobb mozgásteret ad a Magyar Nemzeti Banknak.
2: Nyilván vannak azért kockázati tényezők is, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az iráni-amerikai fegyveres konfliktus még továbbra is zajlik, ami gyakorlatilag nagyon komolyan rányomja a bélyegét az olajárakra, illetve az egyéb energiahordozók árára is. Márpedig az olaj világpiaci ára erősen befolyásolja azt is, hogy Magyarország milyen áron tud olajat vagy egyéb energiahordozót beszerezni, és ugye Magyarországnak egészen komoly, majd fogalmazunk, hogy Magyarország egészen komoly importra szorul ezekből a nyersanyagokból, így a magyar gazdaságra is nagyon komoly hatást gyakorol az, hogy ezeknek az energiahordozóknak az ára hogyan alakul az elkövetkező időszakban. Itt hatalmas bizonytalanságot lehet látni, néha egyik hétről a másikra pozitív hírek ütik fel a fejüket, hogy a konfliktus már nagyon közel van a lezáráshoz. Másik héten, másnap már meg már azt lehet hallani, hogy újra kiújultak a fegyveres összetűzések, amelyek megint felfele hajtják az olajárat. Ez mindenképpen egy kockázati tényező, ami úgy tűnik, hogy nem is fog nagyon gyorsan rendeződni. Ezen kockázati tényezőt is értékelni kell, hiszen ez hosszú távon beépülhet nem csak a magyar árakba, hanem az egész világszintű, világszínvonalban, Európában, más nemzetközi piacokon látható árakba is. Tehát ez egy infláció felhajtó hatású tényezőként kell kezelni.
1: Van még olyan tényező, vagy olyan hatás, ami az inflációt felfelé nyomná?
2: Szintén az inflációra mondjuk úgy negatívan hathat az a tényező, hogy Magyarországon egyes termékekre, szolgáltatásokra árstopp, árréstopp, ársapka van érvényben. Itt ugye árréstopp van jelenleg a bizonyos drogéria termékekre, bizonyos alapvető élelmiszeri termékekre, illetve ársapka van az üzemanyagokra, üzemanyagárakra is. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mesterségesen mondjuk úgy lentartják ezen termékeknek az árszintjét. Ha ezen ársapkák kivezetésre kerülnének, akkor az nyilván az inflációt, ami jelenlegi nagyon kedvező, nagyon alacsony szintről, valamelyest felfele tolná. Nincs szó arról, hogy a Tisza kormány ezeket az intézkedéseket a közeljövőben gyorsan kivezetné, de az kétségtelen tény, hogy a közép-hosszú távon ezen intézkedések megszűnése az inflációt kedvezőtlen irányban elmozdítaná, tehát emelni. És itt kell megjegyezni egy hasonló intézkedést, aminek viszont már a hatásait lehet látni is. Ugye egyes szolgáltatásoknál, például a telekommunikációs cégeknél, vagy a bankszektorban, a bankszámlák díjainál önkéntes díjstopp van érvényben. Ez a díjstopp azonban június végével lejár, és bizony már gyakorlatilag több telekommunikációs cég és számos nagybank bejelentette, hogy a díjstopp lejártával meg fogja emelni a díjait, tehát kvázi ezen szolgáltatásoknál már a drágulás a küszöbön van július 1-től, nagyjából meg is fog érkezni. Ezen tényezők összességének értékelése a Magyar Nemzeti Bank feladat, és ez alapján fogja eldönteni, hogy végül a jegybanki alapkamatot hozzányúl le vagy sem. A bankmonitor szakértőnek véleménye szerint jó esély van arra, hogy a közeljövőben a jegybanki alapkamat csökkenni fog. Ha erre június végén nem is kerül sor, az elkövetkező hónapokban, ha nem változik a nemzetközi helyzet, akkor csökkenhet az irányadó kamatszint hazánkban. Na de azt látni kell, hogy ez egy irányadó kamatszint, ráadásul elsősorban a rövid futamidejű hozamokra, pénzpiaci kamatszintekre hat a jegybanki alapkamat közvetlenül, de az átlag emberre nem igazán fejt ki semmilyen hatást az, hogy a jegybanki alapkamatot mérséklik.
1: Hogy miért nincs hatással a mindennapjainkra a jegybanki alapkamat csökkenése, ezzel fogjuk folytatni a beszélgető partnerem továbbra is itt a 98.6 Manna FM kanapéjának pénzügyi perceiben, Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rockoff, Manna FM, Kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok. Jó kanapézást kívánok, Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéltünk arról, hogy az elemzőket is meglepte, hogy milyen alacsony a mostani infláció. És hát ott tartottunk, hogy ez magával hozhatja majd a jegybanki alapkamat csökkenését is, de hát ez nincs hatással a mi mindennapjainkra. Na de miért nincs?
2: A legtöbb hitel nincsen közvetlen kapcsolatban egy banki alapkamattal. A legtöbb megtakarítás, bankbetét, egyéb befektetés hozama nem függ a jegybanki alapkamat mértékétől. Persze vannak olyan konkrét termékek, amelyeknek a kamata ténylegesen függ a jegybanki alapkamattól. Van egy-két bank, ahol olyan bankbetéteket, vagy látra szóló lekötés nélküli betéti kamatokat lehet látni, ahol bizony a kamat mértéke a jegybanki alapkamathoz van kötve. Ezen termékeknél, hogyha az alapkamat csökken, akkor gyakorlatilag a betéti kamat is azonnal mérséklődni fog. Illetve van egy-két olyan hiteltermék, ahol szintén a jegybanki alapkamathoz van kötve a hitelnek a kamata. Itt nem is feltétlenül bankhitelről kell gondolni, számos munkáltatói kölcsön van ma Magyarországon. Ezt ugye a munkáltatók nyújtják a dolgozóik számára, ezek között vannak kamatmentes konstrukciók, és vannak jegybanki alapkamathoz kötött kamatozású konstrukciók is. Így gyakorlatilag a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot kell fizetni az adósoknak. Ha az alapkamat csökken, akkor közvetlenül azonnal ezen hitelek kamata is mérséklődni fog. De a teljes piacra tekintünk, akkor ezen kölcsönök, illetve megtakarítások aránya nagyon alacsony, amelyek közvetlenül függnek a jegybanki alapkamat nagyságától.
1: De akkor mégis mi befolyásolja egy hitel kamatának a mértékét?
2: Hogyha egy hosszú futamidejű, hosszú ideig fix kamatozású kölcsönre tekintünk, akkor ott jellemzően a hosszú futamidejű bankközi pénzpiaci hozamok, állampapírhozamok szoktak az irányadók lenni. Gondolok itt akár mondjuk a 10 éves állampapír referenciahozamra, vagy a 20 éves állampapír referenciahozamra, vagy a 10 éves, 20 éves bírsmutató értékére, a bírsmutató mutatja meg a bankközi kamatlábakat. Miért szokták ezt mondani, hogy ettől függ a hitelek kamata? Gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve a banki kölcsönöknek a forrás oldali költségét erősen befolyásolja az, hogy ezen hosszú futamidejű hozamok hogyan alakulnak. Ha ezen hozamok mérséklődnek, akkor gyakorlatilag a bankok számára olcsóbbá válik egy hitel kihelyezése, ami egy oldalról, ha nem változnak a ügyféloldali kamatok, tehát az adós által fizetett kamatok, akkor az azt eredményező, hogy nő a profitjuk. Ha nagy a verseny, akkor pedig potenciálisan az új kihiteleknél kamatcsökkenést is végrehajthatnak a bankok, tehát gyakorlatilag olcsóbban kaphatnak az adósok új hiteleket.
1: Hogy jelenik meg itt az alapkamatváltozás?
2: A hosszú futamidejű pénzpiaci hozamokra, bankközi hozamokra az alapkamat csak áttételesen és lassan hat. Ugye az alapkamat az egy rövid futamidejű irányadó mutató, és az a rövid futamidejű mutatóban bekövetkező változások csak lassan csorognak át, és jellemzően tompítottan csorognak át a hosszabb futamidejű hozamoknak a nagyságába. Szerencsére ezen hosszú futamidejű hozamok az elmúlt időszakban érdemben mérséklődtek az alapkamat változatlan szintje mellett is. Ha azt nézzük, hogy mondjuk a 10 éves vagy az 5 éves futamidejű bankközi kamatláb, az a bírsmutató értéke, hogy alakul, akkor most jelenleg olyan 5,2-5,3%-os éves hozamszintről lehet látni. Tavasz elején ez a szint 7% fölött volt. Ez mondjuk nem is csoda, hiszen akkor robbant ki, fogalmazunk így, ez a komoly iráni-amerikai fegyveres konfliktus, és ilyen helyzetben nyilván nagyon könnyedén megugranak a hozamok, mert ezzel a plusz kockázatot beárazzák egyébként a befektetők a különböző megtakarítások hozamába is. De akkor tekintsük el ettől, hogy tavasz elején mi volt, és nézzük meg azt, hogy mi volt az év elején. Az év elején ezek a hozamok nagyjából 6-6,5%-os szint között mozogtak. Tehát ehhez képest is, az év elejé még nyugodalmasabb szinthez képest is közel 100 bázispontos hozamesés lehet látni ezekben a mutatókban.
1: Innét megyünk nem sokára tovább a Manna kanapéban, még egy kicsit beszélgetünk a 98.6 Manna FM-en a pénzügyi percekben az infláció alacsony mértékéről és arról, ami valószínűleg magával hozza majd a jegybanki alapkamat csökkentését is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, a téma pedig az alapkamat csökkenése, illetve beszélgettünk arról is, hogy ez hogyan és miként jelenhet meg a mindennapjainkban. És akkor ugye előkerült az 5 éves Birs mutató, ami az év elejéhez képest, amikor 6% körüli szinten volt, most 5,2, tehát 100 bázispontos csökkenést mutat. Na ez mit jelent ránk nézve?
2: Azt jelenti, hogy a hosszú futamidejű, hosszú ideig fix kamatozású kölcsönöknél legyen szó piaci lakáshitelről, legyen szó személyi kölcsönről akár, a forrásköltség a bankoknak érdemben csökkent. Azaz, ha ez a mostani helyzet tartós és stabil lesz, tehát fennmarad sokáig, akkor lehetőség lesz a hitelkamatoknak a mérséklésére is. Fontos, hogy itt az új hitelekről beszélünk. Az új hitelek lehetnek olcsóbbak, a meglévő kölcsönök kamata nem változik attól, hogy az új hitel kihelyezések ára változik. Nyilván egy meglévő adós az eldöntheti, ha megjelenik egy új banki ajánlat, hogy lecserélje a meglévő hitelét egy újra kedvezőbbre, vagy nem. Megéri ezzel kapcsolatban az ügyintézési idő, hozzá kapcsolódó fix költségek, mint értékbecslésnek a költsége, közjegyző okirat díja, ilyesmi, azt, hogy a kedvező kamat mondjuk mennyivel olcsóbb, alacsonyabb törlesztőket eredményez.
1: Minek köszönhető ez a mostani hozamcsökkenés?
2: Azért egyértelműen a pénzpiacnak, a pénzpiac fogalmazunk, hogy beáraszta az új kormánynak a megjelenését, az új kormánytól várt gazdaságpolitikai intézkedéseket. Alapvetően visszatért a külföldi befektetői bizalom, és alapvetően az euró bevezetésének újra napirendre tűzése és a politikai akarat megjelenés az euró bevezetése mellett, az komolyan mérsékelte a hozamokat is, egyébként ennek köszönhető a forint erősödése is részben. Fontos, hogy még konkrét tényeket nem nagyon lehet látni, csak bizalom visszatértét és mondjuk ígéreteket és irányokat lehet látni, de ha ezek az irányok fennmaradnak és megmaradnak, akkor akár ezek az alacsonyabb hozamok tartósan velünk maradhatnak. Nyilván, hogyha nem változik valami a nemzetközi gazdasági piacon, ami mondom komoly kérdőjel, hiszen ott az iráni-amerikai konfliktus, ami önmagában nagyon komoly hatást gyakorol globálisan a gazdaságra, a nyersanyagárakon, olajárakon keresztül is. De hogyha stabilan velünk marad ez a kedvező hozamkörnyezet, akkor a piaci hiteleknek a kamata az érdemben csökken. Nyilván ez nem fogja azt érdekelni, aki otthon startot szeretne fölvenni, mert ő így is úgyis legfeljebb 3%-os kamat mellett kaphatja meg a kérdéses hitelt, de aki mondjuk piaci lakáshitelt venne föl, vagy személyi kölcsönt venne föl, annak jó hír, hogyha a mostani gazdasági helyzet stabilizálódik, akkor az néhány hónapon múlva akár a hitelek kamatában is megjelenhet az új hitelek kamat csökkenésének formájában.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük meg. A várakozásoknak még ellent is mondóan szokatlanul alacsony inflációs érték, és hát ugye azt is megnéztük, hogy mik azok, amik hatnak az infláció fölfelé, illetve lefelé mozgására, illetve hogy ez a mostani gazdasági helyzet hogyan hathat a mindennapjainkra, és hogyan érezhetjük a bőrünkön is akár ezt, azon túl ugye nyilván, hogy többet tudunk a pénzünkért vásárolni. Hogyha kíváncsiak vagytok a beszélgetésre, újra hallgatnátok, esetleg nyugodtabb perceitekben megtaláljátok ezt is majd a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: Best of
4: Manna FM.
0: Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes napot és jó rádióhallgatást, 98.6 Manna FM életörömzene. A vasárnapi kanapéban a beszélgető partnerem Jankács Anna Mária, biológus. Te is ismered azt a sztorit, hogy elmész otthonról, és folyamatosan nyűszít, ugat, utánad a kutya szeparációs szorongása van? Hogy mi erre a jó megoldás? Megoldása erre például a falka elmélet és annak a gyakorlatai? Ezt is ki fogjuk deríteni. Anna Mária, kezdjük talán azzal, hogy hogy mi a leggyakoribb hiba, amit a kutyatartók elkövethetnek, amit érdemes lenne elkerülni?
5: Szerintem az elsődleges, vagyis amire én szerettem volna felhívni itt a gazdák figyelmét, hogy nem szükséges, illetve nem kell falka vezérként fellépve a kutyái ledominálásával valamilyen szerepet magukra ölteni.
1: Honnan ered egyébként ez az elképzelés, hogy nekünk falka vezérnek kell lenni a kutyával szemben?
5: Ez nagyon hosszúra nyúlik vissza. Az 1930-as években kezdődtek etológiai kísérletek, illetve megfigyelések farkasokkal kapcsolatban zárt térben. Ott azt találták, hogy a nem rokon farkasok csoportján belül egy versengés vetélkedés alakul ki, ami ki nem alakul egy ilyen hierarchiai sorrend. Tehát van egy alfa farkas, egy domináns, és akkor őt követik szépen rendben a többiek. És aztán ez később a 70-es években David Mitch munkája nyomán tovább terjedt a köztudatban, és csak az 1980-as években lett lehetőség arra, hogy vadon érő farkasokat figyeljenek meg. És ennek során kiderült, hogy a farkasok sem szerint az elképzelés szerint élnek falkában, hanem nagy családokban. Van egy szaporodó szülőpár, és az ő kölykeik, és ebből áll gyakorlatilag ez a farkas falka. És ez a nézet, amit eleinte elmondtam, tehát amit az előbb kifejtettem, hogy van ez az alfa farkas, és ad neki alárendeltek, ez terjedt el a kutyás körökben is. Úgy képzelték el a kutyát is, mint egy ilyen falka állatot, és aztán ezt terjesztették ki a kutya-ember kapcsolatra is. Mivel ugye a kutyának a természetes ökológiai környezet, az ember által épített közeg, a legfontosabb szociális partnere a kutyának az ember, ezért azt gondolták, illetve gondolják még sokan ma is azt, hogy a kutya és az ember között is van valamiféle hierarchikus viszony, de ez nem igaz, ez nincs így.
1: Mi akkor a helyes viselkedés? Milyen viszonyt kellene kialakítani a kutyával?
5: A több tízezer éves domestikáció során már kialakult egy úgynevezett kötődés a kutya részéről, kutya-ember között. Ugye mi vagyunk azok, akik ellátjuk a kutyát, mi vagyunk azok, akik rendelkeznek azokkal a forrásokkal, amire a kutyának szüksége van. És ezért a kutya nagyon sok mindent képes megtenni, és a kutya nagyon együttműködővé vált az emberrel. Tehát igazából itt van egy természetes kapcsolat a kötődés révén, és nyugodtan lehetünk a gazdái a kutyának, tehát nyugodtan lehetünk egy egyszerű gazda szerepben. Nem azt mondom, hogy nem kell szabályokat felállítani az együttéléshez, mert természetesen szükség van rá. Szükség van arra, hogy legyen egy napirendünk, amihez mi is tudunk igazodni, a kutya is tud igazodni, de nincs szükség arra, hogy ledomináljuk a kutyát, és mindenféle dominancia gyakorlatokkal bizonygassuk, hogy mi vagyunk valami elképzelt alfa pozícióban.
1: Szeretném, Anna Mária, hogyha hozna nekünk példákat is erre a ledominálásra, tehát hogy mi az, amit ne tegyünk a kutyával. Jankács Anna Mária biológus, a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, hogyha szeretnétek kérdezni, 0677 1986, jöhet ide SMS vagy Viber üzenet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Folytatjuk a beszélgetést itt a Mannán Jankács Anna Mária biológussal, aki a kutyatartással kapcsolatos hibákról ad nekünk most tájékoztatást és körképet. Ugye azt már megbeszéltük, hogy a falka elmélet az már túlhaladott, tehát nekünk nem kell gazdaként, falka vezérként viselkedni a kutyával kapcsolatosan. Ugye azt is elmondta Anna Mária, hogy nem jó viselkedés a gazdák részéről a ledominálás. Hozzon nekünk erre példát, tehát mi az, amit ne tegyünk a kutyával kapcsolatban?
1: A legtöbb kutyaiskolában, amikor az ember bejelentkezik, akkor kap egy listát, többek között én is megkaptam ezt a listát, hogy mit nem szabad, és mit szabad csinálni a kutyával, és mik azok a dominancia gyakorlatok annak érdekében, hogy a kutya minket tiszteljen és elfogadjon falka vezérnek. Ilyen például ez a látszatevés, amikor gyakorlatilag azt csinálja az ember, hogy mielőtt odaadja a kutyának ugye az élelmet, akkor úgy tesz, mintha először ő enne, mondván mindig az alfa jut először élelemhez. Ez az egyik ilyen példa. Akkor a másik, hogy mindig minden alkalommal az embernek kell először kimennie az ajtón, sétáknál az embernek kell először vagy elől mennie mindenképpen. Tehát a kutya megelőz, akkor az már hatalmas tiszteletlenség. Aztán még a következő példa, hogy ha a kutya kezdeményez játékot, akkor azt nem szabad neki megengedni, tehát akkor nem szabad vele játszani, csak akkor, hogyha mi kezdeményezünk vele játékot. Tehát ilyesmik, mikre gondolhatunk.
0: Mit okoz a kutyában az, hogyha a falka elmélet szerint neveljük?
1: Rengeteg viselkedés probléma, tehát plusz probléma alakulhat ki ebből, hogyha e szerint viselkedünk a kutyával. Az a legnagyobb baj, hogy olyan viselkedés problémák magyarázataként használják a falka elméletet, és mondják azt, hogy ez dominancia probléma, ami nem igaz, és hogyha ezt szerint kezeljük az állatot, akkor súlyosbodhat a probléma. Ilyen például szeparációval összefüggő viselkedés problémák. Ugye vannak szeparációs helyzetben szorongó kutyák, akik, hogyha otthon hagyjuk őket hosszabb időre, de akár ha már rövidebb időre is, akkor fokozottan vokalizálnak, tehát nyüszögnek, ugatnak, rombolnak, megpróbálnak kijutni a lakásból, sírnak, bekakilnak.
0: Hogy mit mondanak erre a régi elmélet hívei, és hogyan kell ezt a szeparációs szorongást jól kezelni, erre is ki fogunk térni a folytatásban. Jankács Anna Mária biológus, az allink.hu tulajdonosa marad még velünk itt a Manna FM-en, ti pedig nyugodtan kérdezhettek 0677 1986.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Ebben az órában pedig a kutyatartóknak szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni. Jankács Anna Mária biológus, az oling.hu tulajdonosa, a beszélgető partnerem ugyanis, és beszéltünk már arról, hogy a falka elmélet a 30-as évek környékén alakult ki, aztán lett nagyon-nagyon népszerű, mára viszont a biológusok azt gondolják, hogy meghaladott. Ott tartottunk, hogy például, ha a falka elmélet szerint neveljük a kutyust, akkor növelhetjük a szeparációs szorongását, ismerős az a helyzet, amikor elmész, a kutya vonít, szétszedi a házat, nem akar megmaradni, és szorong attól, hogy egyedül van. Mit mondanak erre a szituációra a régi elmélet, a falka elmélet hívei? Hogyan kezelik rosszul ezt a helyzetet?
2: Erre egy falka elmélet hívő tréner azt fogja mondani, hogy ez dominancia probléma. Azzal van a gond, hogy a kutya úgy gondolja, hogy ő a falka vezér, és amikor mi, mint a falka tagja, elhagyjuk a házat vagy lakást, akkor ő ettől elkezd szorongani, és mindenképpen ki akar jutni, hogy minket megvédjen. És erre megoldásként olyanokat mondanak, mint hogy ne köszönjünk el a kutyától, amikor kimegyünk, akkor, amikor hazajövünk, akkor addig ne simogassuk, ne üdvözöljük, amíg teljesen le nem nyugodott a kutya, aztán végezzük ezeket a dominancia gyakorlatokat, amikre ugye az előbb is mondtam pár példát, és ez majd segíteni fog abban, hogy akkor a viszonyunk úgymond rendeződjön, a kutya ne gondolja azt, hogy ő a falka vezér, és akkor elmúlik a szeparációs szorongás. Na hát ez teljesen butaság. Ettől nem fog elmúlni a szeparációs szorongás, nem fog megoldódni a kutyának a problémája, legfeljebb még további problémák lehetnek. Ez teljesen más oka van ennek, és máshogy kell kezelni.
1: Hogyan kell kezelni akkor helyesen a szeparációs szorongást? Más állhat egyébként a hátterében az egyes kutyusoknál?
2: Kutatják jelenleg is, hogy pontosan mitől alakul ki. Gondolták azt is, hogy kötődési probléma, hogy nem tud biztonságosan kötődni a gazdához a kutya, de megfigyelték a szeparációs szorongást olyan egyedeknél is, akik frissen kerültek a gazdához, tehát a kötődés az igazából még nem játszott szerepet nagyon ebben a folyamatban, tehát ez még egy kutatott téma. Úgyhogy erre pontosat nem fogok tudni mondani egy olyan pontos választ, hogy ez mitől alakulhat ki. Hosszú tréning, mire ezt kezelni lehet, illetve megszüntetni.
1: Hová forduljunk, hogyha mindezek hallatán azt szeretnénk, hogyha a mai modern szemlélet szerint tanítanának bennünket is, meg a kutyusunkat is, tehát hogyha nem akarunk negatív mintákkal találkozni?
2: Én azt mondom, hogy próbáljon keresni egy olyan kutyaiskolát, ahol már nem a falka elméletet hirdetik, és nem e szerint adnak tanácsot bizonyos helyzetekben. A mai tudásunk szerint a legjobban működő tréningtechnikák azok pozitív megerősítésen alapulnak. Tehát ha egy pozitív megerősítést használó kutyaiskolát találnak, az már egy jó pont. Hogyha bárki falka elméletről kezd el beszélni, akkor azt mondom, hogy oda ne menjünk. Tehát messziről kerüljük az ilyeneket.
1: Mi van akkor, hogyha két kutyusunk van, ilyenkor mi van a falka elmélettel? Jankács Anna Mária biológussal, az Oling tulajdonosával ezzel fogjuk folytatni. Maradjatok ti is, meg kérdezzetek, hogyha van kérdés. 0677 1986, jöhet ide SMS vagy Viber üzenet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: A kanapéban Jankács Anna Mária, biológus, a beszélgető partnerem, és ugye arról beszéltünk eddig is már, hogy a falka elmélet a kutyatartásban egy abszolút túlhaladott elmélet már, tehát nem szerencsés, hogyha valaki eszerint próbálja nevelni a kutyusát. Azt kérdezte Feri üzenetében az SMS a 0677-1986-ra futott be, hogy ha két kutya van, akkor ott sem működik ez a falka elmélet?
2: Nem, ugye itt eddig a kutya-ember kapcsolatról beszéltünk, hogy kutya-ember kapcsolatról nincsen kutya-ember között nincsen semmilyen hierarchikus viszony, semmilyen rangsor nincsen. Ugye különböző fajba tartozunk,

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A Nyíregyháza mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Időjárás.
0: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozivetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert, a Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is

is. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a Biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több parkolóhelyjel és új szolgáltatásokkal készül a nyárra Ferihegy. Megújul a Mester utca, zöldebb és biztonságosabb lesz Ferencváros egyik fő útvonala. A Margit-szigeti ős platán lett a tudományfája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több parkolóhelyjel és új szolgáltatásokkal készül a nyárra Ferihegy. A nyári utazási szezonra jelentősen bővítette szolgáltatásait a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Új parkoló nyílt, több elektromos töltő áll rendelkezésre, és a közlekedés is kényelmesebbé válik az utasok számára. Több mint 7000 parkolóhelyjel és közel 90 elektromos töltőponttal várja az utasokat a nyári főszezonban a repülőtér. Az üzemeltető szerint minden adott ahhoz, hogy a megnövekedett utasforgalmat zökkenőmentesen kezeljék. Június elején megnyílt az új Relax parkoló, amely több mint 2000 férőhelyel bővíti a hosszú távú parkolási lehetőségeket. A terminától távolabb található parkoló és az épület között negyed óránként ingyenes buszjáratok közlekednek, amelyek nagyjából 8 perc alatt teszik meg az utat. A terminál gyalogosan is elérhető körülbelül 15 perces sétával. A repülőtér az elektromos autóval érkezők számára is fejlesztett, jelenleg csaknem 90 töltőpont áll rendelkezésre. Emellett egy új ki- és beszálló zónát is kialakítottak a terminál közelében, ahol az utasok biztonságosan és gyorsan parkolhatnak ki vagy be. A Budapest Airport a közösségi közlekedés fejlesztését is támogatja, ezért a jövőben sűrűbben közlekedhet a 100E Airport Express járat. Az üzemeltető azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak a repülőtér honlapján az aktuális parkolási és közlekedési lehetőségekről. Jelentős átalakulás előtt áll Ferencváros egyik legforgalmasabb utcája. A Mester utca felújításával nem csak az útpálya és a járdák újulnak meg, hanem több zöld felület és korszerűbb közlekedési környezet is várja majd az ott élőket és a közlekedőket. Megkezdődött a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakasz átfogó felújítása. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá, élhetőbbé és vonzóbbá váljon a környék, miközben javulnak a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési feltételek is. A munkálatok több ütemben zajlanak, a felújítás ideje alatt 30 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben az érintett útszakaszon, és időszakosan a villamos közlekedést is érinthetik korlátozások. Az autósoknak hosszabb menetidőre kell számítaniuk, mivel egyes szakaszokon a forgalmat a villamos pályára terelhetik. A fejlesztés részeként megújul az útpálya és a járdák burkolata, bővülnek a zöld felületek, javulnak a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok, valamint akadálymentesebbé válik a közösségi közlekedés használata. A beruházás nettó értéke meghaladja az 1,1 milliárd forintot, a forrást a fővárosi önkormányzat biztosítja. A Mester utca felújítása mellett további ferencvárosi utcák is megújulnak az egészséges utcák program keretében. A Szobieszki János utca, a Viola utca, az Angyal utca egy szakasza és az Ipar utca fejlesztésére összesen több mint 3,7 milliárd forint jut. A természet megőrzése volt a legfontosabb szempont azok számára, akik részt vettek a Hosszúréti Park jövőjéről szóló helyszíni egyeztetésen. A 11. kerületi zöld terület fejlesztéséről a lakók is elmondhatták véleményüket. Helyszíni workshopot tartottak a gazdagréti lakótelep közelében található Hosszúréti Parkban. A fővárosi önkormányzat megbízásából a BKM Főkert olyan kezelési tervet készít, amely a park zöld felületeinek és ökológiai értékeinek megőrzését, illetve fejlesztését szolgálja. Az egyeztetésen a csepergő eső ellenére mintegy 20-an vettek részt. A jelenlévők az online felületen korábban beérkezett javaslatokat véleményezhették, emellett saját ötleteiket is megoszthatták a szakemberekkel. Az volt a cél, hogy a park jövőjével kapcsolatban minél több szempont és igény megjelenjen. A résztvevők leginkább az ökológiai szempontokat támogatták. Fontosnak tartották az extenzív fenntartású területek kijelölését, az esővíz visszatartását, a patak revitalizációját, a betegfák kezelését, valamint a hulladék lerakás visszaszorítását. Támogatást kapott továbbá a tanösvények és a szemléletformáló táblák kialakítása is. A legkevésbé népszerű elképzelések között szerepelt a burkolt gyalogút, a futópálya, a fitnesspark és a közvilágítás kiépítése, a lakók többsége pedig azt szeretné, ha a terület megőrizné természetközeli jellegét. A beérkezett vélemények alapján a tervezők több fejlesztési változatot dolgoznak ki, amelyeket később újabb lakossági egyeztetésen mutatnak majd be. A cél olyan kompromisszumos megoldás megtalálása, amely egyszerre szolgálja a természetvédelmi szempontokat és a környéken élők igényeit. Különleges elismerést kapott Budapest egyik legismertebb fája, a több mint 200 éves Margit-szigeti ősplatán mostantól hivatalosan is a Tudományfája címet viseli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére a Margit-szigeti ősplatánt választották a Tudományfájának. A mintegy 203 éves fa csak nem egyidős az akadémiával, amelyet gróf Széchenyi István alapított 1825-ben. Az ünnepségen elhangzott, hogy a 6,5 méter törzskerületű platán nem csak természeti érték, hanem fontos szimbólum is. A szakemberek szerint a fa átélte az 1838-as pesti árvizet, háborúkat, társadalmi változásokat, és Budapest fejlődésének jelentős korszakait is. A rendezvényen az akadémia vezetői hangsúlyozták, hogy a platán jól jelképezi a tudomány világát, hiszen egyszerre őrzi a múlt értékeit és képes a folyamatos megújulásra. A fa kérge rendszeresen leválik, majd új réteg képződik rajta, ami szerintük a tudomány fejlődésének és alkalmazkodó képességének szép példája. A fa tövében elhelyezett emléktábla arra emlékeztet, hogy amikor a kis csemete gyökeret eresztett a Margit-szigeten, akkor éppen akkor született meg a magyar tudomány egyik legfontosabb intézménye. Az elismeréssel a szervezők azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a tudás, a kitartás és a folyamatos fejlődés a jövőben is meghatározó érték marad Magyarországon. Különleges jubileumi fotókiállítás nyílt Budapesten a Hungaroring 40. születésnapja alkalmából. A tárlat a Magyar Forma 1-es történet legemlékezetesebb pillanatait idézi fel. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Park területén abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A szabadtéri tárlat 40 fényképen keresztül mutatja be a legendás versenypálya történetét. A kiállításon láthatók az 1986-os építkezés ritkán látható pillanatai, valamint a magyar nagydíjak legemlékezetesebb jelenetei is. A fotók felidézik a világbajnok pilóták látogatásait, a teltházas futamokat és az elmúlt évtizedek legfontosabb fejlesztéseit. A tárlat bemutatja azt is, hogyan vált a Hungaroring

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjúban

0: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric, and it says, I shouldn't be alive.
1: A zenémben én arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a film készítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A stand fotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A stand fotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Átmenetileg megvastagodik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegedni fog az idő. A hétvégén pedig beköszönt a kánikula. 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszi!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban! Építs velünk élményeket!

0: www.infostore.hu.
1: Reklám hangzott el. Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Átalakítja portfólióját a MediaWorks. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyezség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai Irán megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méter magasan. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
2: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, már is indul a Budapest Update. Én István Dániel vagyok, kedreggel van. Június 16-a a mai nap. Mindjárt mondom, hogy mi mindenről híres, hiszen nyílik majd a kalendárium. Ma van például a Független Magyarország napja. És aztán jönnek szokás szerint a budapesti aktualitások. Sok mindenről olvastam és gyűjtöttem össze, ezeket osztom meg mindjárt. Bár az elmúlt napokban országszerte első áztatta a táját, ennek mennyisége mindenhol elmaradt a szükségestől. Olvasható a Hungaromet, úgyhogy a lakosság segítségét kérik majd, többek között a budapesti fák öntözésében. Mindjárt mondom a részleteket.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap június 16-a mi mindenről híres. 34 éve például ez a független Magyarország napja. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc vértanúi 58. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére 92 óta ünnepeljük a független Magyarország napját. 96 éve született a mai napon Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar, amerikai operatőr, rendező, Szegeden látott napvilágot, megkapta a BAFTA-díjat. Egy 2003-as felmérés szerint, melyet az operatőrök nemzetközi cége végzett, egyik a történelem 10 legbefolyásosabb operatőrének. 141 éve alapították a legrégebben megszakítás nélkül működő magyar sportegyesületet, az UTE labdarúgó csapatát a mai napon. A legrégebben alapított, megszakítás nélkül működő egyesület 20 lelkes ifjúval indult el 1885. június 16-án a piactéri iskola egyik tanterméből. A rövidesen csatlakozó tagok száma mindössze 78, ennyien fogadták el a klub jelszavát, épség, erő, egyetértés, és ennyien egyúttal azt is, amit a későbbiekben a folytonosság jelez és jelképez, legyen az UTE színe lila-fehér. 116 éve született Hajmás Írona színésznő, koloratúr szoprán operaénekes, televíziós előadó, másik neve Írona Messi. Művészetének elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. 103 éve született Viktor Gedeon színész, filmszínész, forgatókönyvíró. 57 és 70 között a Vidám Színpad, később a Tália, majd a Madás Színház művésze volt, tévéjátékok forgatókönyvírásával is foglalkozott. 95 éve született Schmidt Egon, ornitológus, kossuthdíjas író, aki a madarak védelmével és madarakról szóló ismeretterjesztéssel foglalkozott. Dolgozott a fővárosi állatkertben. Alelnöke volt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. 17 éven át Balogh Istvánnal együtt készített madárhang felvételekkel színesített kisanyagokat a Magyar Rádió hetente jelentkező Oxigén című műsorába, több mint 3600 tudományos ismeretterjesztő írás novella szerzője. 94 éve született Kaló Flórián, Jászai Maridia színész, szinkronszínész, író, érdemes művész, Budapest szülöttje. Az első Hitvese Domján Edit volt, a második Detre Anna Mária. Színpadi és rádiójátékokat is írt, ilyen volt a Nyár a szigeten, vagy Mesék az 1001 éjszakáról. 90 éve született Pongrácz Péter, oboa művész, a Magyar Fúvós Ötös alapító tagja, egyetemi tanár. 56-ban került az Operaházba, melynek 25 évig volt obolistája. Játszotta a Liszt Ferenc Kamarazenekarban, a Mihály András vezette Budapesti Kamaraegyüttes tagjaként, valamint a Magyar Fúvós Ötös alapító tagjaként számos magyar kortárs zeneszerző művét játszotta. 40 évig volt a Zeneakadémia tanára, tanszékvezetői és rektorhelyettesi posztot is betöltött. Érdemes és kiváló művész, valamint a Liszt díj és a Bartók Pásztori díj tulajdonosa. És 81 éve született Alexa Károly irodalomtörténész, a Távirat iroda volt elnöke. Rastadtban, Ausztriában látott napvilágot, 70 óta az LTBTK régi, illetve a 19. századi magyar irodalom történeti tanszékén tanított adjunktus volt, miközben a Kortársnál és a Magyar Hírlapnál rovatvezetőként dolgozott. Munkatársa főszerkesztő helyettesként és rovatszerkesztőként a Mozgóvirágnak és a Hitelnek, de elnöke volt a Magyar Távirat irodának is. 68 éve végezték ki Maléter Pált, az 56. évi forradalom és szabadságharc honvédelmi miniszterét. Maléter 43-ban a keleti frontra vezényelték, ahol fogságba esett, majd partizánként harcolt. 45 után a magyar hadsereg tisztjeként teljesített szolgálatot. 56. október 31-én a honvédelmi miniszter előhelyettesévé nevezte ki, majd november 3-án honvédelmi miniszter lett. Aznap a szovjetek tárgyalási ajánlattal törbe csalták és letartóztatták. Szervezkedés kezdeményezése és vezetése, zendülés, valamint hazárulás vágyával halálra ítélték, és a fellebbezés lehetősége nélkül kivégezték. 89-ben rehabilitálták és méltó körülmények között újra temették, 90-ben vezérezredessé léptették elő. Ma szinte zavartalan napsütés várható, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy a világ legismertebb turisztikai látványosságai közül több is felkerült egy friss nemzetközi rangsorra, amely a látogatók csalódottságát mérte fel, sajnos a Széchenyi fürdő is helyet kapott a listán.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát többek között arról, hogy bár az elmúlt napokban országszerte eső áztatta a tájat, ennek mennyisége mindenhol elmaradt a szükségestől, olvasható a Hungaromet legfrissebb agrometeorológiai jelentésében. A hónap elejétől összegzett csapadék hazánk nyugati, délnyugati, déli tájain, valamint északkeleten elérte a 20-40, kisebb foltokban az 50-60 mm-t is, ugyanakkor nagy területen mindössze 5-15 mm esett. Persze ez is életmentő volt, az aszályhelyzet javult az elmúlt időszakban, jelenleg az aszály szintje az ország középső részén enyhe közepes, nagy területen pedig szerencsére jelenleg nincs aszály. A májusi esők előtt az ország nagy részén még a legerősebb fokozatú súlyos, vagy az utána következő nagyfokú kategóriába esett az aszály szintje. Ugyanakkor a most leesett csapadéktól csupán a talaj felső 5-15 cm-es rétege nedvesedett át szinte mindenhol az országban. Az ez alatti rétegek azonban jóval szárazabbak. A növények által legjobban hasznosítható 1 méteres talajmennyiségben a vízhiány továbbra is nagyon jelentős, csak a középnyugati határszélen van pozitívban a mérce. A nyugati ország részben 24-95, Budapesten 104, a keleti ország részben 25-123, Szeged környékén pedig 122 mm csapadék hiányzik a földből. Az elmúlt napokban leesett csapadék a Hungaromet jelentése szerint néhány nap alatt elpárolog, és a következő napokban csak kisebb területeken jön utánpótlás. Aztán a jövő hét második felében megérkezik a nyár első tartósabb hőhulláma 30 fok feletti nappali maximumokkal, a hétvége felé pedig akár már 35 fokot is méretünk. Egyre több kerület és vidéki város is csatlakozik, tehát az öntözéshez könnyen belátható, hogy a klímaváltozással járó, évről évre egyre csak halmozódó csapadékhiány olyan helyzetet teremt, amit egyetlen hivatalos szerv, egyetlen önkormányzat sem fog tudni önmagában kezelni a társadalom aktivitása nélkül. Ezt felismerve hirdette meg tavaly a fővárosi önkormányzat a Főkert, a 10 millió fa alapítvány és a Beko applikáció fejlesztője az önkéntes vízadó programot, amiben a civilek segítségét kérték a fiatal fák locsolásához. A tavaly elindított kezdeményezésről rendszeresen beszámolt a Telex, a témában a legutolsó cikkük épp az volt, hogy már az első évben 17 ezer ember töltötte le és használta az említett Öko appot, amiben rendszeresen vezették, hogy a fővárosban hol, melyik fát mikor is, mennyi vízzel locsolták meg. Az összesített adatok szerint a kampány során az applikációba feltöltött 9300 fából összesen 7000 kapott legalább egyszer inni, és az emberek 400 ezer liter víz kilocsolásával segítették, hogy életben maradjanak a fiatal ültetésű fák. Idén május végén indult az önkéntes vízadó program, aminek a kampányító eseménye most vasárnap volt a Feneketlen tónál. Míg tavaly az applikáció még csak a Főkert által ültetett fákat tartalmazta, idén a program országossá szélesedik, így már 15 ezer szomjas fát öntözhetnek az önkéntesek. Hegedűs Kristóf, a Biko alapítója a Telexnek azt mondta, hogy ezen túl még várakozásai szerint további 10 ezer fa kerülhet fel az appba. A világ legismertebb turisztikai látványosságai közül több is felkerült egy friss nemzetközi rangsorra, amely a látogatók csalódottságát mérte fel. A Széchenyi fürdő is helyet kapott a listán, amely közel 100 ezer értékelés elemzésével készült, és azt vizsgálta, mely helyszínek maradnak el leginkább a turisták várakozásaitól. Sok utazó készít bakancslistát az olyan úti célokról és látványosságokról, amelyeket legalább egyszer szeretne felkeresni élete során. A legismertebbek közé tartozik a párizsi Eiffel-torony, a római Kolosseum, vagy éppen a budapesti Széchenyi fürdő. A várva várt élmény azonban nem minden esetben felel meg az elvárásoknak. Egy friss nemzetközi kutatás éppen azt vizsgálta, melyek azok a népszerű turista látványosságok, amelyek a legtöbb csalódást okozzák a látogatóknak. Negyedik helyen végzett a Radical Storage közel 100 ezer online értékelés elemzésen alapuló felmérésében a budapesti Széchenyi gyógyfürdő, a világ legkiábrándítóbb turisztikai látványosságai között. A lista nem a látogatószámot vagy a népszerűséget, hanem a negatív élmények arányát vizsgálta. A Radical Storage csomagmegőrző hálózat kutatása 5832 turisztikai látványosságot vett górcső alá a világ 50 leglátogatottabb országában. A szakértők végül 99547 látogatói véleményt elemeztek, és 90 negatív kulcsszó alapján állították össze a rangsort. Budapest főváros kormányhivatala a 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a harmadik kerületi római parti plázson. Az ingyenes dunai fürdőhely augusztus 23-áig minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak, írta meg Óbuda honlapja. A hatósági szemle és a benyújtott dokumentumok alapján a fürdőhely állapota a 2025-ös évhez képest nem változott. Itt semmi nem akadályozza a szabad vízi fürdőzést. A biztonságosabb üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészet és a katasztrófa védelem előírásait. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal, június 2-án, június 30-án, július 21-én és augusztus 11-én ellenőrzik. A helyszíni vizsgálatok során nem csak a víz tisztaságát mérik, hanem figyelik az esetlegesen felbukkanó hulladékot, valamint az algák és a vízi növények elszaporodását is. A fürdőzők biztonsága érdekében a kijelölt fürdőhelyet és a parti védővezetet jól látható táblákkal jelzik, az ehhez szükséges eszközöket, lépcsőket és bójákat pedig a nyitás előtt felújítják és folyamatosan karbantartják. Az Adria Intercity idén-nyáron ismét közvetlen éjszakai összeköttetést ad Budapest és Split között. A fekvőhelyes jegyek pedig 46 eurótól elérhetők, ami a jelenlegi utazási árak mellett kifejezetten kedvező alternatívát jelent azoknak, akik autózás vagy repülés helyett kényelmesebb, kiszámíthatóbb módon jutnának el a horvát tengerpartra. A MÁV startát idén is elindítja a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity-t, ami október 2-áig heti 2-4 alkalommal jár majd. A vonat éjszaka teszi meg az utat, így az utasok az esti indulás után másnap reggel érkezhetnek meg a horvát tengerpartra. A fekvőhelyes jegyek 46 eurótól érhetőek el, egy 6 fős fülke pedig 240 euróért foglalható, ami fejenként 40 eurós költséget jelent. A jegyárak tartalmazzák a podgyászszállítást, rejtett díjak nincsenek. A szolgáltatás egyik fő előnye, hogy az utazás időhatékony. Az éjszaka a vonaton telik, így elkerülhető a hosszú autóút vagy a repüléssel járó procedúra. A fedélzeten étkező kocsi is közlekedik, amely vacsorát és reggelit is kínál, de ez már nem része a jegyárnak. A Balaton mellett haladó szakasz miatt az út első része panorámás, ami sokak számára az utazási élmény része lehet. A vonaton több komfort kategória érhető el, a kedvező bárú fekvőhelyes kocsik mellett hálókocsis elhelyezés is foglalható. A MÁV szerint a járat fiataloknak, családoknak és egyedül utazóknak is alternatívát jelentett azok számára, akik autózás vagy repülés helyett más megoldást keresnek. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a vasúttársaság elővételes jegyvásárlást javasol. A pontos menetrend és jegyinformációk a mavcsoport.hu/adria oldalon érhetőek el. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: zenei válogatásra vágysz? Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Átalakítja portfólióját a MediaWorks. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai Irán megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emelettel lejjebb

pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegy tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós Deák-völgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madara és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi Budai hegyig. A teknős tanös

alapon őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg, kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény, Európa második legnagyobb úszólápját, egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Annavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Annavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon át járhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett solymári várig tarthat.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabad strand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége. Ennek köszönhetően visszatértek a szabad strandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabad strand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Dunafürdők. Mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipót városban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájutatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jávor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplő Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-éig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jávor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-éig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárda, vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurált a tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyirosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket!

0: Bravostore.hu.
1: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Reklám hangzott el.
4: Változékony idő lesz. Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladat ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vladimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza mezőszombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítani.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
7: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
8: A műsor vendége ma az új kezdetekről és az újrakezdésekről beszélget a Schubauer Krista Szervezeti Kultúra Fejlesztő és Work Happy program alapító. Már is kezdünk.
5: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A mai műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapítója, és arról fogunk most beszélgetni, hogy miért fulladunk ki, amikor nagy elánnal nekilódulunk. Ugye ez ismerős lehet az évkezdésnél, január-februárban, ismerős lehet a tavaszi nagy kezdéseknél, ismerős lehet a nyári időszaknál, és ősszel is, tehát tulajdonképpen az év több pontján is van olyan, hogy újra kezdünk, vagy újra tervezünk. Miért bukik ez el? Miért adjuk fel? Mit tegyünk, hogy ne így legyen? Ezekről lesz ma szó. Szia Kriszta, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
1: No, kezdjük azzal, hogy miért érzi az ember azt a késztetést, hogy újra kell terveznie, hogy újraindul, hogy másképp csinálom, és ez miért mindig valami időponthoz köthető, akár évszaknál is értendően?
2: Én azt gondolom, hogy tudatalatt, vagy lehet, hogy nem csak tudatalatt, hanem tudatos szinten is érezzük azt, hogy valami nincs rendben. Lehet, hogy már vannak testi tüneteink, lehet, hogy mentálisan érezzük, leterheltnek magunkat, és akkor úgy gondoljuk, hogy jön egy időpont, vagy egy évszak, vagy bármi, amihez köthető, és szeretnénk egy teljes tabularázát az életünkben, és mindent megváltoztatni, amit addig csináltunk. És hát az a helyzet, hogy ezekkel a nagy elhatározásokkal az a probléma, hogy egy ilyen jó egy-másfél hónap után általában kifulladnak, és nem azért, mert gyengék vagyunk, nem azért, mert nincs kitartásunk, hanem legtöbbször azért, mert rosszul terveztünk. Mert aha, hogy a legtöbb teljesítményt azt ugye próbáljuk ilyen célokban megtervezni, de nem az életminőségünket próbáljuk átgondolni. Eredményt tervezünk, és nem rendszert. Időt próbálunk beosztani, nem energiát. Aha. Ez nagyon másféle szemlélet, ugye, ahogy hozzáállunk az egész életünk átformálásához. Aha. Kicsit, hogyha ilyen nagyon egyszerű példát akarok mondani, akkor az, hogy ilyen nagyon általános célokat jelölünk ki, tehát szeretnék lefogyni, vagy túl nagy célokat tűzünk ki, hogy szeretnék 25 kilót lefogyni, és nem azokat a pici, apró lépéseket kezdjük el magunk elé tenni, amit kellene, amivel el tudunk jutni egy hosszabb távú célig, illetve nem tesszük fel igazán magunkban azokat a kérdéseket, amik arra vonatkoznak, hogy mi is az én belső iránytűm, mi is, amit én gondolok magamról, a munkámról, az életemről, most ebben hogy vagyok, hova szeretnék eljutni, és akkor ha ezek az alapkérdések megvannak, akkor kicsit tisztább lesz az, hogy mi a tervezés, vagy miben szeretnénk változtatni.
1: Uh-huh. Azért nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, mindegyik pont nagyon fontos, de én mindig megszoktam állni, hogyha ilyesmiről beszélgetek valakivel, és nálad ez különösen lényeges, mert különösen jókat szoktunk erről beszélgetni, szóval, hogy amikor azt mondod, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, na most ahhoz, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, a kritikus gondolkodásnak, mint olyannak meg kell, hogy legyen bennünk. Meg kell lennie bennünk, igen, így helyes. Szóval, hogyha ez nincs meg, akkor nem tudunk kérdezni. Tehát el kell indulnunk önmagunk felé, és látnunk kell azokat a pontokat, hogyha nem is kritizálva fogalmazzunk így, csak látni azokat a pontokat, amin érdemes lenne, és vagy kell változtatnunk ahhoz, hogy az újratervezéseink, vagy egyáltalán a terveink, akármilyen kicsi lépésekre bontjuk is, mert szerintem az nagyon hasznos tud lenni, azok működni tudjanak. Szóval, hogy mennyire képes az ember szembenézni, vagy találkozni önmagával ilyen szempontból?
2: Abszolút meg tudom erősíteni, amit mondasz, mert az egésznek ez lesz az egyik központi eleme, tehát az, hogy mennyire tudok kritikus gondolkodást gyakorolni, mennyire van önreflexióm, mennyire van önismeretem, mennyire merek a tükörbe nézni, és ez szerintem kicsit azzal függ össze, hogy szerintem az egy kultúrjelenség Magyarországon, hogy kicsit kudarckerülők vagyunk. Uh-huh. És talán azért nem nézünk bele a tükörbe, meg azért nem akarjuk magunkat reálisan látni, mert akkor kudarcként éljük meg, úgy érezzük, hogy hibáztunk, hogy amit eddig csináltunk, annak nem volt értelme, és próbáljuk ezt kerülni. Tehát ezeket a mély pontokat mi próbáljuk kerülni. Pedig igazából ugye a mély pontokból lehet feltámadni, mint a főnix madár, uh-huh. De én inkább úgy mondanám, hogy ez a tanulási folyamatnak egy része. Tehát most hol tartok, mi a leltár, mi az, ami elég jó volt, mi az, amin fejleszteni szeretnék. Érdemes az életünket egyébként, van mindenféle megközelítés azon a téren, hogy hogy lehet ezeket a leltárokat megcsinálni. Van, aki ilyen szerepeibe gondolkodva, hogy milyen szerepeket élek meg az életembe, és abban, hol vannak elakadásaim, mi az, ami jól megy, mi az, amiben fejlődni szeretnék. Van, aki más dimenziók mentén, például a munka, az egészség, az, ami az én idő, az, ami a kapcsolati rendszerem, tehát ebbe a négyes dimenzióba gondolja át, de ez mindenképpen kell ahhoz, hogy reálisan lássuk magunkat, és utána feltegyük azokat a kritikus kérdéseket, amik arra kellenek, hogy tovább tudjunk ebből lépni, és tovább tudjunk fejlődni. És ez igazából, ez az egész élet egy ilyen nagy tanulási folyamat lesz, amiben folyamatosan iterálunk, és folyamatosan ránézünk arra, hogy most, ahol tartunk, meg ahol 3 napja tartottunk, meg ahova tervezünk eljutni, azok között mi a kapcsolat, mi az, amit lehetne máshogy csinálni, mi az, amiben lehetne fejlődni.
1: Sobar Kriszta a műsor mai vendége, vele beszélgetünk újrakezdésről, kezdésről, tervezésekről, holdpontokról, azokról való kimozdulásról, úgyhogy jönnek jó tanácsok, akár jegyzetelni is. Érdemes, Kriszta szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, hamarosan beszélgetünk tovább. Hello!

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor mai vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapító, és természetesen folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk, vagyis újrakezdések, kezdeményezések önmagunkkal szemben, önmagunk megismerése és azok a holtpontok, ahol ezek az újrakezdések vagy az új terveink meg tudnak állni, le tudnak fagyni, be tudnak merevedni, és érezzük úgy sokszor, hogy egy nagy zselétortában állunk, mint a Tom és Jerryben a nagy rezegős piros zselétort, és látom a külvilágot, és tudom, hogy mit kéne tennem, de nem tudok mozdulni. Nagyon összetett dolog az, ami az embert lebéníthatja. Mit csináljunk akkor, amikor egy ilyen folyamatban egyszer csak jön egy A holtpont, B egy bukkanó vagy egy visszaesés.
2: Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a pillanatokat meg kell élni. Tehát amit mondtam az előző pár percben, hogy kell a mélyre jutni, és kell átadni magunkat ezeknek az érzéseknek, és ezeket az érzéseket jó, ha egyébként meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, ami miatt holtpontra kerültünk, mi az, ami miatt ez most nem megy nekünk, és ebbe egyébként lehet így kicsit a pocsolyában dagonyázni. A lényeg az, hogy ennek mindig legyen egy időkorlátja, hogy ez ne hetekig, hónapokig tartson, hanem ez egy bizonyos időkereten belül legyen. Ilyenkor egyébként, amikor ilyen bukkanó van, vagy nehézség, akkor ugye az emberek egy ilyen változás görbén élik meg a legmélyebb pontot. És az a jellemző, hogy amikor ugye hagyjuk, hogy nem akarjuk elnyomni ezeket az érzéseket, hanem ezek jönnek, lesöpörnek, sírtünk, dühösek voltunk, depressziósak voltunk, utána előbb-utóbb elkezd egyébként kisütni a nap, és elkezdjük, az agyunk picit elkezd pozitívabban gondolkodni, és ezt a pillanatot kell nagyon élesen megfogni, megragadni, és amiket mondtam, azokat az apró dolgokat elkezdeni csinálni. És ami egy ilyen nagyon érdekes, és a kritikus gondolkodás mellén behoznám, hogy ami nagyon lényeges szemlélet, az, hogy a kíváncsiságunkat azt soha ne hagyjuk el. Ugye ez nagyon érdekes, hogy gyerekkorban van egy ilyen nagyon természetes kíváncsiságunk, mindent fel akarunk fedezni, meg akarunk tudni, és ez valahogy, ahogy növünk, ez egyre sajnos így kiveszik belőlünk, pedig ahhoz, hogy az életünket, meg azt, hogy hogyan akarjuk a következő 5-10-20 évet, milyen életminőségben akarjunk élni, ahhoz a kíváncsiság a kritikus gondolkodás mellett legalább annyira fontos. Uh-huh. Úgyhogy én még ezt emelném ki.
1: Nagyon fontos ebből a szempontból a kritika is, nem csak a kritikus gondolkodás, aminek egyébként érdemes utána olvasni, mert ez gyerekkorban is nagyon fontos, tehát ezt érdemes a gyerekeknek is megtanítani, az egy másik műsor témája, csak zárójeles megjegyzés, akkor sokkal könnyebb felnőttként ezeket előhúzni, de hogy a kritika megfogalmazása önmagunkkal szemben is nagyon fontos. Tehát hogy bocsánatot kérek azért, amit most mondani fogok, hogy ne az legyen az első, hogy leszarozom magam, lekicsínlem magam, lesajnálom magam, és azt se hagyjam, hogyha nekem nem működik a negatív kritika engem, az nem ösztönöz, tehát nem az a típusú ember vagyok, aki na majd akkor én megmutatom, hanem engem lefagyaszt, és jön egy kognitív fagyás, és jön egy cselekvési fagyás is. Szóval, hogyha ilyen kritikák jönnek, akkor azokat le tudjam állítani. Hogyan tudom leállítani? Hogyan bánjunk a kritikával? Akár úgy, hogy mi szeretnénk segíteni valakinek a környezetünkben, akin látjuk, hogy változtatni szeretne, de időnként megmerevedik, belemerevedik a helyzetbe, mert megijed a változástól, vagy a következő lépéstől, illetve mi hogyan fogadjuk és hogyan kezeljük határállítással például a felénk érkező kritikát, hogy ne törje derékba vagy keresztbe a változásra való, nem tudom én, vágyunkat, hajlamunkat, vagy egyáltalán az utat, amire ráléptünk.
2: Igen, ugye itt kétféle oldalról jövő kritikát fogalmaztál meg, az egyik az a mi belső hangunk, ami ül a vállunkon és folyamatosan kritizál.
1: Úgy hívom, hogy a rossz
2: embernek
1: fej.
2: Más.
1: Úgy hívom, hogy a rossz fej.
2: Igen, a rossz zsaru. Igen. Ami mindenkinél más, ugye ezek a saját démonjaink, és igazából én itt azt szoktam mondani, hogy ezeket így reálisan kitenni és kihangosítani, és valahogy a realitás földjére hozni pro-kontra, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, ha mi ebbe a helyzetbe benne maradunk, mi a pro kontrája, miben tudunk fejlődni benne, tehát hogy ezeket a negatív hangokat kihangosítani, leülni, és ilyen nagyon realistán megválaszolni, és akkor egy picit így elkezdenek ezek a hangok így, hát hogy is mondjam, kimúlni, vagy az erejük elkezd veszíteni. A másik ilyen dolog az az, hogy hagyjuk abba az agyalást, a túlagyalást, mert abban nagyon erősek vagyunk, hogy egy ilyen negatív spirálba beleesünk, és akkor onnantól nagyon végletesen kezdünk el gondolkodni, és ilyenkor jó, hogyha elkezdünk, és itt is ugye bejön azon ismeret, hogy ismerjük magunkat annyira, hogy mi az a tevékenység, amivel ki tudjuk magunkat húzni ezekből a negatív spirálokból. Tehát akinek a terápiás vasalás, annak az, aki légzésgyakorlatokat csinál, annak az, aki elmegy sétálni egyet a zöldbe, annak az. Tehát itt fülön kell csípni magunkat, hogy jó, akkor most mással kell foglalkoznunk, és amikor így elkezdjük kiszellőztetni az agyunkat, akkor ez a kritikus én, ez elkezd veszíteni az erejéből. A másik, amit mondtál, a külső elvárások mentén, vagy hogy ki mit szól, ez egy nagyon gyakori dolog, főleg így a közösségi média és egyéb ilyen társadalmi nyomás, ami ezen a témán van, és én sokszor azt veszem észre, hogy egyébként nem is magunk miatt tervez új szakaszokat az életünkben, hanem mert van ez a külső elvárás vagy külső nyomás, hogy mit kéne elérnem, hol kellene tartanom, mások mit várnak el tőlem. Hát ezeket kellene abszolút így a hátunk mögé dobni, mert sose vezetnek jó irányba, és szerintem az egy nagyon lényeges dolog, hogy azt átgondoljuk, hogy mi az, ami a mi saját befolyásolási körünkön belül van, amikor bármi történik, vagy amikor valamit el szeretnénk érni. És mindig azt gondoljuk, hogy ugye a körülmény meg a külső elvárások áldozatai vagyunk, pedig sokkal több dolgot tudnánk a kezünkbe venni, és sokkal több dolgot tudnánk irányítani, mint gondolnánk. Az, hogy miben mennyi energiát, időt rakunk, mit gondolunk, mi a reakciónk, ezek mind olyan dolgok, amiken mi saját magunk tudunk változtatni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedbe, az, hogy mindegy, hogy belső kritikusunk van, vagy külső, de az, hogy ebben az egész folyamatban a kezünkbe vegyük az irányítást, az már a mi felelősségünk és döntésünk lesz.
1: Schubauer Krisztával beszélgetek az újrakezdési folyamatokról, új kezdetekről, és minden olyan tényezőről, ami ezt segíti, meglöki, megakadályozza, a lefagyásokról, a holtpontokról, hogy ezeken hogyan tudunk túljutni és átjutni, és most beszélgetünk mindenről, ami idáig elhangzott munkahely és szervezeti jelenlét szempontjából is. A műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója. Hamarosan folytatjuk.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. Okay.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Újrakezdés, új tervek, egy új élet, egy életmódváltás, és ezeknek a segítői, illetve a buktatói, erről szól a mai műsor. Erről beszélgetek Schubauer Krisztával, aki szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, és ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mindazt, amit idáig megbeszéltünk, áthelyezzük egy kicsit a munkahelyünkre. Munkahely, munkavállaló, munkáltató, illetve szervezeti kultúra és szervezeti működés szempontjából ez hogyan néz ki? Ott hogyan tudom renoválni magam? Vagy nyomni egy reszetet?
3: Még egy picit így egyébként visszamennék egy hangyányit az Origóra, okay. Mert utána átvezetem a munkahelyi kérdéskörre. Tehát szerintem az egyik ilyen kulcs dolog, hogy a célok helyett inkább állapotot próbáljunk meg megfogalmazni. Tehát, hogy milyen szeretnék, nyugodtabb, energikusabb, hatékonyabb, hogyha ezeket az állapotokat jól le tudjuk írni, akkor könnyebben tudunk hozzá célokat majd társítani. Mm. És amikor arról beszélünk, hogy boldogság, vagy hogy jól lét, vagy szeretném jól érezni magamat, akkor van egyébként már számos ilyen modell, meg gondolati sík, amiben lehet gondolkozni. De az biztos, hogy mindegy, hogy az életünkben vagyunk, vagy a munkahelyünkön vagyunk, az, hogy a pozitív érzelmeket kihangosítsuk az életünkbe, az egy lényeges dolog lesz. És akkor itt mik ezek a pozitív érzelmek? Tehát a hála, az empátia, az együttérzés, a reziliencia, az optimizmus, ezek mind olyan érzelmek, pozitív érzések, amiket valamiért nem látunk meg a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon elemi dolog, amit nem csak az életünkbe, hanem a munkahelyünkbe is ugyanúgy tudjuk gyakorolni. Csak valahogy mindig arra áll be az agyunk, hogy ugye félig üres a pohár, és mi az, ami rossz. És a jó mellett meg valahogy elmegyünk. És ez egy olyan dolog, mint hogy a konditeremben lemegyünk, és az izmunkat így elkezdjük edzeni. Ezt is lehet edzeni. Egyszerűen azokkal a napvégi kérdésekkel, hogy akkor mi volt ma jó a napban? Mi az, amiért hálás vagyok? Mi az, amin elmosolyodtam, ami örömteli volt? Mi az, amiben bele tudtam feledkezni? Ami jó érzés volt? Tehát ezekkel az apró kérdésekkel. És akkor azt fogjuk észrevenni, hogy...
2: És ezeket tényleg, bocs, érdemes összeírni például?
3: Érdemes. Ez annyira érdemes ezzel foglalkozni, hogy nekem van egy 5 éves kisfiam, és vele minden este beszélgetünk erről, és ahogy így a hetek, hónapok alatt látom, ahogy most már magától mondja, az elején semmit nem tudott mondani arról, hogy mi az, ami egy boldog pillanat volt neki, és most már észreveszi, és akár több dolgot is tud mondani. Tehát, hogy erre rá lehet az agyat valahogy húzni, hogy észrevegyük ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik a kapcsolati fókusz, tehát az, hogy az sajnos egy nagyon fontos dolog, és azt gondoljuk, hogy közhely, pedig tényleg kellene vele foglalkozni, hogy energikus, motiváló kapcsolatokat építeni saját magunk körébe. És akkor itt most lehet, hogy megkérdezed, hogy jó, hát ezt még a családban meg tudjuk tenni, de a munkahelyen ott nem tudjuk ezt kiválasztani. És itt jön megint az önreflexiós kérdéskör, hogy amikor én egy munkahelyen a mikroközösségem, a közvetlen kollégáim, a vezetőim felé próbálok nyitott lenni, pozitív, őszinte, transzparens, és nem azt kapom vissza, akkor tudjam azt mondani, hogy ez valószínűleg nem az a hely, vagy nem a jó hely, ahol vagyok. És ebben tudjak lépni, és ebben ne ragadjak be. Akkor a következő ilyen elem az, hogy mennyire tudok elköteleződni amellett, hogy nem mindig a gyengeségeimre fókuszálok, hanem az erősségeimre, és abban próbálok fejlődni. Hogy mennyire találok értelmes célokat az életemben és a munkámban. Hogy mennyire tudok ugye olyan célokat állítani, amikben

0: a helyére, ott pedig kicsattan az erőtől, úgyhogy ezért kell ezt így kicsikét így holisztikusabban, meg komplexebben nézni, és ugye az volt az eredeti kérdésed, hogy mit tudunk tenni, hogyha szeretnénk kicsit a munkába valahogy így, nem is tudom, így felbúsztolni magunkat, vagy kicsit így felkraftolni, és hát sok mindent tudunk tenni, tehát például ugye ezeket, amiket elmondtam, ezeket megpróbáljuk szem előtt tartani. Megpróbáljuk meghatározni ezt a belső iránytűt, amit mondtam korábban, tehát hogy mi az, amit mi várunk az életünktől, mi az, amit várunk a munkánktól, ahol vagyunk, az egyébként ebben a keretrendszerben ez támogatja ezeket a elképzeléseket, vagy sem. Ne éljük az életünket robotpilóta üzemmódban, hanem higgyünk abban, hogy tényleg tudunk dolgokon változtatni. Ugye a pozitív pszichológia alapjai, amiről már korábban beszéltünk, az empátia, a reziliencia, az, hogy megpróbálunk az itt és mostba lenni, megpróbálunk hálásak lenni, ugye ezek olyan dolgok, amiket mondtam, hogy érdemes napi szinten gyakorolni, de nem csak otthon, hanem a munkahelyünkön egyaránt. Az, hogy megpróbáljuk megismerni a saját motivációs faktorainkat a munkába, és ezt kicsit proaktívan menedzselni, ez szintén egy ilyen tényező tud lenni. Hogyha látjuk tisztán azt, hogy egyébként a heti munka során melyek azok a feladatok, amelyek energiát adnak, amiben kicsit flow-ba vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy pozitív hatást érünk el vele, vagy látjuk a munkánk végeredményét, hogyan tudunk ebből esetleg többet csinálni, vagy ha ez nagyon fel van borulva, és a munkánk 80%-a az abból áll, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiben nem lejjük örömünket, vagy nagyon terhes, akkor ugye érdemes elgondolkodni, hogy jó helyen vagyunk-e. Uh-huh. Fontos tényező a monofókuszing, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert mindenki ugye multitaskol, és mindent csinál 5 dolgot egyszerre, pedig nagyon leterheli az agyunkat, és nagyon leterheli a közérzetünket is, úgyhogy a munkába is érdemes egy dologra fókuszálni. Ha az megvan, utána a következőre ugrani. Ezek mind ilyen olyan taktikák, amivel tudjuk a jobb érzésünket, és esetleg az újratervezésünkben tud segíteni, hogy kicsit más szemléletben nézzünk a munkára és a mindennapokra.
1: Mit tehetünk összességében, és most összefoglalóként annak érdekében, hogy bármilyen tervünk is van, és elkezdjük megvalósítani, az lehetőség szerint sikerre vihető legyen. Hogyan kezeljük a hepehupákat, hogyan kezeljük a fagyási pontokat, hogyan kezeljük magunkban az ijegységet, vagy a változásra való vágyakozás mellett a változástól való félelmet?
0: Jó sok kérdés.
1: Azt gondolom, hát útra való, talán. Ahol gondolod, onnan szemezges.
0: Igen, azt gondolom, hogy talán a legfontosabb nulladik kiinduló pont az az, hogy a következő időszakban, vagy attól függően, hogy épp hol tartunk, milyen emberré szeretnénk válni, milyen minőségű életet szeretnénk élni. Tehát ennek a nagyon konkrét megfogalmazása, nem csak az életünkkel, hanem egyébként a munkákkal kapcsolatosan ez egy fontos kiinduló pont. Tehát ez lesz a belső iránytűnk, ez lesz az, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy amit az életszemlélet, tehát amit az élettől várunk, és a munkaszemlélet, amit a munkától várunk, ez a kettő koherense kiegészíti egymást, vannak-e ellentétek vagy sem. Ez fogja így azt a belső iránytűt adni, amivel jól el fogunk tudni navigálni. Amiben látjuk, hogy akkor mi a következő lépés, mi az, amiben fejlődnünk kell. Ugye itt már említettük ezt a kritikus gondolkodást és a kíváncsiságot, ezt a két dolgot mindenképpen visszahoznám és kiemelném, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, és akkor tudunk igazán leltárazni, hogyha őszinték vagyunk saját magunkkal, az érzéseinkkel, azzal, ami nem megy, ami eddig nem sikerült, és ugye itt nagyon fontos, hogy csak saját magunkra koncentrálva, és nem arra, hogy a külső társadalmi elvárás, vagy a szűk családi kör, vagy a barátok mit mondanak, hanem csak is azt figyelembe venni, ami nekünk fontos, és amit mi szeretnénk elérni. Aha. És talán az az egy kérdés, hogy mi az az egy dolog, amit idén, vagy most szeretnék elengedni, hogy könnyebb legyen az életem, ha ezt már meg tudjuk válaszolni, akkor szerintem már előrébb jutottunk. És hogyha pedig hullámvölgybe indulunk, akkor ott volt az a gondolat, amit most visszahoznék, hogy lehet hullámvölgybe vagy be.

0: lenni, lehet elhasalni, ez a tanulási folyamat része lesz. Engedjük, hogy ezek a negatív érzések is elhatalmasodjanak, mert amikor ezeket engedjük, és nem elfojtani próbáljuk, akkor utána kezd majd kitisztulni az ég, és utána kezdünk el tudni egy másabb minőségben élni az iránytűnknek megfelelően. Úgyhogy én ezeket a dolgokat emelném ki.
1: Kriszta, köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon sok segítség, és nagy segítség, úgyhogy akinek nem sikerült az elejétől végig hallgatni a beszélgetést, nyugodtan ugorjon föl a Manna honlapjára, és a hallgassa vissza fülecskére kattintva megtalálja a Manna délelőttben ezt a beszélgetést is. A vendégem volt Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója, az új kezdetekről, a váltásokról, az életmódváltásról, az ezt akadályozó tényezőkről és azok leküzdéséről beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Változékony idő lesz, gyilkosság történt Budapesten. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csak nem 2 milliárd forint értékben.
0: Időjárás.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nyelvtanulásról és a nyelvtudás használatának a hibáiról, illetve arról beszélgetünk majd vendégemmel, Farkas André üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, hogy miért nem merünk beszélni. Hol van ez a botlás, ami megakadályozza azt, hogy mi jól tudjunk működni az angol nyelven, ami ugye most már mondhatjuk, hogy alapvetés a világban. Szia André, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Na induljunk a kályhától, legeleje. Mi az, hogy nyelvi kócs? Miben más egy olyan nyelvtanár, egy olyan angol nyelvtanár, mert most azért beszéljünk az alapnyelvről, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy világszinten alapnyelv az angol, aki nyelvi kócs is egyben?
2: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát a nyelvtanár és a nyelvi kócs között talán annyi a különbség, hogy a nyelvtanár az önmagában csak magával a nyelvtanítással, oktatással foglalkozik, és a nyelvi kócsnak pedig az a szerepe, hogy tudja oldani még azokat a gátlásokat, rossz beidegződéseket, amelyek hátráltatni tudják a tanulók nyelvi fejlődését. És sajnos a magyarok elég sokan küzdenek olyan rossz beidegződésekkel, amelyek tényleg vissza tudják tartani a fejlődésüket. Mit értek ez alatt? Tehát például nagyon sokan azért nem mernek megszólalni angolul, vagy akármilyen más nyelven, mert félnek a hibázástól. És ugye ez sajnos a rossz oktatási rendszerünknek a hibája is, hogy egészen gyerekkortól kezdve azt nevelik belénk, hogy a hibázás az egy bűn. És ugye ha hibázol, akkor téged azért akár meg is szégyeníthetnek. És ugye így növünk fel, ezt visszük tovább, és ugye pedig a hibákból kellene, hogy tanuljunk, mert egy nyelvet nem lehet hibázás nélkül elsajátítani, pont abból jön elő, hogy mi az, amit még javítanunk kellene, mi az, amit még gyakorolnunk kellene. Tehát ez egy természetes velejárója a nyelvtanulási folyamatnak. És ugye például a nyelvi coachnak az is a szerepe, hogy ezt a gátlást oldja. Tehát én például olyan módszerrel dolgozom, hogy soha nem javítom, amikor beszédszituációban van az adott tanuló, mert nem akarom ezt a gátlást tovább erősíteni, hanem jegyzetelek, és amikor vége van annak az adott szituációs beszédblokknak, akkor utána már egy külön etap keretében foglalkozunk a hibákkal. Tehát egyrészt hagyom, hogy kommunikáljon, mert ugye a kommunikáción van elsődlegesen a hangsúly, tehát ne érezze ezt a gátlást, hogy úristen, most rosszul mondtam valamit, és akkor mit gondolnak majd rólam, hanem hagyom ezt a folyamatot, hogy tényleg érezze azt, hogy a beszéden, a kommunikációban az elsődleges fókusz, és utána egy külön helyzetben már a hibákra fókuszálva, akkor azokat is megnézzük, és természetesen javítjuk, mert ugye abból fog tudni később fejlődni. Tehát például a nyelvi coachnak ez is a szerepe, de egyébként rengeteg olyan rossz beidegződés van, csak mondok kettőt, hogy nincs nyelvérzékem, én már annyi mindent megpróbáltam, és nekem ez nem
1: működik. Öreg vagyok már ehhez.
2: Igen, és ezeket nagyon szépen lehet coaching eszközökkel felszíre hozni és oldani.
1: Mondd, Andi, hogyan lehetséges az, hogy a nyelvtanuláshoz szükség van a lelkünkre is, mert az alapján, amit te most elmondtál, számomra ez azt jelenti, hogy egy nyelvi coach nem csak az agyunkat tanítja a nyelvtanulásra, hanem a lelkünket és a pszichénket is trenírozza arra, hogy azt a tudást aztán merjük működtetni.
2: Pontosan, tehát én sokszor mondom, hogy egy nyelvet tanítunk, akkor nem csak nyelvtanárok, oktatók vagyunk, hanem egyben terapeuták is, mert rengeteg olyan dolog előjön, amivel muszáj szembesülnünk, és hogyha ezeket a faktorokat nem oldjuk a tanulás során, akkor tényleg nem tudunk egyről a kettőre lépni. Tehát például visszatérve erre a rossz beidegződésre, volt olyan tanítványom, aki azért jelentett beteget a munkahelyén, mert annyira félt a meetingen való szerepléstől, és görcs, tehát ő szinte szó szerint fizikális gyomorgörcsöt érzett, és el akarta kerülni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert nem volt meg egy stabil középfokú nyelvtudása, tehát rendelkezett a megfelelő nyelvi alapokkal, szókincsel, hanem annyira stresszelt azon, hogy mit gondolnak a kollégái, mit gondol a főnöke arról, ahogy ő beszél. És ugye ezt muszáj oldani, mert egyébként akkor nem fog tudni, tényleg nem tudja magából kihozni azt a tudást, amivel rendelkezik. És ugye erre jó egy biztonságos környezet, ahol biztonságban gyakorolhat, felkészülhet olyan szituációkra, olyan üzleti, ugye üzleti angol nyelvoktatásával foglalkozom elsődlegesen, tehát olyan üzleti szituációkra, ahol azokra az éles helyzetekre, ahol tényleg már meg kell mutatnia magát, és hogyha ezt egy biztonságos környezetben már előre be tudja gyakorolni, föl tud készülni rá, akkor abból a sikerélményből már egy magabiztosabb állapotba kerül, és már sokkal jobban mer utána egy ilyen éles helyzetben is megszólalni.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítója. Ugye az üzleti angolról is beszélünk majd, de most már ez alapján, amit Andi elmondott, egy kicsit beszélnünk kell a következőkben a language shamingről, hogy jól gondolom-e én azt, hogy ez is létezik, mint a body shaming, vagy a mom shaming, ami ugye sajnos nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, csak egy mondatban jól gondolom, hogy ez létezik?
2: Igen, abszolút, jól látod, és ugye ez pont ezeknek a következménye, amikről itt most az előbb is beszélgettünk, hogy nagyon sokan úgy élik meg azt, hogy ők nem, valamit nem csinálnak jól, és hogy ez egy fajta szégyen, ez egy bűn. És ugye ezt kellene levetköznünk, de sajnos a magyar oktatási rendszer nem ad erre túl nagy optimizmust, mert sajnos nem megfelelő módszerekkel tanítják az angol nyelvet még a mai napig.
1: Hát a mai napig ez a frontális oktatási rendszer megy, és sajnos a megszégyenítés Magyarországon a mai napig nagyon gyakori, és nem csak az iskolákban, hanem mondjuk akár egyébként egy-egy nyelvoktatásnál is előfordul, és hallani ilyesmit. Hamarosan folytatjuk tehát a beszélgetést Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítójával. Érdemes lesz figyelni.

0: aznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj Magabiztosan Mentor program alapítója, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem merünk megszólalni angolul, miért van bennünk a szégyenérzet, mitől félünk, és hogyan lehet ezen segíteni, hiszen azért létezik már olyan egyedi oktatási módszer, amivel pont ezen lehet egy kicsit, és aztán pedig egyre nagyobbakat segíteni, hogy az ember megmerjen szólalni. Ahogyan mondjuk az olaszok imádják, még ha valaki tele hibával megszólal, imádják, aki megszólal a saját nyelvükön, és valljuk be, mi is szeretjük, amikor valaki Magyarországra jön. Tök mindegy, hogy milyen nyelvtannal beszél, jól használja a szavakat, hogyan ragoz, megszólal magyarul, és szeretjük, mert az anyanyelvünkön megszólal, és gyakorlatilag a világ második anyanyelve, mondjuk úgy, mindenhol majdnem már az angol.
2: Igen, pontosan. Ugyanezeket a dolgokat szoktam én is hangsúlyozni, amikor arról beszélünk a tanítványaimmal, hogy nem az a fontos, hogy mennyit hibázol, hogy milyen hibákat ejtesz, amikor beszélsz. Ott az a lényeg, hogy az angolt, mint kommunikációs eszközt, az információ átadására szolgált, és ha akár kézzel, lábbal is, de mondd el, magyarázd el, hogy mit szeretnél átadni, és nem azon múlik, hogy mennyi nyelvtani hibát csinál valaki, mennyire választékos, szofisztikált kifejezéseket használ, mert sokszor, ha sokat gondolkodik valaki, és ugye ez egy tipikus helyzet szokott lenni, hogy annyira át akarja gondolni, hogy mit mond, és az mennyire helyes legyen, hogy ez megakasztja a folyékonyságot, a gördülékenységet. Tehát a szakadozottá teszi a beszédet, a kommunikációt, és ez egy sokkal nagyobb hiba, mint az, hogy esetleg hány nyelvtani hibát vétett a beszédében. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, ezt kellene leküzdeni, és sajnos pont azáltal nem tudjuk ezt megoldani, hogy a mai napig azt látom, hogy az iskolákban, nyelvtanfolyamokon, sőt még nagyon sok esetben magántanárokkal való tanulás során is nem a beszéd fókuszon van a hangsúly, nem a kommunikáció az elsődleges, hanem szavakat magoltatnak a gyerekekkel, szódolgozatokat iratnak, nyelvtani feladatok megoldásával töltik az időt, szövegeket fordítatnak. Ez csak egy része annak, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet, de nem ezen kellene lenni.
1: Szituációkba kéne, életszerűen kéne beszélni.
2: Így van. Így van, pontosan, tehát a beszédet kellene úgymond gyakorolni, mert egy hagyományos nyelvórán nagyon kevés idő jut magára a beszédre, és a beszédszerveinket ugyanúgy edzenünk kell, mint akármilyen más mondjuk izmunkat, mert annak is van egy folyamata, és ugye minél jobban, minél gyakrabban kerül valaki bele olyan kommunikációs helyzetbe, ahol tudja használni a nyelvet, egyre magabiztosabban és egyre gördülékenyebben tud utána beszélni. Tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy magabiztosan merjen megszólalni, hogyha nem készítették föl erre, nem adtak neki lehetőséget egy stresszmentes, biztonságos nyelvi környezetben, ahol a hibáiból is tanulhat, persze.
1: Andrea, hogy állunk Magyarországon az angol nyelvtudással, és honnan ered, hol a gyökere annak, hogy sokszor borzalmas az angolunk?
2: Igen, hát 2022-es, ez egy legfrissebb Eurostat felmérés szerint Magyarországon a 25 és 64 év közötti magyaroknak több mint a fele, tehát 51,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, ami egy borzasztó statisztika, mert Európában ezzel sereghajtók vagyunk az idegen nyelvtudás terén. Azt hiszem, hogy Bulgária van mai még mögöttünk a sorban. És sajnos sokszor fölhozzák azt az indokot, hogy hát mert ugye a magyar az egy annyira különleges nyelv, teljesen más, mint a többi európai nyelv, elszigetelten létezünk Európán belül, de ez sajnos cáfolható, mert a finnek az egyik ilyen példa, ugye egy nyelvcsaládba tartozunk, és az ottani lakosságnak csupán 7,8%-a nem sajátította egy másik idegen nyelvet. Tehát ez nem lehet az ok, ezért is gondolom azt, hogy másban keresendő. És itt mindig is hangsúlyoztam, hogy én oda vezetem ezt vissza, hogy a hazai nyelvtanítási módszereken kellene javítani, pont amikről az eddigiekben beszéltünk.
1: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Bárki, aki úgy gondolja, hogy nem merte eddig elkezdeni az angol nyelvtanulást, nem megy neki jól, nem mer megszólalni, öreg hozzá, nehezen megy, na ő mind próbálja meg revidiálni a véleményét, akkor most érdemes lesz nagyon figyelni a továbbiakban is, mert pont arról beszélünk, hogy igenis bármikor érdemes, és kell is nekivágni bátran. Ebben segítségemre van Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a tárgya Magabiztosan Mentor program alapítója, akivel a következőkben lezárásképpen arról fogunk beszélgetni, hogy bizony léteznek már olyan egyedi oktatási módszerek, amikkel kifejezetten bizonyos üzleti helyzetekre lehet felkészülni angolul. Ezzel folytatjuk.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól
1: Manna FM.
2: Farkas Andrea a vendégem, akivel az angol nyelvtudásról, az angol nyelv gyakorlásáról beszélgetünk, főleg az üzleti világban, ugye most azokról az egyedi módszerekről, amik már elérhetőek, és amik nagyon gyorsan és könnyedén tudnak segíteni, mondjuk egy-egy tárgyalási szituációban, prezentációnál. Aki ilyen munkára vágyik, vagy ilyen munkára jelentkezett, az különösen figyeljen most. Tehát a vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj Magabiztos a mentorprogram alapítója. Andrea, akkor zárásképpen kérlek, mondd el, hogy milyen módszerek elérhetőek már, amik olyan egyedi oktatási módszerrel dolgoznak, amik kifejezetten különböző szituációkra tudják trenírozni nyilván angol nyelv szempontjából az alanyokat.
3: Igen, hát több mint 19 év oktatási tapasztalat a hátam mögött, azt gondolom, hogy létezik olyan módszer, amivel igenis lehet egyébként bármilyen nyelvi helyzetben, de kifejezetten ugye az üzleti nyelvoktatásra fókuszálva eredményeket elérni. Én a mentor programon keretében egyébként pont úgy gyúrtam össze ezt az egész módszertant, hogy olyan pillérekből álljon, amelyek mind-mind elősegítik a aránylag rövid időn belüli fejlődést. Ugye ez nagyon fontos egy üzletember, vagy egy gazdasági, vagy akármilyen szakember számára, aki felnőttként már nincs ideje, hogy túl sok időt eltöltsön a nyelvtanulással, de rendelkezik már egy alapszintű nyelvtudással, tehát itt értem ez alatt mondjuk egy ilyen B1-es nyelvi szintet, amire már rá lehet építeni az üzleti készségek fejlesztését. Ez az öt fontos pillér, amire én alapozom, a következő. Az első, hogy mindenképpen személyre szabottan kell megállapítani, hogy mire van szüksége az adott tanulónak. Tehát itt konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem tehát csak azzal foglalkozunk, ami az ügyfélnek a konkrét nyelvi célja. Tehát ha például prezentációra kell felkészülnie, akkor a prezentációs készségeket gyakoroljuk. Ha egy állásinterjú a cél, akkor az állásinterjú kérdéseket vesszük át, és azokra fókuszálva fejlesztünk. Ha a meetingeken való részvétel az elsődleges a számára, akkor a meeting készségeivel, illetve ugye a szakmai szókincsének a bővítésével foglalkozunk. Ez a rengeteg időt lehet megspórolni, mert felesleges olyan dolgokat tanulnia, amelyekre lehet, hogy nem is volt, meg nem is lesz szüksége. És hogy ezzel le tudjuk az időt rövidíteni, és rá tudunk fókuszálni arra az adott konkrét üzleti célra, ami neki most a legfontosabb. A második dolog pedig, hogy mindenképpen a beszédre kell fókuszálni az adott órákon, mert olyan tárgyalási helyzeteket kell létrehozni, amelyek segítségével be tudják gyakorolni a tanulók éles tárgyalási és meeting helyzeteket. Egy biztonságos környezetben pedig lehetőség van a gyakorlásra és a hibázásra is. Azt gondolom, hogy a harmadik fontos elem lehet, hogy jó, ha fölmérik a tanulók tanulási stílustípusát is. Tehát, hogy milyen hatékony tanulási technikákkal lehet még segíteni a nyelvtanulást, mert például nem mindegy, hogyha valaki vizuális, ha auditív, vagy ha kinesztetikus tanulási típusba tartozik, mindegyik típusnak más és más hatékony technikái vannak, tehát hatékony technikákkal lehet segíteni a fejlődés. Azon kívül azt is vallom, hogy a magolásos szótanulás már nem igazán működik. Nagyon sok jó olyan interaktív felület van, ahol nem csak hogy kifejezéseket, hanem szövegkörnyezetben tudják tanulni, akár mondatok formájában a tanulók a szavakat, és ezáltal nem a rövid,

0: megélhetés egy adott közegben vagy környezetben.
1: Igen, itt jön be az, hogy ez is tényleg egy gyors példát tudok mondani. Volt olyan tanítványom, akinek nem sikerült a nyelvvizsgája, mert nem volt felkészítve a szóbeli szituációra, lefagyott, és ezt úgy élte meg, hogy utána nem mert már ilyen beszédszituációkban megszólalni, és amikor ez előjött, tehát ezért fontos mindig visszatérni arra, hogy mi okozhatja, ha egy ilyen típusú gátlás van az életében, mi okozhatta ezt, és hogyha ez előjön, akkor utána az alapján már tudunk tovább lépni, mert ugye kiderültettük azt, hogy nem volt egyáltalán felkészítve arra az adott helyzetre, és ugye a felkészületlenség hiányából adódóan jött ez a sokkos hatás, és ezáltal, hogy most ezt egy üzleti szituációban is ugyanígy beáll és visszajön ez a fajta érzés, ezt úgy tudjuk oldani, hogy pontosan azokra a helyzetekre, amelyekben neki meg kell szólalnia, ahol teljesíteni kell, azokra trenírozzuk, tehát úgy építjük fel a nyelv tanulási folyamatát, hogy már ezekre az éles helyzetekre föl tudjon tényleg maximálisan készülni, és ott már nem fog egy olyannal szembesülni, mint mondjuk a nyelvvizsgáján, hogy nem tudta, hogy most itt mit kellene kezdenie magával, hanem már tudja, hogy milyen szókincsel, milyen kifejezésekkel. Tehát van a tarsolyában egy olyan fajta gyűjtemény, amivel már tényleg
0: egy kezdőkészlet
1: belépni.
0: Igen.
1: Igen, és utána a sikerélmény az utána tovább lendíti. Tehát utána már később ebből merítkezhet, és ugye tud újabb és újabb helyzetekbe belépni, és ugye ez egymásra épül, ez a hatás, és az önbizalma is előbb-utóbb akkor megerősödik.
0: Hajrá, kedves hallgatók, tanuljunk angolul, merjünk megszólalni angolul, nézzünk filmeket angolul, magyar felirattal, a kedvenc filmeinket sokszor akkor már angolul, angol felirattal, aztán már felirat nélkül, és merjünk megszólalni. Ha másképp nem, akkor az ember fürdés közben saját magának szituációs gyakorlatokat is adhat és előadhat egy-egy részletet egy filmből, aztán elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott már akkor sokkal bátrabban tud megszólalni. Ezek persze, amiket csak én mondtam, ötletek a saját életemből, amik bátorítottak engem is arra, hogy merjek megszólalni angolul. Sosem késő elkezdeni nyelvet tanulni, ugye szoktuk volt mondani, hogy minél többet tudsz, annál többet érsz, és ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát az angol az most már alapvetés, hogy még egy ember lehessünk. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachnak, hogy mindezt elmondta, és én nagyon remélem, hogy sok-sok hallgatót tudtunk bátorítani arra, hogy neki veselkedjen akár újra, akár elsőként, és megtanuljon angolul, és megmerjen szólalni angolul. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.

0: 98 pontat Manna FM, életörömzene és a budapesti történetek sorozatunk, amiben ma a budapesti sörtörténetről lesz szó. Vendégem lesz 9 óra után a friss híreket követően Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze. Vele beszélgetek majd klasszikus és izgalmas történetek a budapesti sörtörténetről és sörgyártásról és a sörgyárakról is a friss hírek után.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Változékony idő lesz, gyilkosság történt Budapesten. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Megöltek egy 85 éves nőt Észak-Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna délelőtt.
0: A műsor vendégem a Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze, akivel a budapesti történetek sorozatunkban ma a budapesti sörtörténet következik. Már is kezdünk.
4: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Budapesti történetek sorozatunk most folytatódik, a budapesti sörtörténettel, természetesen Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével beszélgetünk most is a fantasztikus sztorikról. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy ránk érsz. No, bár azt gondolná az ember, hogy elsősorban nem Budapesthez kapcsolja a sört vagy a sörtörténetet, pedig az úgynevezett boldog békeidőkben bőven volt azért Budapestnek egy sörfőváros jellege.
2: Volt, sőt, jóval korábban, picit visszamennék az időbe. A modernkori Pest-Buda története, ez még nem Budapest, hiszen az 1873-tól van. A modernkori Pest-Buda történetének meghatározó évszáma 1686, amikor is az Egyesült Európai Seregek felszabadítják Buda városát, és ezzel párhuzamosan Pest városát is. És harcol az osztrogó seregben Jakob Proberger nevű úriember. Róla azt kell tudni, hogy bajor ember, kiváló katona, ezen kívül pedig serfőző, és hát amikor véget ér az osztrom, és Pestet újra kell népesíteni, hiszen a osztrom után ugye a népesség jelentős fogyatkozás szenvedett, ő úgy ítéli meg, hogy itt marad. És a mai városháza helyén működik egy török bozákháne, ez egy olyan hely, ahol alkoholos italat is lehet egyébként kapni, és ennek a helyén Jakob Proberger fogja magát, és nyit egy sörfőzdét. Két dolog még vele kapcsolatban, a 100 éves étterem, ami a mai Pest egyik legrégebbi civil épülete, ami ránk maradt, az ő magánháza volt, természetesen nem úgy nézett ki, ahogy ma, hiszen a 19.-20. század nyomot hagyott az épületen, de az alapok a 17. század végéhez kötődnek, és egy sikeres migrációs modellről beszélünk, mert amikor meghalt, már kétszer választották fővírává, vagyis a esti sörtörténet a 17. század végéhez kötődően már jól nyomon követhető.
1: Onnan kezdve hogyan indult tovább, és hogyan fejlődött?
2: A 19. században a sörfogyasztás Magyarországon egyre népszerűbb lett. Sokszor találkozom azzal a vélekedéssel, hogy ez a filoxérának köszönhető, de a történet ennél bonyolultabb. A filoxéra kétségkívül megnövelte a sör népszerűségét, hiszen ugye a bor eltűnt a piacról nagy mennyiségben. Következésképpen kellett egy olyan ital, amely képes betölteni ezt a piaci űrt. De a sör népszerűsége már korábban növekedni kezdett. Egy példát mondok. Van egy Mayer nevezetű bajor család, amely szintén betelepül Pest-Budára. Ők aztán magyar nemességet szereznek, és a korabeli multikult is semmi nevű balon mutatja, mint az ő nemesi nevük, Mayerfi. Tehát középen egy Y, a Mayerben és a végén a két FY. Uh-huh. A Mayerfi család egyébként mellett borról, szőlővel foglalkozott, volt olyan családtag, aki kitalálta azt, hogy szeretne vörös márvány hordóban érlelni bort, mondván, hogy akkor nem befolyásolja a fordónák, a fája, a borízét. De sörrel is foglalkoztak, például növék volt a tabáni sörfőzde, aztán volt egy tüköri nevű sörfőzde, az Pesten működött. Egyre népszerűbbé vált a sör, egy adatot mondok, 1851-ben körülbelül 382.000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban szűk 3 évtizeddel később pedig 427.000 hektoliter. Ami azt mutatja, hogy egy minimális növekedéssel számolhatunk, és ez a növekedés fog majd megugrani. Hogy aztán ez minek köszönhető ez a növekedés, arra nézve nekem van egy elképzelésem.
1: És mi ez az elképzelés?
2: Egyik az az, hogy a városi lakosság az előszeretettel fordult a sörhöz, mint könnyű, alacsony alkoholtartalmú, viszonylag olcsó italhoz, és nagyobb sörgyárakat jellemzően városokban létesítettek, hiszen könnyebb volt teríteni a terméket, ugye a szállítás meg lehetett ezzel spórolni. Maradjunk Pestnél, 1855-ben Kőbányán, ami ugye egy külbánya, mint ugye nevés elárulja, ott a pincerendszerek mentén ott létesít egy kis főzdét, egy Peter Schmidt nevezetű úriember. Peter Schmidt egyébként született pesti volt, nevezhetjük Schmidt Péternek is, de azért neki német volt az anyanyelve, az őse is Dél-Németországból jöttek, és ő egyebek mellett arra jön rá, hogy a sört egyre többen isszák. Na most a városi lakosság sörfogyasztását aztán majd még egy dolog fogja megnövelni a filoxérán kívül, ez pedig az infrastruktúra fejlődése. Hiszen a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott sebességgel és mennyiségben lehetett szállítani bármit, eképpen sört is. Úgyhogy valahol a növekedésnek az alapja az itt rakaszható meg, és ezt a megindult folyamatot ezt erősíti fel brutálisan majd a filoxéra.
1: Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze a vendégem ma is, hiszen hogyha budapesti történetek sorozat, akkor mindig Katona Csaba. Ma a budapesti sörtörténetről beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azokkal a kedves budapesti városi legendákkal és anekdotákkal, amik a budapesti sörtörténethez kötődnek, és természetesen a sör és a gasztronómia összefonódásáról, és a gyárak szépségéről már, ami az épületeket illeti, erről is szó lesz hamarosan. Folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Budapesti történetek sorozatunk folytatódik ma a budapesti sörtörténettel, természetesen szakértő vendégünkkel, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, Katona Csabával beszélgetek, és ígértem Csaba, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen anekdoták, történetek és legendák kapcsolódnak a sörfőzdékhez, a sörgyárakhoz, a budapesti sörtörténethez.
2: Hát számos ilyen van, kezdjük a legismertebbel, ami túlmutat Budapest határain, de lehetetlenül megemlíteni, ez természetesen a sörrel nem kucintunk legendája. Ugye azt mondja a fáma, hogy 1849. október 6-án Aradon kocintottak sörrel a aradi 13 tábornok jól átkivégzése után a győztesek parttalan örömükben. Most a helyzet az, hogy semmiféle történeti forrás nem támasztja alá, hogy bármilyen kocintatásra sor került volna. Esetleg előfordulhat az, hogy amikor Henrik Hencinek a 1850-es években, aki Budavárát védte Görgével szemben szobrot állítottak, ott kocingattak, és innen terjedhetett el ez a dolog, de a legvalószínűbb, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, hanem inkább a borlobbi igyekezett azt elhitetni valamikor 1880-as, 90-es években, amikor a filoxérát már sikerült háttérbe szorítani, és a bor igyekezett visszanyerni a piaci pozícióit. A magyar ember nem iszik sört, mert az olyan csúnya, osztrák, gonosz, labanc ital, de hát a magyar ember úgy döntött, hogy minden megiszik. Ez a tradíció azonban ránk maradt. De hát még számos más dolgot elő lehet venni. A budapesti kávéház kultúrának például egy nagyon sajátos eleme volt, hogy működtek úgynevezett asztaltársaságok. Ezek jellemzően 30 fölötti nős férfiak alkották, és hetente egyszer elmentek közgyűlni egy-egy helyre, és hát innen van a sörös csizma legendája. Ennek a lényege, hogy az asztaltársaság rendelkezett egy saját sörös csizmával, ami egy elalakú, vagyis csizma alakú üvegedény volt, alaphangon literes. Legrosszabb esetben pedig az alja az domború volt, nem is lehetett letenni az asztalra. És akkor leült az asztalfőre az asztaltársaság feje, kirendelte a megtöltött csizmát, ivott, majd a higiéniát figyelmen kívül hagyva továbbadta, és a csizma körbe járt. És innen jön az igazi játék, kifizeti ki a csizmában levő ser árát. Jósnak tűnik, hogy akinél elfogyott, akinél kiürült, de nem. A szabály az volt, hogy utolsó előtti, és tegyük mérlegre, hogy ez miért gonosz játék, mert vagy annyit kell korcsolnom, hogy mindezt megígyam, ez esetben az előttem levő terheli a fizetés kötelezettsége, vagy csak olyan kicsit szabad korcsolnom, hogy az utánam levő ne tudja mindet meginni. És próbáljuk meg azt mérlegre tenni, mit jelent, amikor a harmadik, negyedik körnél erre fókuszálni kell. És hát amit mindenképp megemlítenék, az ugye kőbánya. Hogy miért lett kőbánya szörös birodalom? Ma már kevésbé ismert, de hát bizony az borvidék volt. Tehát ha Pest-Buda borászatáról beszélünk, általában a sashegyi, gerlészhegyi vörös szokták emlegetni, de Pesten is volt szőlő egyetlen helyen, kőbányám, azért ott, mert a pincejáratok, amiket ott kivéstek, az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ott bort érleljenek. A mai napig emléke ennek a borászatnak, a kőbányai borászatnak a csősztorony, ami 1840-es években épült, ha jól emlékszem, és ott magasodott a szőlők között, a szőlőültezmények között, ma már jól és sörgyárak veszik körül. És azon a pillanat, a 19. század dereka, amikor rájönnek a sörben érdekelt vállalkozók, hogy a legjobb kőbányára kiköltözni, mert azonban a pincében, ahol bort lehet készíteni, ahol bizonyos sört is lehet készíteni, és így veti meg a lábát aztán idővel mondjuk a Dreher. Dreher viszont abból a Petter Schmidt-féle vállalkozásból lövi ki magát, amiről beszéltem, 1862-ben az idősebb Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, ő egy évvel később meghal, de a sógora Franz Eich tovább viszi a céget, és amikor fölnő az ifjabb Anton Dreher, akit egy Dreher Antalként ismerünk, elkezd virágozni ez a sörbirodalom.
1: A sörbirodalmak virágzása magával hozott egyfajta társadalmi jelenséget, és egy bizonyos gasztronómiai hullámot is.
2: Igen, azt kell látni, hogy a sörnek 1949 után is, majd mindjárt visszacsatolunk a polgári időszakba, a sörnek lett egy negatív konnotációja. Tehát ugye mi történik 1949 után? Magyarország bekerül a szovjet érdekszférába, része lesz a béketábornak nevezett szovjet szatellit államok közösségének, ami azt is jelenti, hogy piacgazdaság helyett tervgazdaság irányítja különféle folyamatokat a piacon, illetve hát éppen, hogy nem a piacon, mert ennek a lényege, hogy a tervgazdaság az létezik, de nem működik. Hogy érintette ez a sörfőzdéket és gyárakat? A sörfőzdéket azokat beszántották, a sörgyárakat államosították, és az volt a cél, hogy a magyar dolgozó egy olcsó, mindenki által megvásárolható sörhöz jusson hozzá, ez viszont kibékíthetetlen ellentétben van a minőséggel. Tehát nincs valódi piaci verseny, a cél pedig az, hogy bárki meg tudja venni a sört, és innentől kezdve válik a sörnek a hírneve, hát majd mondom, olyan értemben rossz áll, hogy azt terjesztik róla, hogy az ilyen proletárital, bocsánat a kifejezésért, olcsó, igénytelen, de bezzeg a bor. Ezzel szemben a két háború közötti időszakban és a monarchia idején sokkal inkább urbánus városi italnak számított a sör, elegánsabbnak számított, mint a bor, mert bort mindenhol lehetett termelni, persze voltak kiváló borok, szélejétés nelsék. A sörnek azért volt egy ilyen polgári attitűdje. Például a Kokályi Krúdi Gyula többet ír a sörről, mint a borról, ugye a magyar gasztronómia avatott szakértője. És ez a fajta hírneve, ez a fajta pozitív kicsengése a sörnek, ez szenved súlyos fogyatkozást 1949 után, és ezt a hírnevét kapja vissza lassan, de biztosan az elmúlt évtizedekben.
1: Nagyon érdekes az is, hogy milyen receptek kapcsolódnak a sörhöz, erről is beszélni fogunk. Folytatódik tehát ma Katona Csaba történésszel a Budapesti Történetek sorozatunk, ebben egészen konkrétan ma a budapesti sörtörténet, hamarosan folytatjuk.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Budapesti történetek sorozatunkban a főszereplő ma a sör, a sörgyártás, a sörgyárak és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a társadalmi jelenségek. Ezekről már majdnem mindről beszélgettünk szakértő vendégemmel, akivel a budapesti történetek sorozatot visztük, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Szóval receptek, Csaba, receptek és gasztrosztorik, amik a sörhöz és a sörgyártáshoz, a sörgyárakhoz kapcsolódnak. Sörkorcsolják, ugye azonnal ez jut az embernek az eszébe.
2: Na hát egyre a következő, a sörrel nem lehet főzni. De Magyarországon természetesen a borral való főzésnek van nagyobb hagyománya, tradíciója, érthető módon, mert a történeti Magyarország, másképp fogalmazva a Kárpát-medence egészének területén megteremnek a bogyós gyümölcsök, eképpen a szőlő is. Tehát a bor dominanciáját azt nagyon sokáig el kell fogadnunk, hogy így volt, nincs ezzel semmi gond. Ma egyébként, hogy oltom, több sört isznak, mint bort, de ugye tempora mutantur. Viszont a bor savasítja a ételt, amiben beletesszük, és ezért aztán, ha mondjuk vörösboros marhapörköltet csinálok, kevéssel a végerdőt kerül bele egy pici bor, hogy kicsapja az alkoholt, mert hogyha túl hamar beleteszem, akkor egyszerűen a rostokat összerántja. Ezzel szemben a sör az lúgosít, tehát puhítja a húst. És akkor rögtön mondok egy olyan receptet, ami eredendően cseh, de azért a monarchia idén sok felől meg lehetett találni. Vegyünk egy kacsát, a kacsavörös húsú szárnyos, az előkelő vételek közé tartozik, na most ezt berakom egy tepsibe. A tepsire állítok egy olyan másfél liter vörös sört, és mindjárt elmondom, mi az. Az nagyon jó összhangban van vele. A vörös sör, csehül polotmávi, szó szerint félsötétet jelent, magyarul félbarnának mondják, de igazából mindig csak vörösnek hívja. Egy maláta hangsúlyos sör, minimális komlózással, tehát nem a keserűség jelenik meg benne dominánsan, hanem a maláta pörkölése során visszamaradó cukor picit édesebbé teszi. Kicsit ilyen karamelles íze van. És ez, hogyha ebben párolom a kacsát fólia alatt, úgyhogy mellé pakolok még mondjuk hagymát, meg gyökérzöldséget, meg répát, meg zöldet, meg bármit, akkor ez gyakorlatilag fűszerként ízesíti meg az alapanyagot, és még egy picit rápirítok, és kétféle módon járhatok el, vagy összetud mixolom a zöldségekkel ezt a nagyon finom sörös levet, akkor lesz egy sűrű szaftom, vagy a B-verzió, hogy kiszedem a zöldségeket, kiszedem a kacsát, és akkor köretnek mondjuk olyasmit teszek mellé, hogy rizs vagy krumplipüré, amire pedig a híg levet tudom rátenni, mert azt felfogja. Az egésznek a lényege, a sörrel remekül lehet főzni. És akkor azt mondom a legismertebb receptet, hát ez a sörös csülök. Hiszen csülköt csinálhatunk láger vagy pilsz típusú sörrel. De mondjuk egy füstölt csülök mellé, ha odarakok egy stout, vagy egy porter típusú, vagy akár egy füstös, egy rau bírt, akkor abból valami egészen csodálatos ízkombinációkat lehet előcsalogatni. Arról nem beszélve, hogy ahogy van borvacsora, és minden bor mellé oda lehet rendelni kiváló ételeket, van sörvacsora is, vagy sörebéd. Az egésznek a lényege pedig a következő, hogy a sör nagyon-nagyon változatos ízvilágból tud hozzánk szólni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy na de a leves és a desszert, amellé lehet sört tenni? Hogy ne lehetne, csak a leves, mondjuk ne egy orvány lúgus leves legyen, ami egy hígleves, hanem legyen mondjuk egy gombakrém leves, tehát szalonna csipszel, kis szarvasgombával, és amellé már egy jó ipát, hogy epát olyan módon me lehet mellé rendelni, hogy tökéletes összhangon alakul ki, ami pedig a desszertet illeti. Egy mondjuk egy vaníliás desszert mellé, egy könnyű édes kis búzasör, vagy mondjuk egy csokis desszert mellé, egy porter vagy egy stout, egészen tökéletes választás, és csodálatos összhangban vannak az ízek.
1: Nagyon érdekes az is, hogy hogyan maradnak meg ezek a receptek, és hogyan kapcsolódunk ehhez például a sörtésztához, ugye, ami gyakorlatilag egy sörrel készült palacsinta tészta, és az is klasszikussá vált már, sőt, az majd, hogy nem a hétköznapokban is jelen van. Van olyan sörrel készült étel, amihez kapcsolódik, olyan legendás, elképesztően érdekes és vidám történet, vagy akár nem vidám, mint mondjuk a Rigó Jancsi sztori?
2: Ennyire direktben sörös sztorit nem ismerek, ami konkrétan ételhez kapcsolódik, de hogy mennyire jelen van a magyar konyhában is a sör, hadd idézek egy klasszikust, ez a fogas orli módra, vagy akármi orli módra. Na és ugye mi az orli módra? Sörtésztába vagyunk burkolva, az alapanyag legyen az hal, vagy bármi egyéb. Következésképpen, amikor azzal a kritikával találkozom, hogy ezek ilyen modern felhangú dolgok, hogy a sör és a gasztronómia az megpróbál betörni így az étkezéssel kapcsolatos élvezeteknek a túlspontjára, ezt most találták ki, egyáltalán nem így van. Tehát igenis helye van a sörnek, a csúly gasztronómiában is, tényleg azt tudom erre mondani, hogy ami nekem egy nagyon régi becsípődés, amikor azt hallom valakitől, hogy én nem szeretem a sört, én azt szoktam válaszolni, hogy nem, csak még nem találkozott azzal a sörrel, amit szeret.
1: Aha. Hogyan lehet összebarátkozni a sörrel? Végezetül erről még beszéljünk, mert ugye a keserűsége miatt nagyon sokan idegenkednek tőle, természetesen itt most a gasztronómiai élményről és a sör történetéről beszélünk, és természetesen a fogyasztását csak felnőtteknek szabad.
2: Nagyon egyszerű összebarátkozni, kóstolni, minél többet. A sör keserű, ezt sokszor lehet hallani, igen, a bézeni típusú sörök keserűek, de például az előbb általam említett félbarna, avagy vörös sör kifejezetten édes kis ízhatású, mert messze nincs benne annyi kumló, mint mondjuk a valóban nagyon keserűnek számító pilzeniben. Ez stout, vagy egy porter, a fekete sörök, ezekben is megtalálható az édes kis kávé és csokoládé és ízvilág. Nem beszélve az ízesített sörökről, hiszen ma már gyümölcsös sörökkel is lehet találkozni nagyon sok helyen. Magyarán fogalmazva, a sör olyan változatossággal tud meglepni minden bátran kóstoló embert, hogy előbb-utóbb meg fogja találni hozzá. Ennek egyetlen feltétele van, nyitott szívvel és nyitott lélekkel közelítsünk.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnöldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el. Változékony idő lesz, gyilkosság történt Budapesten. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között jön a Jamiroquai, a frontemberrel, JK-jel és a Cosmic Girl című dallal, ami már-már klasszikusnak számít egyébként a bulizós dalok között, és a Jamiroquai dalai között is. Miért? Azért, mert ez egyszerre szól egy nőről, annak a fantasztikumáról, amikor megjelenik egy férfi életében, és olyan különlegességet tud hozni a személyisége, hogy tényleg megmágneseződik tőle a férfi, egy egészen másik galaxisba, egy másik világba, egy másik univerzumba tudja elvinni. A nőnek a személyisége, a jelensége, a megjelenése, a szerelme, és másrésztről ez egy kocsi. Ugye JK nagy autórajongó hírében áll, föl is soroltak össze, és gyújtották azokat a celebeket, akik óriási autórajongók. Ez egy 13-as lista. Rajta van Chris Evans, Rowan Atkinson, Eric Clapton, Steve Coogan, Simon Cowell, ugye a tévémogul, Idris Elba, aztán ott van még Nicolas Cage, Richard Hammond és James Martin is, de a hetedik a sorban JK, aki annyira le van nyűgözve az autókkal, hogy 50 darab van neki, és ez folyamatosan bővül, ez az autópark. Mindenféle fajta típusú autója van. Állítólag a Cosmic Girl az egy lila Lamborghiniről szól, ami pontosan ugyanezt az érzést kelti egy autórajongó férfiban. Ugye hát mit szoktunk mondani, hogy egy férfi két dolgot nem ad kölcsön, a feleségét meg az autóját, ugye? Hogyha valaki az autóját így szereti, ahogyan egy autórajongó szereti az autóját, az pontosan olyan szeretettel és olyan elköteleződéssel viseltetik, bármilyen furcsa hangzik is, a gépjárműve iránt, mint a párja iránt, mint a szerelme iránt. Úgyhogy ugyanaz a lenyűgözöttség, ugyanaz az elvarázsoltság jelenik meg akkor, hogyha egy autórajongó beül egy ilyen lambóba, ahogyan szokták emlegetni, mint amikor mondjuk megfogja a párjának a kezét. Nyilván ezt lehet még súlyozni azzal, hogy élete párjával ül be ebbe az autóba, de az biztos, hogy JK a maga furcsaságával, a furcsa megfogalmazásaival, dalszöveget és az interjúkat illetően is, ezzel az állandó kétértelműségével, amikor az ember nem tudja, hogy most akkor viccel vagy nem viccel, a furcsa kalapjaival pontosan annyira könnyen értelmezhető, és mégis nagyon varázslatosan, titokzatos és értelmezhetetlen, és pontosan ettől ilyen fűszeres és ízes a Jamiroquai muzsikája. A Jamiroquai név a Jam szó és az Iroquai szó összetételéből jött össze, ami ugye egy irokéz indián törzs nevére emlékeztet. Őket is az acid jazz jellemzi leginkább, úgyhogy a táncolhatóság az, ami a legfőbb, és ami azonnal eszünkbe jut róla. Az irokézek egyébként egy önálló nyelvű észak-keleti indiánok közé tartozó népcsoport voltak, amely a környező algonkin kultúrából emelkedett.

kutatás, akkor talán pláne, hiszen nem csak a csillagos égboltot látják, akik odafekszenek a fűre, hanem látják azokat a sziporkázó fényeit is Londonnak, amit csak ilyenkor lehet, és csak onnan a Primrose Hill-ről belátni. Szóval maga a dalszöveg is erről szól, hogy emlékszel, amikor ott feküdtünk a Primrose Hill-en, és akkor nem tudtad, hogy ez még mindig tart, vagy tarthat. Emlékszel-e, hogy mit mondtál akkor? Egyébként azok, akik ismerik Lennon szóló munkáit, felismerhetik a 2006-os Friendly Fire című albumát, ezt visszhangozza egy kicsit, ezt a ködös pszichedeliát mondjuk itt, tehát benne is van az, ami az apjában megvolt. A Primrose Hill a fiúknak a zenei DNS-ét ünnepli, hogyha szabad így fogalmazni, bár ezt mondom még egyszer, az American Songwriter fogalmazta meg így. Benne van ez az igazi Beatles-szerű gitár hangzás, benne van a pengetős akusztikus gitárnak is ez a Lennonos, illetve Paul McCartney is hangzása, de mégis valahogy benne van a fiúknak a saját egyénisége is. Úgy folytatódik tovább a szöveg, hogy örökké ott feküdtünk, elfelejtettünk mindent, ez volt a csók a csillagok alatt. McCartney azt mondta a sóvárgó dalról, hogy gyerekkoromban volt egy látomásom Skóciában egy gyönyörű nyári napon, és azt mondta, hogy elengedtem a lelki szemeimben azokat a kapaszkodókat, amik a biztonságot jelentették, és láttam az igazi szerelmet, és láttam a megváltómat, úgyhogy a Primrose Hill arról szól, amikor az ember csak úgy hagyja, hogy vigye őt az élet, és megengedi magának, hogy találkozzon ezzel a személlyel. Tehát nem akarásból jön a szerelem és a megváltó, aki lehet ugyanaz a személy egyben, hanem pusztán attól, hogy hiszek és bízom ebben. A híres édesapák támogatása azt mondta, hogy nagyon fontos volt számukra, mert így lélekben is mindig velük vannak. James McCartney és a Primrose Hill jön most a zenei finomságok között, ami James McCartney és Sean Lennon neve jegyez, úgyhogy érdemes lesz nagyon odafigyelni. Figyelni rá.

98.6 Manna FM-en itt a zenei finomságok között egy nagyon különleges lány következik, úgy hívják őt, pontosabban a művész neve az, hogy Likely, a teljes neve Lee Likely Timothy Zachrisson, 1986-os születésű, egy végtelenül

Itt az indie pop, a dream pop és az elektronikus zene irányába. Egyébként a dream pop az ebben az esetben nagyon szép, ahogyan összeolvad az indivel, az independent musical és az elektronikus zenével is. Timothée Zachrickson, Lilike Timothée Zachrickson néven született, ezt már mondtam, az anyukája fotográfus volt, fotóművész, az apukája pedig Johann Zachrickson, a Silverzufarn művész névvel volt jelen a svéd punk regi zanakarban, a Dagvágban. Van egy öccse, Zacharias Zachrickson, Svédországban megszületett, éltek Stockholmban, éltek Stockholm környékén, majd 5 éves korában elköltöztek Portugáliába, egy dombocs a tetejére, ahol még áram sem volt, egyébként mindig pénzszűkében volt a család. Ez a furcsa, ugye egyik napról a másikra élünk típusú művész család. És Portugáliában volt először tévéjük, és ő maga mesélte el egy isteni interjúban, ezt javaslom nektek, a New York Times-nak van egy Times Talks nevű sorozata, a New York Times Events név alatt megtaláljátok a YouTube-on, ahol egy 51 perces beszélgetést készítettek vele. Elképesztő helyes, ahogy mesél. Szóval ott volt Portugáliában először tévéjük, és azt mondja, hogy ott látta először Michael Jackson Black or White című klipjét és dalát, és azt mondta, hogy hát igen, ő ezt szeretné. Mondta, hogy akkor jött rá annyi idős korában, mert ugye 8 éves körüli volt, amikor visszaköltöztek Svédországba, és akkor mondta, hogy egész pici korában érezte már, hogy ő akkor nyugodt, és akkor van igazán harmóniában önmagával, és akkor érzi jól magát a középső gyerekségében, mert hogy mindig nehéz volt neki középső gyerekként, meg ugye ott voltak egyéb ilyen mindenféle kis történések, amik ezt a punk meg hippie életet, amit a szülők éltek, ez jelentett, és ez, amit hozott számára, ugye, hogy miket látott gyerekként, és azt mondta, hogy őt nagyon megragadta az, hogy ebben a Black or White klipben, ugye a sivatagban ott táncol valaki egy ilyen arany ruhában, és azt mondta, hogy ő ezt szerette volna. Egyébként is lenyugozta Michael Jackson, hogy mennyire szereti a gyerekeket, ő is egy kicsit szeretett hiányosként nőtt fellékkel, és ez aztán, amikor 8 évesen visszaköltöztek Stockholmba, akkor még nehezebb időszak jött el az életében, mert ő jelentkezett mindenhová, fél szót elénekelt, például a muzsika hangjából, és már azt mondták, hogy oké, köszönjük, nem? És aztán végül egy olyan iskolába vették őt fel, ahol az ő szavát használva ez a resztli, a maradék gyerekek mentek, akinek volt viselkedészavara volt, vagy bántották, vagy furcsa volt, vagy nehezebben tanult, és aztán egy gospel kórusba került bele, ahol bevándorló gyerekek voltak, és ő is ott volt közöttük. Azt mondta, hogy még akkor is nehéz sorsa volt, mert szerény volt, de közben zaklatták az iskolában az iskolatársai, úgyhogy tulajdonképpen, hogyha ezt nézzük, akkor nem véletlen, hogy az ő zenéi olyanok, amilyenek. Az, amit most meghallgatunk Lick a Little itt a zenei finomságok között, ez a No Rest for the Wicked, ami tulajdonképpen annyit tesz, hogy a gonoszoknak nincs nyugalom. És ez egy ószövetségi kifejezés Ézsaiás könyvéből, a 48-22-es, illetve az 57-20-21-es versekből származik. Ugye azt mondja, hogy nincs békesség, mondja az Úr a gonoszoknak, és azt mondja, hogy ez egy kapcsolatból való kiszakadás, és egy nagyon régi érzésnek az összevonása az újakkal. Azt mondta, hogy Svédországban volt, amikor írt, éppen összepakolta a cuccait, és kilépett egy kapcsolatból. Azt mondta, hogy borzalmas időszak volt. Nem volt más, csak a szégyenem, a szomorúságom, a bántottságom és a bántásom, ahogy bántottam a páromat, a bűntudat és a vágyakozás, és igazából a dalszövegben magamra utalok, én vagyok a bűnös, én vagyok az, aki bűnösnek vallja magát, de mindannyiunkra gondolok, mert hogy mindannyian követtünk már el bűnt a szeretett személy ellen, úgyhogy nekem szól az, hogy a gonoszoknak nincs nyugalom. Na, ilyen érdekes a dal, érdekes a klipje is, a 90-es évekhez hasonló történetmesélő videóklipről van szó. Ajánlom, hogy nézzétek, meg kicsit nehezen értelmezhető. Tehát benne van ez a furcsa gondolkodásmód, ami Lick a Little-től egyébként abszolút nem váratlan, de hogyha többször megnézed a klipet, akkor tudod, szépen össze tudod passzolni, össze tudod gyúrni a dalszöveggel. Szóval a zseniális kis svéd lány Lick a Little és a No Rest for the Wicked című dal itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: 98 pontot Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban! Építs velünk élményeket!

0: Store.hu.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Reklám hangzott el.
4: Változékony idő lesz, kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés a következő tanévben. Dubajban fogtak el egy magyar áfa csalót. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője azt mondta. A szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki. Összhangban van úgy az uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Az orosz hadsereg 2 balisztikus rakétával is több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbusz ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csak nem 2 milliárd forint értékben. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Henypál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el.
5: Időjárás.
4: Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: 98.6 Manna FM életöröm zene. Ebben az órában vendégeim a stúdióban Gabriel Péter, a Gabriel Segítő Közösség alapítója, valamint Bilvax Tibor befektetési szakértő. Hát most így mutatom be Tibor, de hát nyilván a hallgatóink ismerik nem csak mint befektetési szakértő, hanem a segítő közösségek ügyében is ugye nagyon jártas, úgyhogy azért van most itt Tibor is velünk a stúdióban. Szervusztok, jó reggelt!
2: Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel.
3: Én is, jó reggelt kívánok.
1: No, én onnan indulnék, ez a Gabriel Segítő Közösség, ez mióta létezik, mi hozta létre, mit kell tudnunk erről?
2: 2016-ban alakult ez, tulajdonképpen egy Facebook közösségként kezdtük, és szerettem volna kihasználni a közösségi média erejét valami jóra, és tulajdonképpen a másik nagyon fontos szempont volt a transzparencia. Én is rengeteg helyre adakoztam már, rengeteg szervezetnek, rengeteg jótékonysági akcióban vettem részt, és az egyik fő probléma, amivel találkoztam, az átláthatóságnak, a transzparenciának valahol a hiánya. Tehát mindig valahol az volt, hogy ugye elküldtem a pénzt valahová, ott vásároltak bele valamit, és hogy mondjuk, hogy ez kihez jutott el, vagy kihez nem jutott el, ez sokszor kétségeket vetett fel bennem. Voltak olyan helyzetek, amikor ténylegesen ezek a kétségeim megalapozottak is voltak, de volt nyilván, ahol nem, tehát hogy most nem szeretnék bírálatot kifejezni ezek irányában, ezek közösségek irányában, vagy szervezetek irányában, de hogy ez volt az elsődleges célom, hogy tényleg ahhoz jusson el a segítség, ahova az kell. Illetve még egy nagyon fontos szempontom volt, hogy az embereknél ugye rengeteg felhalmozott érték van, amit ugye nem használnak, valahol tárolnak valami pincébe, vagy sufniba, vagy padláson, vagy akármi. És hát van egy ilyen mondás is, hogy valakinek a szemete az másik embernek a kincse lehet. És ezen elindulva, ugye még amikor ez Facebook közösségként működött, akkor igyekeztem bevonni embereket, hogy a náluk lévő úgymond számukra értéktelen dolgokat, azokat hozzák be, és vagy vigyék el azokhoz, akik rászorulók. Még egy fontos célkitűzésem volt, hogy megszűrni azokat is, akik az adománykérők, ugyanis akár hiszik, akár nem, ebben is már-már szervezett bűnözésszerű motivációk találhatók meg, nem csak Magyarországon, de külföldön is, itt a használt ruhás bizniszeken keresztül még egy csomó minden másról tudnék beszélni. Szóval a megalapítás célja az volt, hogy egy transzparensen működő adományozó közösség jöjjön létre, akik adományozók és adománykérők is megfelelő kontroll után tudnak gyakorlatilag interakcióba kerülni. Tehát ez volt így a rövid történet.
1: Egyébként csak egy mondat erejéig visszatérve arra, hogy az a segítségre szorulókat is szűrni kell. Én ezt magánszemélyként is tapasztaltam, hogy volt egy-két butordarabom, és hogy szerettem volna valakinek odaadni, mert most annyit nem ér, hogy nagy pénzeket kérjek érte, vagy kis pénzeket sem. Egyáltalán segíteni akartam vele, és csak egy egyszerű Facebook hirdetésre jelentkeztek valami 30-an, amiből legalább 22 ember kuka volt. És hogy ezeknek utána nézni, hogy ki milyen típusú, miért kéri keresgélni, szóval ez egy nagy nyomozást követelt tőlem is ahhoz, hogy tényleg megfelelő emberhez jusson el az adomány, vagy a segítség.
2: Igen, erre mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és az önkéntes segítők, akik segítenek nekem ezt a közösséget működtetni, ők nagyon-nagyon sok munkát tesznek ebbe, hogy tényleg ahhoz jusson el az adomány, akinek úgymond tényleg szüksége van rá, és nem valami üzletet lát benne, mert nagyon sok olyannal találkoztunk, amikor ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy valaki kér egy adományt, és utána meglátjuk valami marketplace-re fölrakva ugyanazt a terméket, mondjuk egy Facebooknál, vagy bármi.
1: Igen. Tibor, te hogyan kapcsolódsz ehhez a közösséghez?
3: Hát igazából, hogyha azt akarnám mondani, mint a Péter elmondta volna a Kókudvilt, ugye, amit mi csinálunk párhuzamosan.
1: Ugye Kókudvil, ezt nem is említettem.
3: Igen, ugye mi társadalmi vállalkozásként működtetjük ezt az egészet, és pont azzal tapasztaltunk, hogy a mi köreinkben is nagyon sok olyan ember volt, akinek valamit szeretett volna felajánlani, valamivel több volt neki, csak egyszerűen azt nem tudta, hogy hogyan juttass el, és hogy hova juttass el, és hogy ez bizalommal jusson el. És mi ezért hoztuk létre ezt a platformot, tehát ugye mi nem alapítvány vagyunk, hanem mi megkeressük azokat, akik felajánlanának valamilyen tárgyat, eszközt, akár készpénzt, vagy bármilyen dolgot, és eljutatjuk a végfelhasználókhoz, ugye mi magunk visszük el, mi magunk szelektáljuk, és itt van egy másik, amit be kell hoznom, hogy ugye nagy mennyiségben kaptunk mi is már az elmúlt években felhasználható dolgokat, ruhákat, egyébként csak sok esetben mondjuk azok nem voltak használatra képesek, mert mondjuk jó kedvel vagy jó akaratból valaki odaadta egy nagy zsákban, csak mondjuk a felét át kellett válogatni. És amikor ez így, vannak ugye ennek azt mondom, ilyen sláger időszaka ez a karácsony, de ez egész évben kell segíteni. Hogy karácsonykor volt, hogy mi is 30-40 önkéntesre dolgoztunk heteken át, hogy ez meglegyen, és utána el is juttassuk. És azt gondolom, hogy Péter ezt nagyon jól fogalmazta, hogy ő szerintem azt csinálja, vagy hasonlóan, amit mi csak nemrég találtunk egymásra, nemrég ismergettünk meg, hogy ilyen kihívásokat oldanak meg, mert sajnos segítségre szorul ember az egyre több van, tehát én nem azt látom, hogy egyre kevesebb, egyre több is, vagy egyre több információt el hozzánk, és tényleg egy másik olyan pont volt az, hogy szerették az emberek azt szerintem, hogy tudják, hogy hol jutott el. Tehát mi is végzünk, vannak úgymond saját önkénteseink, viszont dolgozunk azzal, hogy külsős vállalatokat vonunk be, akár önkéntesnél ilyen CSR tevékenységnek, hogy eljönnek, mondhatnék nagyon sok cég nevet, és segítenek csomagolni, segítenek úgymond csomagokat összerakni, akár élelmiszercsomagokat, egyebeket, akár el is hozzák, el is viszik velünk, hogy ők is megérezzék, hogy milyen egy emberi sors, hogy milyen családok vannak, hiszen nagyon, én azt mondom, van egy nagy nyitottság ebbe az irányba, csak nagyon sok ember nem tudja, hogy hogy kezdjen ebbe bele, mert soha nem volt, ezt nem lehet, nem tanítják igazából nagyon Magyarországon sehol. Nem
1: nincs kultúrája, hozzá. És itthon nincs kultúrája, mondhatjuk azt, nem? A segítségnyújtásnak, az adományozásnak.
3: Igen, még hogyha valaki lenne, nem, abszolút nem tudott beírni a Google-be, hogy figyelj, hogy tudok adományozni, vagy hát falsó oldalakra is elvihet, ahogy mondjuk a Péter is elmondta, hogy lehet, hogy valami nagyon szépen meg van csinálva, és igazából csak begyűjtik, és a végén ez valaki ezt elég komoly pénzekért eladja szó szerint. Uh-huh.
1: Rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim a stúdióban Gábriel Péter, a Gábriel Segítő Közösség alapítója, valamint Bilvax Tibor befektetési szakértő. Adományozásról, segítségnyújtásról beszélgetünk. Ugye arról volt szó az előző percekben, hogy milyen fontos megszűrni még a segítségkérőket is, nem csak az adományozókat, de nyilván mind a két tábort érdemes megszűrni, mielőtt bármilyen adományt szeretnénk adni. Egyébként sűrűn fordul elő ilyen, most beszéljünk nyíltan, vagy találkoztál te már ilyennel a 2016 óta, amióta létezik a közösség?
2: Nagyon sok információnk van, illetve amivel személyesen találkoztunk, egy nagyon nagy nevű jótékonysági szervezet adományokat adott embereknek, és gyakorlatilag volt olyan adományozottunk, vagy adománykérünk, akit megfenyegettek azzal, hogyha tőlünk fogad el adományt, akkor ők már nem visznek neki. Mégpedig azért, mert utána mi ki tudtuk szedni az emberképből, akinek ugye adományoztunk, hogy mi volt a probléma ezzel, hogy ugye sokkal több termék átvételét iratják alá velük, mint amit valójában odaadnak nekik. Szóval ez egy tényszerű, ezzel én magam találkoztam, és fel is vettem a kapcsolatot ezekkel, akik ugye ezt a kvázi fenyegetést tették, és mondtam nekik, hogy ebből komoly ügyet fogunk csinálni, hogyha ezzel nem állnak le. Azóta nem találkoztunk ezzel a csapattal. Én úgy tudom, hogy ott is a saját házuk táján egy kis rendrakás történt ezek után, de hogy ez sajnos ez egy ilyen dolog, és ami nagyon rossz ezen a területen, hogy valaki tényleg erre tulajdonképpen üzletet épít, hogy rossz sorsú embereknek a szenvedésén gyakorlatilag nyerészkedik, tehát ennél alantasabb dolgot nem nagyon lehet csinálni a világon talán.
1: Ebben abszolút egyetértek, teljes mértékben. Hogyha azt nézzük, nyilván nem csak vidéken, illetve határon belül segítetek leginkább, vagy még a határokat is átlépitek?
2: Igen, én nekem az a koncepcióm, hogy amíg Magyarországon magyar emberek rossz sorsban élnek, addig én nem tenném át a lábamat a határon. Nagyon-nagyon sok ember él nagyon mély szegénységben, akár Budapesten is, tehát attól függetlenül, hogy ugye beszélgettünk az előbb ugye Tiborral, hogy a GDP nagy része ugye Budapestre koncentrálódik Magyarországon, mégis Magyarországon is vannak olyan helyek, amik elképzelhetetlenül rossz minőség körülmények között élnek emberek, tehát hogy voltunk olyan helyen adományozni, ez mondjuk agglomeráció volt Szigetszentmiklós, hogy egy autójavító műhelynek a hátsó raktárába élt egy család tulajdonképpen három gyerekkel, tehát hogy rettenetes körülmények között élnek emberek, tehát nagyon elkér az segítség, akár Budapesten is, vagy akár csak itt a közvetlen környezetében Budapestnek. Szóval mi most arra koncentrálunk, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. Az elmúlt évben közel 2000 családnak segítettünk, tehát hogy elég nagyok vagyunk ilyen szempontból. Nagyon sok önkéntes segítőnk van, és itt ezen az úton is szeretném nekik megköszönni az együttműködésüket, illetve a segítségüket. Raktározunk is mi is, tehát ez állandó probléma, ugye, hogy hozzák be az emberek a sok-sok ruhát, meg mindent, és akkor ugye a kampányidőszakokban ránk zúdítanak kamionnyi mennyiségű cuccot, és akkor azt szét kell válogatni. Úgyhogy most egy teljesen új kezdeményezés lesz majd, hogy megpróbáljuk ezt az egészet átterelni egy olyan online felületre, ahol egy online weboldalon keresztül lehet majd adományokat megvásárolni, tehát tartós élelmiszereket, tisztítószereket, stb., és ezen keresztül lehet eljuttatni futárszolgálattal tulajdonképpen a végfelhasználóhoz, ugyanis a legnagyobb probléma, amivel találkozunk, hogy senkinek nincsen ideje ezzel foglalkozni. Ugye mi próbáltuk azt, hogy vásárolj be a Tesco-ba, hozd el hozzánk, mi elvisszük, tehát hogy rengeteg módszert kipróbáltunk, de igazából semmelyik sem működött. És most az, hogy lesznek ilyen csomagok, hát 10.000, 20.000, 30.000 forintos csomag, ráklikkelek, látom a családnak a képét, futárszolgált kiviszi, önkénteseink elmennek, lefotózzák az átvételt, föltöltjük ugyanerre a weboldalra, tehát ilyen nagyon egyszerűvé próbálom ezt tenni.
1: Effektíve csak annyi történik, hogy tegyük fel, én most akarok adományozni, hogy mondjuk 10-20 teljesen egy hány ezer forintos rákattintok, és én csak átutalom a pénzt, és onnantól ezzel minden más...
2: Kifizeted.
1: Vagy kártyával.
2: Így van, tehát rendesen, mint egy online vásárlás lesz, tehát úgy lesznek a csomagok összeállítva, hogy mi tudjuk, hogy mire van szükség az embereknek, ugye megszűrjük előtte ezeket az adománykérőket, és azt mondjuk, hogy a Kovács család leírás hozzá, ilyen körülmények között él itt, vannak a gyerekekről képek, stb. ehhez tudsz adományozni 10-20-30 ezer forintért tisztítószert, stb. Össze van válogatva a tartós élelmiszereket, ráklikkelsz, kártyával kifizeted, futárszég, akivel le vagyunk szerződve, kiviszi, önkéntesek mennek, lefotózzák. Tehát gyakorlatilag próbálom ezt egyszerűvé tenni, hogy minél több embert elérjek ezzel. Tehát most ez egy új kezdeményezés, ez valószínűleg szeptemberben el tud indulni.
1: Ez még egy applikáció is tökéletes lenne, most az jutott eszembe.
2: Igen, az egy nagyobb beruházás, és én úgy vagyok vele, hogy ami pénzt lehet, azt inkább arra költenénk, hogy embereknek vegyünk dolgokat, meg segítsünk, nem arra, hogy fejleszünk. Tehát ez a fejlesztés is egy másik cégem fejleszti ezt tulajdonképpen, és arra kapcsolódik rá a Gábriel segítő közösség tulajdonképpen. Külön bizniszmodell, ami saját lábán is megél, és így bekapcsoljuk ide tulajdonképpen az adományozást. Talán azt gondolom, hogy mi vagyunk az elsők a Magyarországon biztos, de a világban sem nagyon találtam ilyet, hogy egy ilyen e-commerce felületen keresztül akár így egy adományozó egyesületnek lehessen közvetlenül ilyen direkt módon adományozni azoknak az embereknek, akik az adomány kérők.
1: Újrahozunk életöröm zenét, legfrissebb hírek jönnek ezt követően, jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: családos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában Gábriel Péterrel, a Gábriel Segítő Közösség alapítójával, valamint Bilvax Tibor befektetési szakértővel beszélgetünk adományozásról, jótékonykodásról. Rengeteg dologról szó esett itt a hírek és a zene előtt. Érdemes visszahallgatni a beszélgetést, felkerül nem sokára az oldalunkra, de Spotify-on, iTunes-on is elérik. Ugye azt mondjuk, hogy 2016 óta létezik a Gábriel Segítő Közösség. Hogy látod, vagy hogy látjátok, így most mindkettőtöket kérdezlek, hogy nyilván rosszabb a helyzet, mint most, mint 16-ban volt, akár az adománykérők szempontjából is, de ti ezt hogy látjátok?
2: Én azt gondolom, hogy egyre több ember mer kérni, és emiatt egyre jobban látszik azt mondom, hogy a szükség, a szegénység, bárminek mondhatom. Uh-huh. Tehát ténylegesen olyan dolgokkal tapasztalok, minél régebb óta vagyok benne, annál több történetet látok, élek át, amikor tényleg a segítségre van szükség. Ugye ebbe bejött a Covid, bejött a háború, ezek hatványozottan felemelték mondjuk az élelmiszerárakat, egyebeket, és mondjuk ki, én azt gondolom, hogy Magyarországon jelenleg az emberek egynegyede az biztos, hogy napi szinten él, napról napra él, és talán még a másik egynegyede is komolyan gondolkozik hónap végén, hogy hogy fizesse vissza akár a hitelkártya hitelét, bármi ilyesmit, amivel vásárol, hisz nagyon-nagyon magasra mentek az árak, és az ment magasra, amit mindenki fogyaszt, ez a rezsi és az élelmiszer. És ezek, akik eddig is rosszul éltek, vagy nehezen, azoknak ez hatványozottan rossz. Erre szoktam mondani, hogy van a mondjuk egy budapesti középkorú vállalkozónak más méretű az infláció, mint egy vidéki embernek, akinek a bérének a nagy része élelmiszerre és egyebekre ment el. És tényleg, ahogy a Péter is mondta, nem kell messzire menni mi is, ha csak azt mondja, hogy a Tápióságig megyünk el, ami kedves hallgatók, egy órára sincs Budapesttől kocsival. Jellemzően azért nagyon rossz életkörülmények között élnek. Vannak falvak, települések, onnan az összes szülő gyakorlatilag Budapestre vagy egyéb helyre jár dolgozni, a gyerek bemegy reggel az iskolába, estig nincs úgy igazából vele, csak mondjuk a helyi segítők, akinek van ideje, de nincs rendesen élelmiszerre pénz, vagy akár aki iskolai menzán el lehet képzelni, hogy mekkora tápérték az, amit egy gyerek megkap a ebédre, úgymond, vagy egy... Tehát, hogy ilyen szinten szükség van, és tényleg nőtt. Én azt gondolom, hogy abszolút nő ezeknek a száma, akiknek segítségre van szüksége.
3: Igen, én is abszolút hasonlóképpen látom, annyi kiegészítéssel, hogy ugye az emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, igen, most hatványozottan azt gondolom, hogy tehát nagyon-nagyon erősen hat rájuk ez az inflációs környezet, illetve az áraknak az emelkedése. Viszont amit én még el tudok mondani ezzel kapcsolatban, amit én 2016 óta látok, hogy viszont egyre több embert, egyre több családot tudunk visszaterelni a normál életbe, a normál uh-huh. kerékvágásba. Tehát ami például nálunk nagyon sok sikertörténet van, de az egyik, amit nagyon szeretek, hogy egy édesanya anya otthonba került a gyermekével, egy bántalmazó apa mellől, és a gyermek annyira rossz állapotban volt, hogy kisegítő iskolába kellett kerülnie. És segítettünk nekik, egyrészt a segítőink ugye, hát vannak olyan esetek, amikor lelki segítséget is tudnak úgy nyújtani, uh-huh. de ugye nyilván anyagilag próbáltunk segíteni a gyermeknek táplálékkiegészítőkkel, stb., hogy az egészségi állapota javuljon. És körülbelül másfél-két év közötti időszakra rá gyakorlatilag az édesanyja ugye tudott rendes munkát találni, el tudott helyezkedni, tudtak lakást bérelni, és a gyermek is azóta visszakerült a normál oktatásba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy vannak emberek, akik igen, egyre mélyebbre kerülnek ebbe a spirálba, de azért a mi célunk az, hogy valaki ne egész életében segítségre szoruljon, hanem mi igyekszünk őket visszaterelni a normál életbe. Tehát nagyon sok ilyen krízishelyzetbe került embert tudtunk visszaterelni, és én azt gondolom, hogy ez az egyik fő küldetésünk, különben nem az, hogy valaki segélyeken éljen egész életében, hanem próbáljunk neki olyan segítséget is nyújtani, amit a mi segítőink azok nagyon, nagyon ügyesen csinálnak, hogy beszélgetnek is néha, és próbálnak nekik tanácsot adni. Uh-huh. És ami tényleg még nagyon fontos, amit látok az embereknél, az, hogy az anyagi segítség az nagyon fontos nyilvánvalóan, mert a létszükségletéket kapják meg egy ilyen segítségben. De ami még nagyon fontos az, hogy egy olyan lelki támogatást kapnak azáltal, hogy emberközeli segítséget kapnak, hogy nem egy nagy szervezetről van szó, uh-huh. például nálunk, hanem hogy a segítőink azok nagyon, nagyon jó lelkű és nagyon jó emberek, hogy ez a lelki segítség azt is nyújtja nekik egy picit, hogy ővelük törődik valaki, tehát nincsenek magukra hagyva. És ez talán legalább annyira fontos, uh-huh. mint maga az anyagi segítség. Szóval azt mondom, Én arra biztatnék mindenkit, hogyha ilyen adományozással foglalkozik, hogy mindenképpen ezzel a részével is foglalkozzanak, mert ez a lelki része, ez legalább annyira fontos, mint az anyagi része.
1: Igen, pont ez lett volna egyébként a kérdésem, ebben készültem, vagy felteszem ezt a kérdést neked, hogy nektek, hogy az, hogy adományozunk, hogy adunk, oké, ez egy ideig működik, de hogy az, hogy az adott ember, aki mondjuk rászoruló, hogy visszakerüljön úgymond akár a munkaerőpiacra, akár éltan az életbe, mert ugye nagyon sokan már vannak olyan állapotban, hogy betegség, sok-sok mindent sorolhatnék, hogy hogyan lehet ezt elérni, de akkor ezzel adtál egy választ, azt gondolom a kérdésemre, hogy azt érezheti az ember, hogy igenis ő is fontos, ő is számít, tehát szóba állnak velem, tehát hogy ez az biztos, hogy ad neki egy erőt, egy lelki erőt ahhoz, hogy tovább tudjon lépni.
3: Igen, itt nagyon fontos az elkeseredettség mértéke az emberekben, akik nem csak azok a rászoruló emberek, akik mi segítünk, hanem még akár azt mondom, akik a középosztályhoz tartoztak, és most rosszabb helyzetbe kerültek, azoknál is nagyon-nagyon, ők nagyon-nagyon rossz állapotban vannak lelkileg. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy picit a társadalmi felelősségvállalás a mi részünkről az nem csak az kell, hogy legyen, hogy anyagilag segítünk, hanem próbáljunk meg olyan környezetet kialakítani, olyan beszélgetésekbe belemenni emberekkel, akikkel interakcióba kerülünk, hogy nincsen itt világvége, tehát hogy én abban hiszek, hogy nem kell magunkat feltétlenül mérgezni ezekkel a gondolatokkal minden nap. Vannak helyzetek, most is van egy helyzet, van háborús helyzet, volt Covid helyzet, de én úgy gondolom, hogy túl leszünk ezen is, mert mindenen túl voltunk, tehát ez a történelemnek a ciklikussága, a gazdaságnak a ciklikussága, ugye válságok és jó helyzet gyakorlatilag ciklikussága változik az életünkben, mióta a történelmet írják. Én azt gondolom, hogy ha nem temetkezünk bele ebbe, és nem mindig arról beszélünk, hogy milyen negatív dolgok vannak, picit próbálunk pozitívan gondolkodni, akkor ez is segíthet amúgy ezeknek az embereknek akár.
1: Tibor, bocsánat, látom, szeretnél volna mondani valami, de ezzel a gondolattal folytatjuk majd a zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: programja. Én régebben sokat jártam, hogy mesét olvasni, meg egyebeket gyerekekhez, ugye az volt az alaptörténet, aztán ha valaki már volt gyereke, vagy találkozott gyereke, az nem mindig mesét akar olvasni, vagy hallgatni, hanem hogy fel kell találni magad ott egy beteg gyerek ágyánál, hogy találod meg 5 perc alatt, 2 perc alatt vele az interakciót, és mit tudok csinálni, ami akár lehetett, hogy a laptopon játszottunk, vagy bármi ilyesmit, egy kicsit így felvidítsük, amikor utána az egy óra letelte, utána újra ott fog ülni a kórházban, akár a fertőző osztályon, vagy egyebek. Tehát mindenképpen én nagyon hiszek abban, hogy a lelki egészség nélkül nincs egyéb egészség, és valahogy tényleg segíteni kell ezeket az embereket, hogy nem csak a múlt van és a jelen, és nem csak azt látjuk, hogy régen jobb volt, akkor most egy ilyen apátia, vagy egy ilyen lefelévől is spirálban vannak, hanem tényleg, ahogy a Péter is említette, igazából mindig jönnek jobb és jobb időszakok, csak van, amikor az embernek erre kell némi belső, vagy lelki, vagy segítség, vagy az csak, hogy valaki meghallgassa, és elmondhassa neki a problémáját, az az értő figyelem, az az idő, ami a legdrágább mindenkinek, hisz abból senki nem vásárolhat többet, mégis erre nagyon sokszor szükség van. Tehát én is azt látom, hogy olyan úgymond ott családi otthonokkal, családi szervezetekkel dolgozunk mi is fixen együtt, hisz a méretünkből adódóan nekünk volt olyan, amikor 8000 emberre, 9000 embernek segítettünk 1-2-3 évvel ezelőtt, tehát azért az gondoljuk nagyon bele, hogy óriási logisztika, igen. És már ugye tömegmegoldásokat is próbáltunk megoldani, például a Gabival közös ismerésünk, akire ismerjük, az Anitán keresztül jutottunk Erdélybe gyermekotthonokba, és kamionnyi adományokat küldtünk folyamatosan, amit mielőtte leszelektáltunk, csak nekünk nagy segítség volt, hogy ott 0-tól 18 éves gyermekekig élnek, ők ki tudták válogatni maguknak, hogy melyik póló tetszik, melyik ruha tetszik, igen. És jó helyre került, és ott egyébként megörökölték egymástól is, mert ez nagyon fontos, hogy nem csak kétszer lehet valamit használni, hanem háromszor vagy négyszer, és ott ugye például ott volt egy lelki segítség az otthonokban, hogy ez megint ezt a tápiósági dolgot mondom, hogy ott is van egy olyan férj-feleség, aki fönntart egy egyesületet, akik összefogják ezeket a gyerekeket, akik az iskolából, óvodából úgymond egy közösséget építenek, hétvégente akár gyereknapot, egyebet szerveznek, hisz beszélünk 40-50 gyerekről, tehát azért egy általános iskolai vagy középiskolai osztályban van 15-20 ember, igen. És azokhoz is egy-két nevelő kell, és ők ezt így összefogják, hogy a gyerekeknek pont az, hogy bejárjon iskolába, ne csellengjen, és legyen egy jövőképe, mert ha csak azt látja, hogy nincs ideje, mondjuk megfelelő ideje a szüleinek azért, mert dolgoznak a megértésért, akkor kimarad az a szocializációs rászoktatás az embernek, hogy ő belé is saját maga szempontja is még értékesebb ember legyen, ki tudja magából hozni a maximumot, vagy még többet, és ez egy nagyon fontos rész, az idő az, amit sokan nem gondolják, hogy érdemes adni, de akár a szomszédunkkal beszélgetünk, látjuk, hogy rosszul van, kérdezzük meg, hogy van, miért Mari néni, miért szomorú.
1: Még a szomszédig se kell elmenni, családon belül is adjunk időt egymásnak, igen. Tehát ott is érzékelhetjük, hogy valóban ez az egyik legfontosabb. Hát nagyon jó, hogy vagytok, és nagyon örülne, minél több ilyen ember lenne, mint ti vagytok. Adományokat azt fogadtok bárkitől, vagy ez hogyan szokott működni?
2: Igen, abszolút. Van weboldalunk, a Facebookon is elérhetőek vagyunk, Instagramon is, tehát aki ír nekünk, azoknak igyekszünk válaszolni, tehát nem azt mondom, hogy 0-24-ben valaki egy diszpécserként foglalkozik ezzel, de viszonylag gyorsan válaszolnak az önkéntesek ahhoz képest, amennyire leterheltek. Bárkinek a jelentkezését várjuk nagyon nagy szeretettel. Most már ugye közhasznú szervezet vagyunk, tehát hogy innentől kezdve adó 1%-ának a felajánlását is meg tudjuk kapni. Tehát, hogy
1: bár erről most már pont lecsúsztunk, igen.
2: Igen, akár. Most igen. Sajnos igen, ez már lezárult ez a sztori, de hogy akár pénzadományokat is elfogadunk, és mi ezeket a pénzadományokat címkézetten kezeljük, tehát azt mondjuk, hogy ennek a családra, erre a családra fogjuk elkölteni például, és akkor visszajelzünk ezzel kapcsolatban az adományozónak. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a transzparenciát mi megtartsuk, bármekkora méretben is működünk majd. Illetve még egy fontos része van, amit szeretnék említeni az adományozási kultúrának, hogy nagyon fontos a fiatalabb generációnak az edukációja ezen a területen, ugyanis ők szociálisan talán egy picit érzékenyebbek, mint a mi generációnk, én azt látom. Ők már az internet világába születtek bele, tehát nekik az információ áradat, amivel találkoznak, az nem jelent problémát. És én azt gondolom, hogy aki teheti és jótékonykodik, az próbálja meg bevonni a gyermekeit is ebbe, tehát vigye el magával adott esetben egy ilyen adományátadásra, azért, hogy megtapasztalják azok a gyermekek, akik mondjuk normál körülmények között, igen, élnek, hogy van más is. Ez segíteni fog annak is, hogy akinek adnak adományt, látja, hogy ott van egy gyerek is például, meg segít a gyermeknek is megérteni azt, hogy körülbelül hogy áll össze a világ. Ugyanis főleg a jobb módban élő gyermekek azt gondolom, hogy egy picit ilyen buborékba töltik az életüket, nem nagyon tapasztalnak mást, mint ami az ő életük, és

0: szerintem jó, ha megmutatjuk nekik, hogy van az éremnek egy másik oldala is. Nem azért, hogy nem azért, hogy megijedjenek, vagy féljenek ettől, hanem igazából, hogy értsék, hogy a társadalomnak a felépítése milyen, hogy esetleg ők is ebből kapjanak egy pozitív impulzust, és majd amikor nagyok lesznek, felnőttek lesznek, akkor ők is ebbe az irányba elmozdulhatnak akár.
1: Hát értékesebb emberek lesznek, maradjunk
0: így van.
1: Tehát ezzel csak jót tesznek a saját gyereküknek.
0: Így van. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy vonja be a fiatal generációt ebbe az adományozásba mindenképpen, ha teheti.
1: És akkor még egyszer az elérhetőséget, tehát Gábriel Segítő Közösség Facebook csoport, vagy ez nem csoport, Facebook oldal.
0: Így van, és a www.gabrielsegitség.hu az pedig a weboldalunk.
1: Az igen. A weboldal. Így és van. Akkor nálatok, Tibor, ti pedig a
2: kogudvil.com/hu vagy dal.com-mal, illetve nekünk egy Facebook csoportunk van szintén, és annyit tennék hozzá a Péterhez, hogy abszolút szerintem tényleg vonjunk be minél több generációt, náluk, hogy minél természetesebb legyen egymásnak a segítése. Úgyhogy még annyi nálunk, hogy mi projekteket is szoktunk megvalósítani, most például azok a projektjeink, hogy nyáron kiürülnek az iskolák, óvodák, bölcsödék, tehát most olyan felajánlókat is szívesen várunk, hogy előrajzolt óvoda, iskola, egyéb termeket eljönnének kifesteni. Itt igazából ecset, festék, ez tényleg 1-2-10-20 ezer forint, és egy kis csapatok, ha van kedvük, akkor tudnak nálunk jelentkezni, most legalább 40-50 ilyen projektet próbálunk csak a nyáron megcsinálni.
1: Hát akkor nagyon, nagyon jó munkát kívánok nektek, és hát remélem, hogy sok-sok adományozó lesz még, és sok-sok, és ne legyen sok segítségkérő, de akik kérnek, azoknak mind tudtok segíteni. Köszönöm
0: nagyon szépen, köszönjük a lehetőséget. Viszontlátás.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gábriel Péter, a Gábriel Segítő Közösség alapítója, valamint Bilvax Tibor befektetési szakértő, a Kogudvil alapítója volt a vendégem.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
1: Reklám hangzott el.
6: Változékony idő lesz, kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés a következő tanévben. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki. Összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Az orosz hadsereg két balisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat mára virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók két év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyva Richard elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
0: Időjárás.
6: Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beporul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégemmel dr. Csoma Izita orvos természetgyógyásszal. Bachvirágterápia lesz a témánk, ugye ezt már egy korábbi műsorban elkezdtük, elindítottunk, beszéltünk néhány dologról azzal kapcsolatosan, hogy hogyan alakult ki ez az egész, hogyan használjuk, milyen élethelyzetekben érdemes bachvirágterápiához nyúlni, úgymond. Picit most majd tovább megyünk a mai adásunkban. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, hát azt beszéltük itt, az nem titok, elmondjuk a hallgatóknak, nyilván előtte azért szoktunk egy kicsit beszélgetni, egyeztetni a dolgokról, hogy most abba az irányba megyünk a bachvirágterápiák kapcsán, hogy ugye az érzelmeink megfogalmazása, az érzéseink megfogalmazása valahogy nagyon nehezen megy, nagyon nehezen működik így az embereknél általában, sőt, szerintem nagyon nagy százalékban nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy éppen mit érzünk, hogyan érezzük magunkat, mi az, ami tehát erre nincsenek, mintha nem lennének szavaink. Ugye ez? Jó, gondolom, hogy ez egy nagy százalékban így van.
2: Igen, pedig egyébként...
1: Ez fontos lenne.
2: Egyrészt fontos lenne, másrészt a magyar nyelv nagyon választékos, és szerintem a magyar nyelvben nagyon, nagyon finom különbségek vannak, és nagyon pontosan meg tudnánk fogalmazni, de szerintem ott visszamehetünk egészen kisgyerekkorhoz, hogy a gyerekek sem úgy vannak nevelve, vagy valahogy nincsenek tényleg így ebbe az érzelmi intelligenciába, hogyha lehet ezt így mondani, bele nevelve, hanem jó, hiszt is a gyerek, vagy ilyen, vagy olyan, de hogy ez is, egyébként vannak erre különböző könyvek, amik próbálják ebbe az irányba támogatni a szülőket, hogy fogalmazzuk meg a gyermeknek, hogy jó, értem, hogy dühös vagy, vagy értem, hogy szomorú vagy, tehát, hogy maga a gyermek is bizonyos helyzetben meg tudja fogalmazni azt, hogy ő hogy érzi magát, és miért feszült, vagy miért hiszt is egy adott helyzetben, de ez aztán tovább megy felnőtt korba is. Én sokszor látom azt, hogy nagyon nehéz, és nem annyira tudják így kifejezni, vagy megfogalmazni az emberek, hogy éppen abban a helyzetben, vagy abban az életszakaszban mit éreznek.
1: Itt az a kérdés, hogy kifejezni nem tudják, vagy nem tudjuk, de megfogalmazni meg tudjuk, tehát hogy a maga az érzés, azt tudjuk definiálni magunkba, csak nem tudjuk kimondani, vagy nem tudjuk elmondani? Vagy...
2: Szerintem sokszor az van, hogy az ember nem érzi jól magát. Uh-huh. Nem vagyok jól, nem érzem jól magam. De már nem megyünk tovább, hogy minek kéne történni, hogy jobban érezzem magam, vagy mi ez pontosan, ami ebben az adott helyzetben nem jó. Egy picit még így a gyerekeknél maradva, hogyha például születik egy kis testvér, akkor ott ugye az a gyermek kevesebb figyelmet kap, és ezt érezni fogja. Ez szerintem, akinek kisgyermeke van, mindenki tapasztalta, hogyha mondjuk anya telefonál, akkor a gyermek biztos, hogy üvölt a háttérben, vagy ha elmegyünk egy boltba kicsi gyerekkel, és találkozunk egy ismerőssel, akkor ott az ismerőssel, hogyha beszélünk egy percet, a gyerek már leszette az összes dolgot a polcról, vagy nem tudom, végig gurult a bevásárló kocsival a boltban, vagy bármi, földhöz vágta magát akármi. Tehát, hogy itt is ugye a figyelem, ami egy nagyon fontos elem az életünkben, és amikor egy testvér születik, akkor ugye egyrészt megváltozik a családnak a struktúrája, másrészt...
1: Megoszlik a figyelem.
2: Ugye elindulhat egyfajta testvérféltékenység, tehát lehet ő féltékeny. Lehet az az érzés, hogy nem kapok elég figyelmet, én több figyelmet szeretnék, nem kapok elég figyelmet. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy... ugye itt a szeretett nyelvekben, hogy mindenkinek más a szeretett nyelve, és hogy vannak olyan gyerekek, felnőttek, akik egyébként nagyon magas figyelemigénnyel bírnak, és lehet, hogy ők rengeteg figyelmet kapnak az átlaghoz képest, de hogy még többre vágynak. Tehát, hogy ez sem egy ilyen egyenes vonalzó, hogy akkor mindenkinek itt kell lennie ezen a skálán, és mondjuk ez az adott gyermek, akinek született egy testvére, ugye egyrészt féltékeny lehet, ugye anyára, apára, aki éppen a kis, vagy egy kis testvérre, akivel foglalkoznak, úgy érezheti, hogy nem kap elég figyelmet, és aztán ebből ugye elindulhat akár türelmetlenség, akár önbizalom hiány, akár feldolgozatlan trauma is megmaradhat valamilyen szinten, ugye így a gyermekben, és hogyha ezeket részben ugye meg tudjuk beszélni, de hát attól függ, hogy mekkora ez a gyermek, mert egy 2 éves gyermekkel nem biztos, hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy most született egy kis testvér, akinek egyébként az élethelyzetéből adódóan több figyelemre van szüksége, hiszen őt szoptatni kell, őt tisztába kell tenni, stb. Stb.
1: Hát itt nyilvánvaló, hogy máshogyan kell a gyerekkel éreztetni akár a figyelmet, nem? Tehát máshogyan kell hozzáállni.
2: Igen, és ugye már a születés előtt is, de nyilván minél kisebb egy gyermek, annál nehezebb igen. ezt megoldani, és például ebben sokat tudnak segíteni a bachvirág terápiás esszenciák, hogy keverünk egy olyan cseppet a gyermeknek, ugye megpróbáljuk megfogalmazni, hogy, vagy meghatározni, hogy mi lehet itt a probléma, akár a féltékenység, akár a több figyelmet szeretne, akár az önbizalom kérdés, és vagy akár annak az is lehet egyébként például egy ilyen születésnél egy trauma, hogy ugye amikor a kis testvér születik, akkor anya benn van a kórházban 3-4 napig, és lehet, hogy egy kisgyereknek az is egy trauma, hogy 3-4 napig tulajdonképpen elszakít.
1: Sőt, az biztos, hogy az is egy trauma, igen.
2: Így van, hiszen addig ugye azért 0-24-ben együtt volt mondjuk anyával, és ezeket az esszenciákat, hogyha összekeverjük, ebből adunk egy ilyen személyre szabott keveréket a gyermeknek, akkor könnyebben át tudja hidalni ezt az időszakot. De ugyanúgy itt is lehetnek akár szorongások, akár félelmek. Ugye például a gyerekeknél, hogyha ezek a klasszikus ilyen matrica gyerekek, akik ugye rá vannak tapadva a szülőre.
1: Ja, igen, most elgondolkodtam, hogy mi is a matrica gyerek.
2: Igen, akit nem lehet letenni, akinek égve kell hagyni a lámpát a szobájában este, mert nem tud elaludni, aki csak az anyával tud elaludni, ott lehet valamilyen szorongás a háttérben, és erre is tehetünk mondjuk ebbe a keverékbe, és azt látjuk, hogy sokkal simábban fogja venni mondjuk ezt a testvér születése időszakot.
1: Igen, mondjuk ezt meg is kell fogalmazni a gondolom elsőként a szülőnek, hogy mi is úgymond a probléma a pici gyereknél, de most muszáj megállnunk egy perc, a zene után folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem. Bach virágterápiáról beszélgetünk. Ennek az alkalmazásáról, milyen helyzetekben érdemes utána nyúlni, úgymond a Bach virágterápiának, és ugye a kisgyerekekről beszélgettünk, hogy milyen nehéz egyáltalán behatárolni, hogy a gyereknek éppen mi a problémája. Említetted, hogy egy szorongás, vagy éppen, hogy szokták ezt mondani, szeparációs szorongás, azt is annak mondják, vagy éppen, nem tudom, testvérféltékenység, vagy mi az, ami kialakult, hogy milyen problémára kell összekeverni, úgymond, vagy kikeverni ezt a bakvirágterápiás cseppeket. De ezt nyilván a szülő, tehát mondjuk én, mint anyuka, ezt nem fogom tudni konkrétan, tehát vagy ezt nekem kell definiálni? Azt mondom, hogy a gyerekemnek szeparációs szorongása van, és akkor erre szeretnék, kedves Zita, hogy keverje nekem valami bakvirágterápiás cseppet.
2: Én mindig azt szoktam, hogy beszélgetek a szülővel, hogy milyen tüneteket észlel, mi az, ami történik, és akkor ennek megfelelően tudjuk összeállítani így a gyermekre, személyre szabva. Egyébként vannak olyan terapeuták, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a gyerekeknél 6 éves korig minden az anyának a problémája, és nem is a gyereket kell kezelni, hanem az anyát
1: is
2: kell kezelni.
1: Na, ez igaz?
2: Én ezzel nem értek egyet. Én nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekek ugyanúgy idézőjelben nem csinálnak maguknak problémákat, hiszen egy születési trauma az a gyermeknek a traumája, egy testvérféltékenység az a gyermeknek a traumája. Van, amikor nyilván a szülőnek a feszültsége, a szülőnek az érzései kivetülnek a gyerekre, de nem lehet egyértelműen azt állítani, hogy a gyermeknek 6 éves korig minden az anya problémája, és ami szerintem végtelenül rossz, hogyha bűntudatot generálunk egy szülőben, tehát ez szerintem semmiképpen nem szabad, és egy jó terapeuta semmiképpen nem csinál olyat, hogy egy édesanyában bűntudatot generál, hogy a gyereke azért ilyen vagy olyan, vagy azért beteg, mert az anya ezt vagy azt csinálta, hiszen ez csak rontani fog az állapoton.
1: Ez mindig csak az anya jön ki ilyenkor? Tehát az apa soha? Tehát, hogy az anya problémája, a gyerek problémája, az anya problémája?
2: Alapvetően ugye azt mondjuk, vagy azt mondják, hogy az asztrál testünk, ez az aurának az egyik rétege, hogy ez 6 éves korig az anya és a gyermek egyben van. Tehát, hogy azok a rezgések, amik az anyában vannak, azok ugye átmennek a gyermekbe is. Tehát, hogy ez a kettő, ez tényleg egy ilyen egyben van. Nyilván, hogyha feszültség van egy kapcsolaton belül, akkor azt ugyanúgy fogja érezni egy gyermek. Az apával ilyen módon picit kevesebb ez a szoros kapcsolat, ugye, mint itt az asztráltest révén, viszont nagyon sok esetben ugye ez a megfelelési kényszer, ami rengeteg gyereknél ott van, és ez a nem vagyok elég jó. Van egy varázsszó, ez a büszke vagyok rád. Az én generáció, mi nem nagyon hallottuk ezt szerintem, amikor mi gyerekek voltunk.
1: Nem.
2: Nagyon sokszor. Azt gondolom, hogy ez egy olyan varázsszó, amit mindenki hallani akar. És a gyerekeknél, hogy megdicsérjük őket, az, hogy megdicsérlek, az nem egyenértékű azzal, hogy büszke vagyok rád. És nem tudom egyébként, hogy milyen mélységek vannak ebben, de hogy ez a szó, hogy büszke vagyok rád, vagy ez a mondat, időről időre tehát ne legyen elcsépelt, de hogyha valami olyat csinált ez a gyermek, vagy a társunk, vagy bárki, akkor ezt mondjuk ki, mert ez valami egészen magas szintű, nem tudom, lehet ezt így rezgésnek mondani, de hogy például azok a mai felnőttek, vagy fiatalok, akik nem hallották gyerekkorukban, soha nem mondták nekik, mert mindig természetes volt, hogy kitűnő a bizonyítvány, igen, és ha 4-es volt benne, akkor az már irgum-burgum. És most egyébként ugye itt a bizonyítványosztás időszakában szerintem lehetünk büszkék egy olyan gyermekre is, akinek nem kitűnő a bizonyítványa.
1: Bizony.
2: De ez nagyon fontos, hogy időnként elhangozzon, mert egyébként az egész életet meghatározza az, hogy ő meg akar felelni, és soha nem tud megfelelni. A felnőtteknél, hogyha esetleg az a családtag, szülő már nem él, akkor ő neki akar megfelelni egy olyan valakinek, amit soha nem fog hallani. Ez egy nagyon nehéz dolog. De itt ez a megfelelés egyébként a forrásvíz eszencia.
1: Egyébként az a baj, hogy mondtad, azon gondolkodtam el, hogy valójában hát az elmúlt, hát nem is tudom, 50-60, vagy nem tudom hány évre visszamenőleg, hogyha visszagondolunk, már nyilván nem vagyunk, tehát hogy nem tudom, hogy 60 évvel ezelőtt pontosan így volt, tehát azért így látjuk a szüleinknél, meg azért mi is tapasztaljuk, hogy úgy szocializálhatunk, hogy ez nem volt ez természetes, ez a büszke vagyok rád, ez a dicséret, ez nem volt. Tehát az volt, hogy ha valami rossz, akkor azt a szidás követte, de a jót, ahogy te is mondtad, természetes volt. Tehát nem az volt, hogy megdicsének, hogy jaj, de ügyes vagy, büszke vagyok rád, milyen, hanem az természetes, viszont ha valami olyat csinálsz, akkor az elnye, és milyen vagy te is, aztán itt lehetne ezt fokozni, nem használom most ezeket a szavakat, amiket ugye az ember kaphatott, vagy hallott már, hogy valaki hogyan neveli mondjuk a gyerekét, vagy miket mond neki ilyen helyzetbe, és ezt nyilván ezt visszük tovább, ezt adjuk tovább a gyerekeknek, nyilván fejlődni lehet.
2: Így van, én azt tapasztaltam egyébként, hogy ez a mondat, ez a büszke vagyok rád, igen, ez az, amit mindenki hallani akar, és hogyha tényleg ennek az egész műsornak ez az egy üzenete megy át, hogy időnként mondjuk a gyerekünknek, a partnerünknek, a bárkinek, hogy büszke vagyok rád, egyébként ezzel varázsolni lehet. Tehát, hogyha elviszi az anyuka a gyermeket a fogorvoshoz, és azt mondja, hogy nagyon büszke leszek rád, hogyha ügyes leszel a fogorvosnál, akkor a gyerek ügyes lesz a fogorvosnál, és utána mondjuk azt, hogy büszke vagyok rád. Tehát, hogy valami van ebben a mondatban, uh-huh, ami tényleg egy ilyen varázsmondat, és nem egyen, tehát mondom, nem egyenértékű azzal, hogy ügyes vagy, megdicsérlek. Amikor megszoktam kérdezni a szülőket, hogy de mondta a gyermeknek, hogy büszke vagyok rád? Hát mondtam, hogy nagyon ügyes volt, de mondom, nem, büszke vagyok rád. Ez egy olyan mondat, aminek tényleg így el kell hangoznia időnként. Igen. Tehát ahogy mondtam, ne legyen minden nap, hogy ez egy ilyen elcsépelt dolog legyen, de ha valami olyat tett, akkor ez hangozzon el.
1: Hát egyébként így, ahogy mondod, azt gondolom, hogy az van benne, hogy ez az erősíti az emberbe, mert képes vagyok rá, tehát hogy valamire képes vagyok valamit megtenni, valamit megcsinálni úgy, hogy az többeknek jó legyen. Tehát valószínű, hogy van egy ilyen hátsó, nem tudom, tudatalatti valami így az emberekbe, ami hogyha a büszkeséggel ezt erősítjük benne.
2: Igen, és egyébként, hogyha megkérdezzük a gyermekeket, hogy mire vágynak, vagy mit szeretnének, akkor ez azért benne van, hogy szeretném, hogy anya büszke legyen rám.
1: Hát azért kíváncsi vagyok, hogy így hány hallgatónk néz most magába, és mondja, hogy hányszor mondtam a gyerekemnek az, hogy mennyire büszke vagyok rád. Hát most itt a bizonyítványok kapcsán tényleg érdemes ezt többször is elmondani a gyereknek. Ha tökéletes azzal, vagy ha kitűnő, ha nem kitűnő, akkor is, mert minden ember, mindenki valamiben szerintem megérdemli egyrészt azt, hogy büszke legyen rá a szülő, és mindenki jó valamibe. Én ezt vallom és állítom.
2: Így van, és hogyha a tavalyihoz képest valamiből javított, vagy valamiből tényleg kiemelkedően jól teljesített, vagy magához képest jól teljesített, akkor azt szerintem mindenképpen megérdemli ezt a mondatot.
1: No, akkor hírek és zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Manna FM. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász a vendégem. A bakvirágterápiáról beszélgetünk. Ugye volt már egy műsorunk ezzel kapcsolatosan, elindítottunk, és azt hiszem, hogy akkor meg is ígértük a hallgatóknak, hogy folytatni fogjuk majd ezt a témát, mert még mindig van benne lehetőség. Most így a gyerekeknél maradtunk egy picit, a kisgyerekekről beszélgettünk, hogy milyen helyzetekben érdemes nekik is akár bakvirágterápiás cseppeket adni, ebben úgymond, hát az jó szó, hogy kezelni őket, ezzel kezeljük, segíteni. Segíteni, inkább igen, segíteni. Nyilván itt olyan szakembert kell keresni, aki ehhez ért, akinek erről van papírja. Jól mondom, van erről, lehet?
2: Tulajdonképpen a bakvirágterápia ilyen szempontból egy picit kakukktojás. Uh-huh. Mindenképpen legyen valamiféle végzettsége, egészségügyi végzettsége annak, akihez fordulunk, tehát hogy legyen jogosultsága és legyen működési engedélye, ugye erről sokszor igen. beszéltünk. Az okfőben ez leellenőrizhető a nyilvános adatbázisban. A bakvirágterápia önmagában nem állami vizsgával zárul, hiszen annak idején, amikor Bach doktor megalkotta ezt a rendszert, akkor ő azt mondta, hogy ezt mindenkinek tudni kéne, mindenkinek a kamrájába kellene, hogy legyen egy ilyen készlet, és mindenki számára elérhetővé kellene tenni. Úgyhogy nem volt levédve, nincs tényleg ez a magában, a önmagában úgy, mint egy ilyen oktatási anyag, de én itt is azt gondolom, ugye, mint minden másban, hogy tényleg ahhoz, hogy egy emberrel foglalkozzunk, egy beteg emberrel foglalkozzunk, vagy egy segítségre szorulóval foglalkozzunk, ahhoz tudni kell a kompetenciáinkat, tudni kell a határainkat, és tudni kell azt, hogy igen, én rendelkezem bizonyos egészségügyi végzettséggel, és van ehhez jogosultságom, hogy foglalkozzak emberekkel, tehát ne, tényleg most nem degradálva, de ne a játszótéren, vagy a fodrásznál, vagy a kozmetikusnál kevergessünk ilyen szereket.
1: Ugye azt mondtuk, hogy már egészen pici babakortól lehet adni ezt a bakvirágterápiás cseppeket. Ennek magát a hatását azt mennyi idő múlva érzékelhetjük? Tehát mondjuk most még mindig maradva egy picit a gyerekeknél, egy szeparációs szorongással küzdő kisgyereknél, mikor vehetjük észre, ha elkezdjük neki adni ezeket a cseppeket?
2: Általában, mint minden természetgyógyászati módszernél, itt is azt tapasztaljuk, hogy egy-két napig van egy rosszabbodás, tehát előfordulhat, hogy egy-két napig, ha elkezdjük adni a cseppeket, akkor hisztisebb lesz, sírósabb lesz, például egy szorongó gyermek, hogyha a hisztire adjuk, akkor még hisztisebb lesz, tehát hogy alapvetően egy pár napig lehet egy rosszabbodás, és utána elkezd javulni az állapot. Tapasztalhatunk olyat, hogy álmodunk, élénkek, intenzívek lesznek az álmok, vagy emlékszünk ezekre az álmokra, de olyan is van, aki azt mondja, hogy velem nem történt semmi, de körülöttem mindenki megváltozott. És tulajdonképpen a legjobb az, hogyha úgy nem vesszük észre, de úgy kisimulnak a dolgok, egy magasabb energiaszintre kerülünk, és jobb minden, könnyebb minden, kevesebb a feszültség, jobban alszunk. Adott helyzetben, amire egyébként rosszul reagáltunk volna korábban, arra jól tudunk reagálni, vagy egyáltalán tudunk reagálni bizonyos helyzetekben. Így rendet tud tenni az embernek az életében, hogy ugye a helyére kerülnek dolgok, tehát ezeket a kibillenéseket szépen így elsimítja.
1: Onnantól kezdve, hogy valaki elkezdi szedni, ez folyamatosan érdemes szedni, vagy ez úgy olyan szinten kisimítja, még a ráncokat is, ugye, hogy utána már nem is jönnek vissza azok a problémák, vagy azok az élete, azok az érzések, azok a zavaró érzelmek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, amik előtte voltak.
2: Én azt tapasztaltam, hogy ha valamilyen akut dolog történt, akkor azért egy 2-3 hétig érdemes szedni a cseppeket, hogy ezeket az akut traumákat fel tudjuk dolgozni. Itt lehet akár haláleset, akár tényleg egy ilyen óvodakezdés, vagy testvérszületés, vagy bármi olyan dolog, ami egy költözés is lehet trauma, vagy egy esküvő is lehet trauma, vagy tényleg bármi munkahelyváltás, vagy felmondás, vagy egyéb. Tehát itt egy ilyen 2-3 hét, de hogy vannak olyan bennünk lévő, így idézőjelben mondom, ilyen alkati tulajdonságaink, hogyha valaki mondjuk türelmetlen, vagy valaki alapból szorongó, vagy pánikoló, vagy tele van félelmekkel, akkor ezek az idézőjelben mondom, ilyen alkati, vagy gyerekkorunktól hozott lelki állapotok, ezek hosszabb ideig tartanak, mire felül tudjuk írni, vagy úgymond korrigálni tudjuk őket, és ebben az esetben mondjuk egy ilyen fél éves terápia is szükséges lehet. Ez alatt az idő alatt, mint egy hagymának a héja, lehet, hogy levettünk egy réteget, és valami előjött a mélyből, és lehet, hogy változtatni kell. Tehát ezért kell nyilván a terapeuta, akivel tudunk beszélgetni, akivel meg tudjuk beszélni azt, hogy igen, ez történt, itt tartunk most. Egyébként most ilyen voltam, vagy olyan voltam, tehát hogy változik az ember, és emiatt szerintem jó az, hogyha nem ragadunk le ott, hogy igen, fél évvel ezelőtt akkor kapott X cseppet, vagy ezek voltak benne, hanem azáltal, hogy beszélgetünk, visszajelzést hoz a páciens, akkor tudunk változtatni, tudunk módosítani ezen. Mm.
1: Na akkor újra tartunk erről rövid szünetet, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a Bach virágterápiáról beszélgettünk, és még tesszük ezt most néhány perc erejéig. Hát ugye pontosabban úgy indítottuk az adást, hogy maga a téma gerince az nem más, mint az, hogy nagyon nehezen tudjuk megfogalmazni az érzéseinket, az érzelmeinket, és hogy ez pedig ez mennyire fontos lenne, és hogyha minden igaz, akkor ebben is segíthetnek a Bach virágterápiás cseppek? Tehát, hogyha valakinek nem megy ez a megfogalmazása az érzéseinek, akkor ezt javítja, erősíti, megoldja.
2: Maga a csepp nem biztos, hogy a megfogalmazás segíti, de...
1: Igen, ahhoz kell egy szókincse már.
2: De igen. Hogyha elmegyünk egy terapeutához, és beszélgetünk vele, akkor ugye a kérdésekből, hogy mi a probléma, vannak ilyen különböző módszerek, hogy mi az, amit érez a páciens, mi az, amit szeretne. Ugye itt mindig érdemes mélységekbe lemenni, hogy mi lesz akkor, ha... Mi lesz akkor, ha... Tehát például egy beteg embernél nekem nem elég az, hogy ő azt mondja, hogy egészséges akarok lenni. Mert mi lesz akkor, hogyha egészséges lesz? Mi fog változni az életében? És az az ember egyébként, aki nem tudja megmondani, hogy mi fog változni, mi lesz akkor, ha... ott nagyon nehéz gyógyulást elérni, mert hogy nincs motiváció, mert hogy önmagában az, hogy egészséges vagyok, az... nyilván egy természetes állapotnak kellene, hogy legyen, de ez nem biztos, hogy elég motiváció, vagy ugyanígy, hogyha valaki gyereket szeretne, babát szeretne, nekem nem elég az, hogy babát szeretne, mi lesz akkor, hogy fog kiteljesedni az élete, mennyire lesz boldog, mit fog adni neki az a gyermek, az anyaság, az egyebek. Tehát itt fontos, hogy akár több mélységig lemegyünk, és ugye itt az érzések, megint csak ugye, hogy mi az, ami jelenleg van, mi az, amit szeretne elérni, és akkor ebben tudunk segíteni ezekkel a beszélgetésekkel, hogy ténylegesen ez megfogalmazódjon. És ilyenkor például... ugye ezek a nagyon kis finom különbségek, amik a Bach virágterápiában benne vannak, tehát hogy például valaki kétségbe esett, vagy reményvesztett, vagy közönyös. Ugye ez mindegyik egy betegségnek, vagy egy állapotnak egy utolsó szakasza lehet, vagy lehet akár az első is, de nem mindegy, hogy ez az adott ember kétségbe van esve, de keres megoldást, vagy reményvesztett, mert annyira mély állapotba került, hogy ő azt mondja, hogy az ő állapotában nincs megoldás, tehát hogy nem is bízik abban, vagy már megpróbálta, de feladta, és egy ilyen közönös fásult állapotba került, mert másféleképpen kell megközelíteni ezeket az embereket, és tulajdonképpen a kívülálló azt fogja látni, hogy ja, hát én tök mély állapotban van, feladta, de hogy ez a feladás mögött tényleg ott van, hogy ő még akar küzdeni, vagy belefáradt, elfáradt, és nincs ereje, és erőt kell neki adni, vagy a kitartása. És ezekre mindegyikre van egy-egy Bach eszencia, és ugye itt tényleg ezek a nagyon finom különbségek, hogy, és szerintem ez az, amiben ilyen egészen zseniális ez a rendszer, hogy tényleg különbséget tudunk tenni abban, hogy itt van ez a beteg, aki teljes kétségbeesésben van, teljes pánikban van, de azért keresi a megoldást, vagy ott van egy olyan, hogy ő reményvesztett, vagy belefásult. És ugyanígy a félelemcsoportnak a szerei, hogy ő szorong, vagy eltúlzott félelmei vannak, vagy pánik félelme van valamitől. De nagyon sok például a döntés, tehát ahhoz, hogy dönteni tudjunk, hogy az ember azért nem tud dönteni, mert fogalma sincs, hogy merre van az előre, és nem mer bízni az intuícióban, csak megkérd, szerinted mit kéne, hogy csinálj? És szerinted mit kéne, hogy csináljak? Igen. És szerinted? És addig megy, amíg valaki nem... És megy, de hogy nincs döntés.
1: Míg valaki vissza nem igazolja neki, hogy azt kell csinálnod, amit te egyébként is szeretnél. Egyébként ezt is észrevettem már több esetben.
2: Igen, de utána lehet, hogy még mindig elindul, hogy ez lehet, hogy nem jó. Vagy pedig két döntés között ingadozik, hogy ezt tegyem, vagy ezt tegyem. Tehát, hogy ez is annyi, ugye mind a kettő döntés helyzet, de az egyiknél egy belső bizonytalanság van, a másiknál pedig két helyzet közül kell dönteni, és ez a döntés képtelenség. És aztán itt van

0: Az a szer, a szilfa, ami a hiddel, hogy képes vagy rá. És ott is van egyfajta döntési bizonytalanság, ugye, hogy azért nem merek belemenni valamiben, nem hiszek magamban, nem hiszem, hogy képes vagyok ezt megtenni. Akkor ugye bejönnek az önbizalom hiányra való szerek is, és ezeket nagyon szépen tudjuk kombinálni, és akkor tényleg erre kell igazából tényleg ez a terápiás beszélgetés, hogy azt eldöntsük, hogy valóban ő két döntés között ingadozik, vagy a belső bizonytalansága, vagy a belső bátortalansága, vagy mi az, ami, és tényleg egyébként szerintem, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem földi tudás ez a Bach-virág terápia, mert hogy annyira tökéletes, és annyira finom különbségek vannak benne megfogalmazva, ami egy átlagember számára nagyon nehéz.
1: Itt a hit szót említette többször, hogy de ehhez az a hit is kell, hogy nekem használni fog. Aki, ha én mondjuk nem hiszek benne, tehát azt mondom, hogy na jó, van, kevert ki nekem a cseppeket, azt mondtad, hogy szorongok, vagy félelmem van, vagy nem tudom, döntésképtelen vagyok. Megvan, jó, na, akkor elkezdem használni, de hát ez nekem úgy se használ.
0: Tulajdonképpen rengeteg szakirodalma van, nekem is van nagyon sok tapasztalatom állatokkal, tehát rengeteg tapasztalat van lovakkal, kutyákkal, macskákkal, de még madarakkal is, úgyhogy én azt gondolom, hogy amit én a saját szememmel láttam tényleg lovak, kutyák, madarak kapcsán, ott
1: szerintem azért hat, mert ők nem gondolkodnak azon, hogy most ez hat vagy nem hat.
0: Hát de akkor hatni fog.
1: Akkor hatni fog, igen, ezek
0: a kis
1: szerint.
0: Csecsemőknél is igen, tud működni. Igen. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez akkor is működik, hogyha az embernek a hite nem biztos, hogy benne van. Uh-huh. Nyilván ahhoz, hogy elmenjek egy terapeutához, ahhoz, kell. Hogy beszedjem a cseppet, ahhoz kell az, hogy valamennyire nyitott legyek ebben a kérdésben. Olyat egyébként nem csinálunk soha, hogy valaki jön, hogy a férjem ilyen és olyan, és szeretnék neki cseppet, és titokba belecsepegetem a kancsójába. Úgyhogy
1: az ilyet, azok más cseppek.
0: Ilyet nem csinálunk. Nyilván anya gyermeknek kérhet, hogyha olyan pici a gyermek, de egy kicsit nagyobb gyerekeknél már a gyerekekkel tudunk úgy beszélni, illetve úgy választani közösen, hogy a gyermek is részese legyen ennek az egésznek.
1: Nagyon lejárt az időnk, de ezt még muszáj ezt megkérdeznem tőled, hogy ha valaki olyan szinten terhelt, hát vannak ilyen emberek azért, akinek nem csak egy problémája van, hanem több, tehát, hogy tele van félelemmel, szorong, döntésképtelen, mondjuk ezek nyilván azért mind, mondom, egytörő fakadnak nagyjából, de közben nem is tudom, még valami egészségügyi problémája is van, és akkor sorolhatnám, tehát úgy képzeljük el, hogy sok-sok minden problémája van valakinek, akkor ő neki többféle csepp kell, vagy össze lehet, vagy ugyanez, ahogy többféle cseppből egyet kell kikeverni számára.
0: Mindig egyet keverünk ki személyre szabottan. Az a legjobb, hogyha egy-két virágból tudunk választani, ez nem szokott sikerülni. Uh-huh. Az átlag az ilyen 5-6 eszencia, de maximum 12-ig el lehet menni. Én nem nagyon szoktam, tehát ilyen 5-6-nál többet én nem szoktam.
1: Tehát ha valakinek 12-nél több problémája van.
0: Akkor meg kell keresni, hogy mi az, ami leginkább. Aha. És ezek egyébként szépen húzzák magukkal a többit is, tehát hogyha megoldódik, vagy úgy, mint a hagymának a héja, akkor picit tovább tart, de nagyon szépen meg tudnak oldódni ezek.
1: Hát Zita, nagyon szépen köszönöm, most már azt hiszem, hogy tökéletesen tisztán látok a Bach-virág terápiás cseppek világába. Lehet, én is ki fogom próbálni. Én ezt, azt hiszem, azt erről beszéltünk a legutóbb, hogy én ezt a rescue cseppeket próbáltam, és egyébként zseniális volt. Ezt tényleg mindenkinek ajánlom, aki mit tudom én, nem tud úgy aludni, vagy idegesebb, mert ez arra volt, ha jól emlékszem, ilyen nyugi cseppeknek hívtam.
0: A rescue az egy olyan keverék, az első segély keverék, ami Bach doktor ezt az egyet keverte össze. De ez egy rövid hatású szer, tehát hogy ezt ilyen akut trauma helyzeteknél tudjuk használni, hogyha valami vészhelyzet történik, és utána, hogyha akár alvás probléma, akár más van, akkor személyre szabottan érdemes keverni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a vendégem.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés a következő tanévben. Holnaptól látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Változékony idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet a szervezet ügyvivője azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezett, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen. Összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelés-oktatás segítők között. Az orosz hadsereg 2 ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyamatos. A Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitas nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyvari Hárd elmondta, az ott alvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így, a látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap már több felé megélénkül a szél. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcs hőmérsékletekre kell számítani.
0: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Manna délután, ma is egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt, kimegyünk az utcára pillanatokon belül, zeneileg természetesen, majd olyan muzsikák érkeznek, amelyek erről szólnak. Van az Undercovernek egy feldolgozása, a Baker Street-del jön majd az M People, Bruce Springsteen, illetőleg a U2, ide passzolós lágere is, aztán 2002-ben és 12-ben megyünk majd az időutazással, onnét majd érkezik az Atomic Kitten, van a Marion and the Diamonds felvétele, az akkor is lágerista éléről, illetőleg majd itt lesz az óra sztárja, Michael Bublé és a Purple Disco Machine 3-3 slágere. Álvaro Soler indítja az órát, aki fantasztikus koncertet adott Budapesten. Már iszul a konkálma.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontot, Manna FM életöröm zenéke, jó meleg lesz. A folytatásban érdemes palackozott vízzel készülni, meg lengén öltözni, hiszen tulajdonképpen egyre inkább növekszik majd a hőmérséklet, a hétvégére megérkezhet az első hőhullám, 31-32 fokot mutatnak jelenleg az előrejelzések, Budapesten is környékén ezt lehet kalkulálni. Közben egyébként izítottam SMS számunkat, a 0677-1986-on elérhető, ide lehet írni a közlekedési információkat, hogyha valakinek lenne, akkor várom azokat. Miközben egyébként már is megyünk ki az utcára, olyan dalok érkeznek, amik ezzel a témával kapcsolatosak, a Streets of Philadelphia, az Angel Street, a Baker Street, de itt lesz majd a Mercy Street, a Where the Streets Have No Name, illetőleg a Dancing in the Street is pillanatokon belül. Bruce Springsteen-nel indulunk, úgyhogy az ő Oscar-díjas dala hozzá már is a folytatást itt a 98 pontat Manna FM-en. Nos, Bruce Frederick Joseph Springsteen 1949. szeptember 23-án született, becenevét a főnököt, ugye ez a boss angolul, még a 60-as évek végén kapta, amikor az Earth zenekarral játszott, és az ő feladata volt a klubok vezetőitől begyűjteni a fellépésért járó fizetséget, majd a pénzt szétosztani a zenészek között. Számos díjat nyert, így 20 Grammy-t, 2 Golden Globe díjat és egy Oscart is a Philadelphia című filmen alatt, Streets of Philadelphia című dalért, amit mindjárt hozok. 1975. októberében történelmet írt, ő volt az első rockstar, aki ugyanazon a héten szerepelt a Time és a Newsweek magazinok címlapján. Első feleségét, Julian Phillips 1985. május 13-án vette el, de 89-ben el is váltak. Második feleségével, Patty Schiaffával 91. június 8-a óta él házasságban, és 3 gyerekük született. Ivan 90-ben, Jessica 91-ben, Sam 94-ben. Lánya Jessica egyébként az Egyesült Államok egyik legjobb díjugratója, világkupán is képviselte hazáját. Amit talán keveset tudnak róla, hogy kisbolygót is elneveztek róla, a 23990 Springsteent új-zélandi csillagászok fedezték fel 99. szeptember 4-én, és a név mellett a rockstar iránti tiszteletük jeléül döntöttek, akinek a zenét egyébként akkor éjjel is hallgatták. A Streets of Philadelphia-t majd az Angel Street váltja, az M-People érkezik az egyik legnagyobb sikerével, Heather Small énekesnő énekli majd a dalt, aki egyébként egy manchesteri DJ-vel, Mike Pickeringgel találkozott, majd megalakították az M-People együttest, mindez 90-ben történt, a formáció azóta is aktív, és világszerte tart koncerteket, melyek sikerei még ma is eszméletlen nagyok. 98-ig évente, vagy még gyakrabban jelentettek meg újabbnál albumokat, de 98 után a legközelebb itt már csak 2005-ben dobták ki, amiken új dalok nem igazán voltak hallhatóak, inkább a korábbi remixelt változataikkal tarkították a korongot, és aztán majd egy feldolgozás érkezik, Jerry Rafferty egykor is slágerét értelmezte újra a 90-es években az Undercover formáció, így legalább egyébként a fiatalabb generáció is megismerte ezt a dalt. Az akkori kereteknek megfelelően, a stílusnak megfelelően a 90-es évek hangzásával tarkították ezt a bizonyos dalt, tehát lehet vitatkozni, hogy melyik jobb, ez vagy az eredeti. Nekem egyébként ez jobban tetszik, mert hogy nagyjából ezen nőttem fel. Úgyhogy irány az utca, a Streets of Philadelphia, Angel Street és a Baker Street, hamarosan pedig majd a Mercy Street, Peter Gabriel-el a következő körben, de itt lesz a Where the Streets Have No Name, illetőleg majd a Dancing in the Street is, a Matt Bianco felvétele, a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, hogy abból jut, vagy jó pihenést. Most már nagyon kell figyelni a hidratálásra, hiszen jön az első hőhullám a hétvégére, de már a mai napon is igazán meleg volt, közel 30 fokos hőmérsékleti maximumokkal, úgyhogy ilyenkor a szokásos dolgok abszolút törvénybe lépnek, folyamatosan kell a folyadékot pótolni, semmit, senkit nem hagyni az autóban, az öngyújtókat, készfertőtlenítőket is el kell pakolni, hiszen robbanékonyak is, leginkább reggel meg este kell szellőztetni, hogyha hatékonyan akarunk jó kis levegőt a szobába, hogyha nincsen klíma. Egyébként már is ennek ellenére, hogyha már nyár, akkor megyünk ki az utcára, hiszen utcás dalokkal muzsikálunk, már is a Mercy Street Peter Gabriellel, de itt lesz a U2 és a Matt Bianco slágere is hamarosan. Hát 2014-ben tért egyébként vissza Peter Gabriel Magyarországra, utána olvastam egy picit. A teltházas koncertet nagyon lazán vette, a több mint egy órás bulin játszott a több évtizedes színpadi rutinja, az egykori Genesis frontember a legsikeresebb szólólemezének, a 86-os szóalbumnak az anyagát játszotta újra elejétől a végéig az eredeti 87-es turné felállás tagjaival, Tony Levin basszusgitárossal, David Rhodes gitárossal, David Sanchez billentyűssel és Manu Katché dobossal. Az angol dalszerző énekes először pont azon a bizonyos 87-es koncert körútján járt hazánkban. Aztán majd a U2 érkezik, egy világhírű rock együttes, akik több szempontból is egyébként rekorderek, például a rockzenekarok közül ők birtokolják a legtöbb Grammy-t. Hát volt idejük, egyébként erre 76-ban alakították a formációt. A 80-as évektől a világ egyik legnépszerűbb zenekarának számítanak, világszerte eddig hozzávetőlegesen 170 millió eladott albummal büszkélkedhetnek. Amerikában 6, Angliában 9 listavezető lemezük jelent meg, és különböző kategóriákban eddig, ahogy mondtam, összesen 22 Grammy-díjat nyertek. Bár korlátozott zenei tudással kezdtek a zenélésbe, később olyan zenetörténetileg megkerülhetetlen albumokat adtak ki, mint a 87-es Joshua Tree és a 91-es Achtung Baby. Zenéjük a korai letisztult rocktól, az effektusoktól feldúsított popzenéig terjedt, miközben az alternatív rock fejlődésében is nagy szerepet játszottak. Utóbbi albumaikon egy érdekes fejlődés történet után visszatértek a korai éveik egyszerű puritán rock zenéhez. Klasszikusan azon együttesről van szó, akik egyébként az aktuális trendeknek megfelelően képesek voltak megújulni, az ezredfordulón is óriási sikereket értek el, gondoljunk csak a Swedish Stingre. Aztán majd a Matt Bianco formáció érkezik, és a Dancing in the Street, ők egyébként többször jártak Magyarországon, prémium fesztiváloknál hívják őket vendégnek. Mark Riley énekes és Mark Fisher billentyűs nevét fémjelzi az együttes neve. Mark Fisher a zenekar a családja, barátai és a Matt Bianco rajongóinak legnagyobb bánatára és megdöbbenésére régóta tartó betegeskedése után nemrégiben elhunyt, így azóta Mark Riley nélküle viszi tovább a 80-as évek óta szinte töretlenül sikeres csapatot. Riley a holland New Cool Collective-vel szövetkezett és adta ki egy közös albumot, The Things You Love címmel, a legújabb Matt Bianco albumon pedig Riley már a jazzvilág nagyjaival állt össze, amelynek eredményét az új dalok formájában már bőven hallatták koncerten, illetőleg albumon is a rajongók. A Dancing in the Street érkezik pillanatokon belül tőlük, hiszen igazából ez vág nekünk témába, de egyelőre jön a Mercy Street, és aztán a Where the Seeds Have No Name, aminek egyébként egy fantasztikus feldolgozást is adott annak idején még a 90-es évek elején a Pet Shop Boys, de én most az eredetit hozom a YouTube-val. Itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, pillanatokon belül pedig Liam Gallagherrel, az Oasis egyik fele most szólóban érkezik, hiszen fényes karriert futott egyébként be ezzel a felállással, a Sziget Fesztivált is megjárta. Mindjárt jön az Everything is Electric.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösség, tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt egy jó kis időutazós órába csapunk, vagy a friss információk végén megtudjuk, hogy mikor jön az igazi kánikula, és aztán indulunk 2002-be, onnét majd a Maroon 5 érkezik, meg az Atomic Kitten, a későbbi év pedig 2012 lesz a célállomások között, onnét majd a Marin and the Diamonds formáció dala érkezik, igazából egy ember takar, de majd mindjárt ezt is átvesszük, a csapat neve, és aztán majd jön az Anna and the Barbies is, egyről lesz Sabrina Carpenter indít, már is jön az Espresso.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés a következő tanévben. Holnaptól látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Változékony idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezett, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen. Összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelés-oktatás segítők között. Az orosz hadsereg két ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók két év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagybari Hárd elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így, a látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Egy jó kis időutazást terveztem, erre 60 percre, két évben kötünk majd ki, úgyhogy be is programoztam ezeket az időgépnek. 2002 és 12 majd célállomásként. Mondok majd információkat az aktuális évből, hogy el tudjuk helyezni magunkat az időségben, tehát mindig jobban elkapjuk a zenékkel az aktuális évet. Itt lesz majd a Maroon 5, az Atomic Kitten, a későbbi évből pedig az Unknown Barbies egyes lágere. Egyelőre Sabrina Carpenter indul azzal a dallal, amivel berobbant a köztudatba. Ez az Espresso.
1: Öröm zene, ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, jó meleg lesz egyébként a hét folytatásában. 1-2 fokkal mindig emelkedik a hőmérséklet, még péntekig úgy nagyjából kapunk levegőt, utána aztán valószínűleg megjön az első hőhullám riasztás, hiszen 31-32 fok lesz a hétvégén, és kitart a meleg egyébként, ameddig a szem ellát most egészen jövő hétig. 0677098-at, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat, egyre többen vágnak bele a hazaútnak, úgyhogy ha valakinek van információja, akkor várom azt. Mi is utazunk, 2002-ben megyünk már is, izgalmas év volt az, több szempontból is beéketett az agyunkba, például az év végén teljes napfogyatkozás volt Dél-Afrikában, a magyarországi óriási árvíz miatt elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték, de kriminalisztikailag is emlékezetes az esztendő, hiszen a mai napig sok vitának témát adó móri rablás is ekkor történt, aminek végére aztán évekkel később került csak pont, és ez volt az az év, amikor elfogták a Balástyai Rémet. Rögtön izgalmasan indult az év, hiszen január 1-én készpénzként is forgalomba került az euró, az Európai Unió hivatalos valutája, amely 12 országban váltotta fel a korábbi nemzeti valutákat. Illetőleg ez volt az az év, amikor Magyarországon elindult a valóság sóláz a Big Brotherrel, illetőleg a való világgal. Már is a Maroon 5 duplája idézi meg az esztendőt, annyira sikeresek voltak 2002-ben, hogy arra gondoltam, hogy rögtön két dalt hozok tőlük a legsikeresebb albumunkról. Már is jön a Diszláv, amivel betörtek a köztudatba, akkor még szinte ilyen pólyásnak tűnt Adam Levine, nem is gondoltuk volna, hogy később aztán a nők nagy kedvence lesz, és aztán nagyot ment tőlük a She Will Be Loved, ami egy egészen más stílusban kapta el a Maroon 5 hangulatát. Ők egyébként egy amerikai poprock együttes, a kaliforniai Los Angelesből érkeznek hozzánk, eredetileg Karas Flowers néven alakult meg a formáció, szinte hasonló felállásban 94-ben, aztán a 2000-es évek elején váltottak a Maroon 5-ra, és aztán jött az az album, amiről rögtön két dal érkezik, a Songs About Jane, ez volt az egyik legsikeresebb korongjuk, meg is nyerték vele a Grammy-díjat a legjobb új előadó kategóriában. Aztán tulajdonképpen utána folyamatosan igen aktívak voltak, jöttek az újabb albumok és az újabb sikerek. Őket majd egy lánycsapat váltja, az Atomic Kitten Liverpoolból jönnek hozzánk, 98-ban alakult ez a bizonyos formáció, hazai vonatkozása is van a csapatnak, hiszen Kerry Katona magyar származású, egyébként ő lépett ki először a formációból, Pekhére 4 héttel a Hólagen megjelenése előtt, amely az első helyet érte el a brit kislemez listán. Helyét egyébként a Precious korábbi énekese Jenny Frost vette át. A Hólagen a csapat legsikeresebb kislemeze lett, 4 hétig az Egyesült Királyságban és 6 hétig az első helyen maradt Németországban, Nagy-Britanniában. Ez volt tulajdonképpen a 2000-es évek 13. legkelendőbb kislemeze. A csapat újra kiadta debütáló albumát, később néhány számot újra rögzítettek Frost énekével, az első helyet érték el az Egyesült Királyságban is, dupla platina minősítést kaptak több mint 600 ezer eladott példány után, úgyhogy igazán sikeres formációnak számítanak. Kerry Katona aztán később egy ilyen C-kategóriás celebként futott különböző műsorokban, például az Egyesült Királyságban a Celeb vagyok, mencs ki innen produkcióban, meg azt hiszem még táncolt is, de erre nem tennék esküt. Már is egyébként a Blondie feldolgozásával érkeznek, jön a Tidy's High, de egyelőre a This Love és a She Will Be Loved, megidézve 2002-t, itt a 98 pontat Manna FM-en.

98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Kedv van, pörög az utolsó tanítási hét. Gondolom a gyerekek már lelkileg abszolút a vakációban vannak, és velük együtt a szüleik is, hiszen ilyenkor igen komoly feltűrést okoz, hogy ez a 2,5 hónap hogy legyen megoldva, hogyha nincs kéznél a jó öreg nagymama. Hát számtalan tábor kínál lehetőségeket, de hát gondolom ezt már a szülők bőven befoglalták, hiszen itt most már abszolút a finishben vagyunk. 2002 után 12 terítéken időutazós óra van a 98 pontat Manna FM-en. Már is a Marvin and the Diamonds, az Anna and the Barbies és Bridget Mendler idézi meg ezt az évet, amikor nyári olimpiai játékokat tartottak. Ez volt a 30. nyári olimpiai játékok. 2012. július 27 és augusztus 12-e között rendezték a nagy-britanniai Londonban. Hivatalosan ez volt a 30. újkori olimpia, de tulajdonképpen nem számoljuk hozzá a világháborúk miatt elmaradt olimpiákat, akkor igazából a 27. volt. A rendezvényt a paralimpiai játékok követte. A 2012-es játékok megrendezésével London lett az első város, amely háromszor rendezhetett újkori nyári olimpiát, mivel korábban 1908-ban és 48-ban is sportesemény házigazdája volt. Már is a Marvin and the Diamonds, hát azt mondom, hogy formáció, akkor szinte már hazudok, hiszen egy hölgyet takar a név, a Diamonds, ahogy elmondta egyébként, a rajongóit takarja. Ő maga Marina Lambrini Diamandis, ismertem nevén Marina, görög származású énekesnőről van szó. A 2010-es BBC által indított Sound of szavazásban második lett, a nyertes akkor egyébként Ellie Goulding volt. Ennek köszönhette, hogy ismerté vált. Miután kiadott egy privát középlemezt, megjelent második EP-je is a Neon Gold Records gondozásában, ami egy csapásra sikereket ért el, és hát a BBC egyébként ezekkel a jóslatokkal nem nagyon szokott tévedni, ugye abszolút bevált a jóslatuk, óriási sikert ért el még ebben az évben a Marvin and the Diamonds, a How to be a Heartbreaker ment 2012-ben nagyot, én is ezt azon pillanatokon belül, aztán majd az Anna and the Barbies érkezik, bőven ők is már léteztek 2012-re, hiszen 2004 őszén Budapesten alapították a magyar zenekart, MC Gemini, illetőleg Pásztor Anna énekesnő alakította a formációt, színésznő, koreográfus, táncművész és dalszövegíró Anna, csak hogy ne nagyot tévedjek, tényleg egy igazi, azt gondolom, hogy művészi polihisztor számtalan területen megállja a helyét. Még annak idején a Survivor-ben is szerepelt, már ott lehetett érezni, hogy abszolút érzékeny a könnyű zenére, hiszen a repjeivel szórakoztatta a többieket. A Márti dala az egyik legszebb felvételük, ami ugye egy rajongó emlékére készült, aki minden koncerten szinte ott volt és hallgatta Annáékat, aztán egyszer csak távozott egy betegség miatt az élők sorából, azóta pedig már kultikussá vált ez a bizonyos dal, szinte egy ilyen himnusszerű felvételről van szó. A végére pedig majd Bridget Mendler érkezik hozzánk, akinek a neve egyébként eredetileg még egy Claire-rel is kiegészül, amerikai színésznő, énekesnő, zenész és dalszerző, a hölgy, aki jön hozzánk. Első dala a Sok sikert Charlie című sorozat betétdala volt, a Hangin' There Baby. 2010 végén aztán jött a This Is My Paradise, ami a Gazdátlanul Mexikóban 2 betétdala volt, amivel egyébként nálunk is, meg úgy az egész világon sikert aratott a Ready or Not volt, ami ugye egy Fugees feldolgozás. Én is ezt készítem be 2012-ből, de egyelőre a How to be a Heartbreaker-rel indulunk, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Már is az Ocsó Macsó érkezik, az utóbbi idők egyik legsikeresebb hazai formációja, és az Úgy tombol, ez az egyik legnagyobb slágerük. A programajánlatok után ezzel folytatjuk.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A Mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejönne egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. A$AP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenék, és mindjárt az óra sztárjaival érkezik majd Michael Bublé három slágere. Mindig elmondom, de ez lehet, hogy csak az én kattom, hogyha éterbe érkezik, olyan kellemes, családbarát, karácsonyi hangulata van az embernek. Köszönhető szerintem mindez a jazz és a swing műfajának, majd ebből érkezik három dal tőle, és aztán itt lesz Purple Disco Machine, aki egy ember, de majd ezt is átvesszük, egy emberként érkezik majd három dallal. Az óra pedig a One Direction-nel indul. Ez a Best Song Ever.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
7: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények. Idén júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élményeket

0: Sport.hu.
1: Reklám hangzott el.
2: Ma van az 56-os fértanúk emléknapja, segítséget kapnak a viharkárosult gazdák, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. A Magyar Helsinki Bizottság szerint sokba került az országnak az Orbán kormány migránsozós öröksége. A jogvédő szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A szervezet közleménye szerint a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós uniós bírságok a menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés teljes hiánya volt. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséget. Rendszer működését.
3: Időjárás.
2: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Már is indul az újabb óra. Hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, de passzolom a mikrofont az óra sztárjainak, szokás szerint ők érkeznek majd mindig. Természetesen más főszereplőnk van ebben az óraban. Michael Bublé három slágerét hozom, majd itt lesz a Hollywood vagy az Everything, és aztán majd Purple Disco Machine is érkezik. A hangzatos név egyébként egy német úriember takar, de majd ezt is elmondom. Tőle például hozom majd a Beat of Your Heart-ot. Egyelőre az egyik legsikeresebb fiú csapat érkezik ever, ez a One Direction és a Best Song Ever.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontat Manna FM élet öröm zenéke. Jó munkát kívánok, hogy abból jut, vagy jó utat hazafelé, leginkább már gondolom így 4 óra elmúltával az a program. Ha lenne közlekedési információ, landoljon nálunk, hadd adjam tovább a többieknek. SMS számunk Viberes is, 0677098-at. Miközben az óra sztárjai érkeznek, ebben a státuszban mindig 3 dallal muzsikálnak az előadók, így lesz ez már is Michael Bublé-val. Eredeti neve egyébként egy Stevennel kiegészül, mert hogy Michael Steven Bublé, ő 3-szoros Grammy-díjas kanadai olasz jazzzenész, énekes és színész, egy vancouveri halász családból származik. Egyébként Vancouverben és New Yorkban is él. 2003-as lemeze a Michael Bublé nagy sikereket produkálta az Egyesült Államok slágerlistáin, csak úgy Kanadában, Ausztráliában és Nagy-Britanniában bekerült a top 10-be. A 2004-es koncert DVD-je, a Come Fly With Me, felkerült a Billboard Music Video Charts listájára, és az ausztráliai top 40 album listán is sikeresen szerepelt. Egyébként Michael Bublénak van 2 fiatalabb lánytestvére is, ők Brandy és Crystal, az utóbbi foglalkozása színésznő. Bublé nagyapjai lemezeit hallgatta, amelyek nagy hatással voltak rá. Fiatalkoromban a nagypapám volt a legjobb barátom, ő volt az, aki a jazz egész világának ajtaját kinyitotta előttem, amit látszólag az én generációm előz. Habár én szeretem a rock and rollt és a modern zenét, de valami varázslatos dolog történt velem, amikor a nagypapám először játszotta le nekem a Mills Brothers-t. A szöveg olyan romantikus volt, olyan valóságos, éppen egy olyan dal, amit nekem szánt. Ez volt az a pillanat, amikor láttam a jövőmet. Énekes akartam lenni, és tudtam, hogy ezt a fajta zenét akarom énekelni. Ezt nem én mondom, hanem egyébként ő nyilatkozta a nagypapájáról. Különben Bublét nagyapja bátorított, hogy tanulja meg a standard dalokat, amiket annyira szeret. Még bátorította arra is, hogy vegyen részt Vancouverben egy tehetségkutató versenyen, amit különben meg is nyerte, de utólag kizárták, mert még túl fiatal volt. De ő nem keseredett el, és 17 évesen megnyerte egy kanadai tehetségkutató versenyt is. A következő években további sikereket könyveletett el a zenei karrierjében. Elvisként fellépett a Red Rock Dinner Show-ban, és énekelt a Forever Swing Musical Review-ben is. Láthattuk 96-ban a Death Game egyik epizódjában. Egy sor független lemezt adott ki, köztük az egyiket nagyapja tiszteletére. Bublé és Eric McColnak a Here's the Life című filmhez írtak zenét, és ezért Bublé 2000-ben kapott 2 Genie Award díjat is. Michael Bublé második nagy lemeze az It's Time nagyobb siker volt, mint az elődje, maga Michael Bublé. Világszerte a lemezeladások élvonalába került. A Billboard jazz listáját 87-ig vezette. Legismertebb dal a lemezről a Home, amit Bublé, Alan Cheng és Amy Foster Gillis írt. A lemezen található egy fantasztikus duett Nelly Furtadóval, a Quando, Quando, Quando. Az új lemeze a Call Me Irresponsible nem csak feldolgozásokat tartalmazott, hanem 2 új szerzeményt is, de található még rajta 2 duett is, a Boyz II Men-nel és Ivan Lins-szel. 2009. decemberében jegyezte el egyébként barátnőjét, Luisiana Lopilato argentin színésznőt. A pár 2011. március 31-én Argentina fővárosában Buenos Airesben házasodott össze. 2013. januárjában jelentették be, hogy első gyermeküket várják, márciusban már a neme is kiderült, kisfiú. Aztán augusztus 27-én Vancouverben született meg Noah Bublé. Hát őt a magyar közönség is nagyon szereti, annak ellenére, hogy sokan ilyen esküvői előadónak tartják, hát szerintem mondjuk 3 Grammy-t kiveszekszik vele. Tényleg nagyszerű a fickó. Az Everything érkezik elsőként, aztán jön a Hollywood, az újabbak közül pedig az I Will Never Not Love You. Itt a 98 pontat Manna FM-en Michael Bublé-val.

Itt a 98.6 Manner FM életöröm zenékkel. Érdemes egyébként last minute-ben még a klímákat átvizsgáltatni, vagy legalább szerezni egy klímatisztító szprét, és megnézni tutorial videókat, hiszen jó meleg lesz, szükség lesz már az eszközökre. A hétvégére 30 fok feletti hőmérséklet értékekre is számíthatunk, de már egyébként mára is jól befűtöttek. Jönnek az óra sztárjai. A Purple Disco Machine érkezik, hát én is beleesem abba a hibába, hogy azt mondom, hogy a Purple Disco Machine, pedig egyébként egy emberről van szó. Őt úgy hívják, hogy Tino Piontek, drezdai születésű, akkor még NDK volt Dresda, és 1980. február 12-én született, úgyhogy nemrégiben ünnepelte a 45. születésnapját. Más néven egyébként Tino Schmidt, leginkább ismert álneve a Purple Disco Machine, német New Disco és House producer, DJ, dalszerző. Picit ismerkedjünk meg vele, Dresdában született, ahogy mondtam, 80-ban, és a Német Demokratikus Köztársaságban nőtt fel. 9 éves korában omlott le a berlini fal, a két Németország pedig egyesült, pont egy idősek vagyunk. 96-ban kezdte el írni első dalait a Cupcase nevű programmal és szintetizátorokkal, ekkoriban fedezte fel a house műfajt is a dresdai éjszakai életben, később ő maga is DJ lett, 2012-től pedig megjelentek saját szerzeményei is, debütáló lemeze 2017-es, a Sony Music Entertainment gondozásában jelent meg. Művész nevét Prince Purple Rain című slágeréből, valamint a Miami Sound Machine-ből rakta össze. Első nagy sikere a 2020. augusztusában megjelent Hypnotized volt, amit Sophie and the Giants-el közösen rögzített, és ami többszörös arany és platina lemez lett. A második nagy lemeze, az Exotica, 2021. októberében jelent meg, ugyanekkor Purple Disco Tél címmel péntek esti rádió műsora is indult a Sirius XM-en. 2026-ban Emmy-díjat kapott Lizzo About Damn Time című dalának remixelésért, közben sorra adta ki a slágereket, amik közül a Fireworks, a Dopamine, az In the Dark és a Substitution lettek különösen sikeresek. 2024-ben jelent meg harmadik nagy lemeze, a Paradise. Amit egyébként a magánéletéről tudni lehet, az nem túl sok. Dresdában él feleségével és két gyerekével, a Bayern München szurkolója, apja lemezgyűjtő volt és avatta be a diszkó és a funky zene világába. Hát tulajdonképpen ennyi, viszont elég gazdag a diszkográfiája. 2017-ben kezdett el igazából nagybetűsen zenélni, onnél származik a Soulmatic nagy lemeze, de tulajdonképpen középlemezeket már 2011 óta kiadott, és nagyjából egyébként a világ számos helyén meghódította a slágerlisták élét, azóta pedig, hogyha felrakják a nevét egy line-upra, egy fesztivál hívó plakátjára, akkor tudni lehet, hogy azon a napon teltház lesz, full house, hiszen nagyon szereti őt, mind a hazai, mind pedig a nagyvilág közönség. A németek egyébként elég erősek így DJ vonalon, talán igazából a top 3-ban ott vannak, gondoljunk csak Robin Schulzra, például ő is Németországból érkezik nagyon sokszor hozzánk Magyarországra. Hát sokan vitatkoznak egyébként, hogy most kik a sztárok, hogy a DJ-k a sztárok, nem is zenészek, meg igazából tudjuk, hogy egy USB-t dugdank be a fesztiválok elején, és egy előre legyártott mixel szórakoztatják a közönséget, de hát azt is ők készítették el, csak nyilvánvalóan otthon, és hát nagyjából a virág folyásának ellentmondani nem lehet. A DJ-k ugyanolyan sztárok jelen pillanatban, mint a könnyű zene egyéb előadója, akik esetleg hangszeren játszanak vagy énekelnek. Ennek ékes tanúbizonyíték a Purple Disco Machine munkássága is. Már is jön a Beat of Your Heart, aztán majd a Fire and Ice, és a végére az egyik legnagyobb siker, a Fireworks Purple Disco Machine-nál. Itt a 98.6 Manner FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM érett öröm zenékkel, és mindjárt a Paramore-ral, akik Amerikából érkeznek majd hozzánk. Jó néhány slágerük volt, talán az egyik legnagyobb, amivel indul a megállás nélküli zenei blokk nálunk, a Told You So.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
4: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnia részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
4: Élet, öröm, zene.

0: Taxi Driver. Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel István Dániel búcsúzik, jó kis kedd délutánunk volt, legalább ilyen jó lesz szerintem a szerda is, hogyha találkozunk holnap 2-kor, várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, addig is jó szórakozást az életöröm zenékhez és a jobbnál jobb műsorokhoz, ezek érkeznek már is.
1: Manna Morzsa, a beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket!

0: Store.hu.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklám hangzott el.
3: Ma van az 56-os vértanúk emléknapja, hamarosan indul a hazai dinnye szezon, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Leródtak egyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A pesti srácok valamennyi munkavállalóját elbocsátja a MediaWorks csoportos létszámleépítés keretében. Erről a lap felelős szerkesztője beszélt a 24.hu-nak. Huth Gergely elmondta, a döntés csak nem 20 dolgozót érint, és egy hónap múlva lép hatályba. Szerinte ugyanakkor ez még nem jelenti a portál megszűnését, mert tárgyalások folynak a további működtetésről, akár olvasói támogatással is. A MediaWorks korábban közölte, szervezeti és portfólió átalakítást hajt végre. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar-görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Búza László élelmiszergazdaságért is felelős államtitkár emlékeztetett. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. A múzeumok éjszakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tar Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
5: Manna Hits.
4: Manna Hits.
6: But it's been so long.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Mike from Mercy Me.
2: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
3: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által. Today.

0: kertben.
1: Manna morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
2: Ez volt a Manna morzsa.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song. Every step of the way.
2: A 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk. A terveink összedőltek, és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tud, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél.
1: Every step of the way.

0: Rózsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Új szakaszba lépett a MOL szerbiai terjeszkedése. Gyors segítséget ígérnek a viharkárok enyhítésére. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyertől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós államokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséget. Rendszer működését. Várai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. Egy újabb kétrészes epizódnak nézünk elébe. A vendégünk Kosdi Tamás, író, könyvkiadó, közgazdász a végzettségét tekintve, és magyarságkutató, úgyhogy lesz sok-sok irány, amiből megközelítjük azt a témát, amiről beszélgetni szeretünk, a könyveket. Szia Tamás, köszi, hogy ránk érsz.
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
2: Szia Tamás!
0: A legeslegelején akkor kezdjük azzal, mi volt az első könyvélményed. Akár gyerekkorból, bármi, ha ez egy mesekönyv, ha csak egy képregény, ha csak a képeket nézted, vagy a rajzokat, mi volt az, amiről azt gondolt, hogy meghatározott téged?
1: Érdekes, mert én nagyon nem szerettem sem olvasni, sem a könyveket, és a kötelező olvasmányokat kifejezetten rüheltem, a Tüskevárt, az Egri csillagokat, meg ezeket mind, tehát
0: nem is. De nem a témája miatt, hanem a muszáj volt, nem?
1: Igen, meg magát a könyv nem vett rá, viszont 25 éves koromban volt egy, mondjuk úgy, pálfordulás az életembe, és akkor szinte rá kattantam, és mostanra egy több ezer kötetes könyvtárat, antik könyvtárat építettem fel. Több évet jártam könyvtárba, a főkönyvtárba, Szabó Ervinbe, illetve a parlamenti könyvtárba is beiratkoztam, meg fönt a Széchenyibe is, tehát rettentő sokat olvastam, éveken át kutattam. Tehát volt egy másik szakasz az életemnek, és a legmeghatározóbb olvasmányi élményem az már ebből az időszakból van, az Arvis Urák volt. Ez egy részben médiumi úton, részben pedig magyar vagy hun őstörténelmi munka, ami az Ázsiai Huntörszövetségnek egyfajta rovásírásos krónikájából nő ki, tehát mind a két engem érdeklő terület benne van: a szellemvilág, a magyarság szellemi eredete, és a hun és a régi magyar történelem. Úgyhogy nekem a legmeghatározóbb élmény ez volt olyan 26-27 évvel ezelőtt, az Arvis Urák.
2: És miután így rákattantál, festősen mondva, az olvasásra, bepótoltad a kötelező olvasmányokat, vagy olvastál azoktól az íróktól, akiknek a könyveit kijelölték, mint kötelező olvasmány?
1: Ezt inkább kikerülném, nem olvastam el a Tüskevárt, bár egyébként most gondoltam rá, épp arra autóztunk, azt hiszem a múlt héten láttam táblát, hogy fú, ezt el kéne olvasni így ennyi idősen, tehát van még mit bepótolni.
0: Most nagyon köszönget rád ez a téma ezek szerint.
1: Igen, úgy tűnik, azt hiszem Matula bácsi vagy ki volt benne, szóval... Nagyon sokat olvastam szép irodalmat, rettentő sok hangos könyvet készítettem, ez az interneten elérhető, meghallgatható. Nagyon beleszerettem a magyar írókba, sőt volt, hogy rendszeresen, módszeresen kerestem az összes magyar írónak a dedikált könyveit, árverésekre jártam, hogy ezek nekem meglegyenek. Elmondhatom, hogy a legritkábbakon kívül szinte mindenkit összegyűjtöttem. Olvastam föl életrajzokat, irodalom történetet, ami nagyon érdekelt, tehát a történelem és az irodalmat ötvöztem, akár Krúdit, akár Adit, akár Márait, de olvastam föl Padányi Viktort, és más magyar történelmi munkákat is, tehát szép irodalmat és történelmet, sőt, időnként még filozófiát is kevertem, vagy szellemtörténetet is kevertem, tehát elég vegyesen, elég széles spektrumban nyitottam a könyvek irányában.
2: És ezek közül, a szerzők közül, hogyha most akkor a szép irodalomnak a nagyjait nézzük, azok közül van egy olyan könyv, amire azt mondod, hogy azt nem csak, hogy hangos könyvbe, hanem mondjuk többször is szívesen elolvasod, vagy elolvasnád, ha lenne időd rá.
1: Márainak a naplói voltak ilyen hatással rám. Azért, mert egyrészt nem csak szép irodalmi jellege van, hanem művelődés történeti, illetve 20. századi történet is. És még egy érdekesség, hogy Márai Kos volt, azt hiszem április 13 körül született, én meg az ekliptikán, az ég másik oldalán október 13-án születtem, tehát velem szemben áll, ezért az ember mindig ki akar egészülni a másik felével, és Máraiban tapasztaltam egy ilyet is, sőt, ott élt Budán, ahol én, ugyanúgy a Lukácsfürdőbe járt, ahova én, tehát volt egy csomó ilyen párhuzam, úgyhogy Márajóval így, hogy mondjam, rokon szenvezek.
2: Ez érdekes egyébként, mert Márait sokan emlegetik, de Máraival szemben azért a vélemények megoszlanak.
1: Ő egy nehéz természetű ember volt, nekem a anyai nagybátyám ismerte a Szabad Európa Rádiónál, még az 50-es években Münchenben, és mondta, hogy egy, hú, nem is tudom, mit mondott, hogy egoista volt, vagy egy nagyon rossz természet, vagy egy nagyon öntörvényű valaki, valami nagyon keményet mondott, szóval nem volt, biztos, hogy nem volt egy könnyű ember, ráadásul ő neki nagyon erős véleménye volt mindenről, nagyon-nagyon szépen is meg is fogalmazott, úgyhogy ő egy irodalmi irány.
2: És a szép irodalmon kívül mi az, ami még téged nagyon-nagyon érdekel?
1: A magyarság történelmének az összes nüansza, a részlete, tehát nem a fősodratú gondolat, amit mondjuk az általános iskolások megtanulnak a suliban, hanem azok a kiskapuk, amikről nem beszélünk, vagy nem merünk beszélni, vagy nem merjük elhinni, és hát természetesen a magyar történelem meghamisításának számtalan pontja. Ezek engem mindig nagyon felvillanyoztak, amikor találtam egy ilyet.
0: A közgazdász realitásából hogyan jutottunk el, vagy hogyan jutottál el a magyarság kutatáshoz, amiben nagyon sok szakrális pont van, nagyon mély szakralitás van, nagyon mély spiritualitás van, tehát teljesen más, mint a közgazdász reálvonal.
1: Ez így van, talán most arra áll újra össze, hiszen pár éve egy könyvkiadót alapítottam, a saját könyveim kiadására, amiből most már azt hiszem 10 vagy 15 van, nem tudom pontosan, mert folyamatosan dolgozom mindig a következő munkámon.
0: Na jó, de most akkor beszúrom a kérdést, aztán majd folytatod ezt a gondolatot, hogy miért kezdtél el írni, azt is sződ bele. Mert hogy a könyvkiadóra azért volt szükség, mert annyi mindent írtál ki magadból, hogy kellett aztán valaki, aki kiadja, és azt elettél.
1: Tehát válaszolva, és így, mint cégvezető, egy személyben vállalkozó, kell tudni mindent a könyveléstől kezdve a számvitelen át az adózáson keresztül. Tehát a magyarul...
0: Tehát akkor még nem tudtad, amikor ezt megtanultad a közgázon, akkor még nem tudtad, hogy ez
1: így van. Ez így van.
2: Vagy valaki más tudta. Ennyire mélységébe...
1: Az első, és akkor válaszolok
2: semmit.
1: A másik kérdésedre, hogy az első írás emlék, hát az 2001-2, amikor az első előadásomat tartottam, azt hiszem Tatán vagy Szabadkígyóson, és akkor így ontottam magamból a dátumokat, évezredeket, hunokat, vissza, és akkor így jöttek oda, nem tudom, 150 fős közönség volt ott a platán falat, és hogy Tamás, ez hol van leírva? Hát mondom, sehol. És akkor ezért kezdtem el 2002 körül ilyen kis füzeteket írni, ebből született meg a Magyar Világkép Kutató, az mi egy hivatalos magazin lett, ami 4 évig működött, annak a főszerkesztője voltam 2005-2008, 40-valahány számot adtunk ki. Tehát, hogy kvázi már a legelején kérték tőlem, hogy hol lehet elolvasni, amikről beszélek. Mert már akkor is az érdekelt, ami nem a fősodratú, hanem mi volt mondjuk a Mú kontinensén, mi volt a sumérok korában, mi volt, és akár a Kárpát-medencében mondjuk, amikor a Pannon-beltenger volt, a szkíták 2700 éve, mikor bejöttek a kézdi székre, stb., mert ugye kézdi, kosdi, kisdi, ez mind összefüggés, ennek a nüansz, a családilag is érdekelt, hogy ez hogy függhet össze. Szóval ez egy kaland, amikor az ember a múlt, az ősemlékezetben szörfözik, és ez engem nagyon megfogott.
2: Hát szerintem az is kaland, hogyha csak egy szép irodalmi művet veszünk a kezünkbe, mert hogyha egy regényt olvasunk, az is elrepít bennünket egy másik világba, vagy egy másik századba akár, vagy egy másik történelmi korba, és ott olyan típusú emberek kell találkozunk, ugye a regényben, amiben nem biztos, hogy az életben fogunk olyan típusú emberekkel találkozni, de legalább mintákat onnan tudunk magunknak kicsemegézni.
1: Itt megkülönböztetném, mert itt ez egy lelki tartomány, amiről beszélsz. Tehát az, amikor szép irodalmat olvasunk, akkor belemegyek a lelki tartományba. Engem a szellemi tartomány mozgatott inkább, és amikor elolvasok egy történelmi regényt, és abban megírja nekem az író azt a karaktert, akár mondjuk Krúdi Gyula írta egy Templárius című kisregény jut most eszembe, amit legutóbb hangos könyvként teszem egy éve fel is olvastam, csodálatos, egyszerűen gyönyörű az egész, és visszavisz a 13. század tatárjárás időszakába, amikor menekülnie kell az embereknek, és egy templomos lovag menti az egyik magyar hölgyet, hogy az már egy keret, amit az író nekem megadott. Tehát kvázi én abból nem tudok kiszakadni annyira. Ezért én inkább a történelmi forrásokat kerestem, mert annak révén a saját szellemem sokkal messzebbre vagy sokkal gazdagabb képet tudott kialakítani, de ez egy személyes beállítottság. Mm. Ezért a szép irodalom irányából kevésbé kerestem a történelmet.
0: Hogyha feltételezzük azt, ami gyakorlatilag mindenki, aki könyvet olvas, állít, mint amit most mondott Ildikó is, hogy belekerülünk a sztoriba. És hogyha tényleg az ember bele tud merülni az olvasásba, nem fáradt és nem úgy olvas, tehát nem alszik bele, stb., hanem viszi a sztori, akkor feltételezem azt ennek a logikának a mentén, hogy te gyakorlatilag végigérted írás és kutatás közben a magyarok őstörténetét.
1: Igen, ez volt a célom, de csak a tatárjárási vizsgáltam. A régmúltól, a sumeroktól a tatárjárásig ezt a idestava 3-4 ezer évet. Igen, főleg ez érdekelt, és amikor megjelent az első komolyabb történelmi könyvem, a Magyar Korona könyve, ami nem a Szent Koronát érti, hanem a korona, mint birodalmat, tehát a magyar birodalom története, akkor én ott fejezetenként megyek végig a gyűjteményemben, tehát akár az avarokra, akár a hunokra, a jazigokra, ugye ha időbe megyünk vissza a magyarok, vagy a Kárpát-medencei történelembe, akkor így jönnek visszafelé, ugye Árpádok magyarjai, az avarok fehér hunnyai, az Attiláék fekete hunnyai, és előtte pedig a jazigok vagy ős jászok. És ők lakják itt a Kárpát-medencét, de ez mind egybefüggő. Már az maga, hogy az avarokat egyáltalán hozzákötjük Árpádékhoz, már az is csak a 60-as, 70-es években, mint egy eretnek gondolatként jött be, de hát ezek azért... Szóval még ide elműzöttünk el, nemhogy még kettővel arrébb. Igen, és próbáltam feltérképezni akár a suméroknál. Tehát amikor olvasok egy 3000 éves urnamú törvénykönyvről, hogy az mennyiben hasonlít Szent István államalkotó törvénykezéséhez, akkor úgy elgondolkozok más tanulmányán, hogy már másnak is eszébe jutott ezt a két igen távoli dolgot összekapcsolni, akkor... Szóval igen, én jól látod, megpróbáltam belenézni azokba a korokba.
0: Mit változtatott rajtad ez az időszak?
1: Mindent. Tehát azért én nem olvastam, és közgazdász voltam, semmi logikám nem volt a magyar történelmről más, mint amit az általános iskola meg a középiskola tanított. Most egy teljesen más világkép van a fejemben, talán egyedi világkép is, amit nem annyira hangoztatok, mert általában ütközik sok ember gondolkodásával, hiszen más ember nem tölt és nem költ ennyi időt és energiát ennek feltérképezésére, de kialakult egy teljesen gazdag világkép, amiben azt érzem, hogy én mindig nagyon-nagyon keveset tudok, rettentő keveset, és hiába gyűjtöttem össze több százezer oldalt digitálisan régi magyar történészek pamfletjeiből, a történelemtudomány minden ágából, azt érzem, hogy nem lesz elég még az életem sem, hogy a negyedét feldolgozzam vagy elolvassam, tehát nagyon gazdag a múltunk, és feltáratlan a legtöbb része.
2: A közgazdaságtan az tulajdonképpen egy nagyon reál tudomány. És azt mondják, hogy ugye, akik a reál tudományokba el tudnak merülni, azok valamilyen rendszerben is tudnak gondolkodni, és a rendszerben való gondolkodásmódhoz ők közelebb állnak. Ez mennyiben segített neked abban, hogy ezeket a kutatásokat elvégezz, hiszen azt is rendszerezni, az onnan kinyert információkat is valamilyen szempontból rendszerezni kell. Segített neked ez az éned, vagy pedig ez pont gátolt téged? Abban, hogy jobban elmerüljél ezekben az exakt dolgokban.
1: Nagyon sokat segített. Én egy rettenetesen precíz ember vagyok. Nagyon-nagyon akkurátusan gyűjtöm ki a jegyzeteket a forrásokból, pontos hivatkozásokkal, 100 számra, 1000 számra, és utána ezeket mint egy puzzle darab rakosgathatom egymás mellé, és már 2001-2002-ben az első előadásomnál is azért volt megdöbbentő, amit előadtam, mert szinte így dobáltam ezeket az adatlapokat. Uh-huh. Ebből egyébként egy módszertant, egy kutatás módszertant is kidolgoztam, ennek lett Filogon a neve, amiből 3 kötetet is kiadtam a Filogon gyűjteményeimből még szem a 2016-17-es évek környékén. Tehát kidolgoztam egy kutatási módszertant, hogyan lehet kinyerni az eszenciákat a régmúlt gondolkodóiból, ami a mai napra is hasznos. Tehát foglalkoztam ilyen módszertannal is, és ehhez nagyon fontos a rendszerezett látás, igen. Uh-huh.
2: És ma már a közgazdasági tanulmányok, vagy az ott szerzett ismeretek, azok már csak nyomokban lelhetők fel az életedbe?
1: Nem, semmiképp. Én foglalkozom hát a tőzsdével, a részvényvilággal, folyamatosan követem a világgazdasági eseményeit, tehát megvan a privát életemben napra készen mondhatni, hogy halad a mondjuk ilyen irányú ismerettséget is szereztem, ilyen baráti kör is kialakult, de az ország közvéleménye inkább a történelmi és az egyéb írói munkásságomról ismert, amiben nincs közgazdaságtan.
0: Hogyha az ember könyvet ír, és van több könyve is, akkor azt feltételezzük, hogy ez olyasmi, mint a több gyerekes szülőség, hogy mindegyiket másért szeretem, de mindegyiket ugyanúgy szeretem, szokták mondani a szülők. Neked van kedvenc? Vagy valóban mindet ugyanúgy szereted? Mármint a saját könyveid közül.
1: Kettő van, a két leghíresebb, a Megtalált kapcsolat trilógia, ami egy spirituális regény, ez egy szellemi ihletésű mű. A másik pedig egy exakt, hát félig exakt, az Arvisurák alapján írt történelmi világkép. Tehát az Arvisurák az egy olyan, hívhatjuk bonyolult és nagy és átfogó rendszernek több ezer évet, és semmilyen rendszerezés nincs benne szinte. És ennek az első rendszer képét én írtam meg még a 2000-es években, és ezért hívom Arvisura világképnek, ami egy feltérképezése a Pál Zoltáni Arvisura hagyatéknak. Ő volt ennek a rovója, írója, meghalt már 40 évvel ezelőtt, tehát ez egy régi történet, és ez a két mű a kedvencem, tehát az Arvisurákkal kapcsolatos munkásságom, amit Magyar Ősemlékezet kötet címet viseli, illetve a Megtalált kapcsolat, ami pedig egy szépirodalmi, de egy okkultabb szépirodalmi vonal. Úgyhogy ez a kettő talán.
0: Mennyire nyitottak a magyarok a magyarságukra?
1: Van érdeklődés, én azt tapasztalom, nagyon szegényes tudással bírunk, azt veszem észre.
0: Tehát, de szándékos volt, nem az oktatásban ezzel kapcsolatban annak idején?
1: Ez talán el is ugranék a 20. századtól, tehát a tanárainkat ilyen szempontból nem hibáztatom, mert ez már nem most romlott el ez a kérdés. Jó helyen tapogatózol, ezt jól érzed, de ez már sok évszázaddal ezelőtt elindult, ez a hívhatjuk történelem hamisításnak, ez már a tatárjárás után tudatosan és módszeresen elkezdődött.
0: Kinek volt ez érdeke és miért? Vagy ez nagyon hosszú?
1: Nem hosszú, csak így nem nevezném meg. Mindenképpen olyanoknak, akik pontosan tudták, hogy a magyar szakralitás és az a szellemi tudás, ami keletről érkezett ide be, az egy persona non grata az ő szemükben. Mondok egy vad példát. Mondj egy olyan helyet, ahol magyar királyok sírját meg lehet tekinteni, és tényleg a királyunk is benne van. Ilyen nincsen. Nincs. De ha elmondod, hogy Franciaországban hol van, meg a nem tudom melyik nemzetnek, akkor meg tudod nevezni a magyarokét, az összeset kiszedték a földből, hogy itt írmagja ne maradjon a magyar királyságnak. Tehát ez nem most kezdődött, nem a 20. században. Vajon miért? Azért feltehetőleg, és ez csak egy válasz, ami most így eszembe jut, hát mert nem azon a szellemi alapon álltunk. Hogyha megnézzük a mellkereszteket a honfoglaló lovasaink sírjában, akkor egy fény Krisztust látunk benne, semmilyen felszögelt ember nincs a mellkeresztjükön, hanem állnak keresztbe ki áradó fénnyel. Tehát egy fényvallás érkezett ide be, aminek a mai vallási képével elgondolkoztató, vagy ha már maradunk vallási történetnél. Magyarországon mi volt Mátyás előttig? Anyahita vallás, boldogasszony kultusz, szerelem vallás. Ebből ma semmi nincs. Van egy polkorrekt szűz, aki egy picit lefokozása ennek abból, ami volt. És ez csak a vallási része. Tehát ja, nem is tudom, mi volt a kérdés. Hogy mikor kezdődött, nagyon régen. Ez már...
0: hogy kinek állt érdekében, de hát ez... Arra már válaszoltál, igen.
2: De hangzott egy kifejezés, hogy történelem hamisítás. Tehát mit nevezünk annak? Mert nyilván, hogyha most 10 embert megkérdezünk erről a fogalomról, akkor 10 féleképpen fogja ezt definiálni. Tehát neked akkor inkább így kérdezem, hogy ez mit jelent.
1: Hát nézzünk tényeket, csak a tényekből induljunk el. Az Árpád-kori okleveleinket az akadémia feldolgozta, a, nem tudom, 60-as években Szentpéteri Borsa páros. Az összeset megvizsgálta, az összeset több százat, és annak a zöméről megállapítja, hogy hamisítvány. Ez egy exakt tudomány. Tehát az Árpád-kori okleveleink zöme hamisítvány. A kettes pont, őrzünk egy palástot.
2: A tartalma hamisítvány, vagy pedig maga a fizikális levél?
1: Hát most mind a több százra nem tudom megmondani, hogy mennyi arányában, de ez exaktul be van bizonyítva, uh-huh. hogy miért és hogy történhetett. A másik van egy palástunk, a koronázási palást, ez erre rá van varva, hogy 1018-ban ez Istváné volt. Istváné soha nem volt. A Stephanus és a Sephanus az nem ugyanaz. Az 1018 utólagos rávarrás, exaktul bizonyítható. Tehát, hogy aztán az aranybulla. Szentül hisszük, hogy az aranybulla a második Andrásnak a törvénykönyve van, hogy az az, amit ma őrzünk a levéltárban, nem igaz, ez egy 150 évvel későbbi átirat, aminek köszönő viszonya, vagy csak épp hogy van viszonya az eredeti második András, jeruzsálemi Andrásnak az aranybullájával, ami azért jeruzsálemi, mert ezt szintén az akadémián egy székfoglalóba bebizonyítja egy tudós, már vagy nem tudom, 100 éve, hogy a jeruzsálemi alkotmány alapján íródik az aranybulla. Aztán mondom, a pápai bulla, az, hogy Szent István koronát kap, egyetlen oklevélre hivatkozunk. A pápa koronát küldő bullájára, de ez egy hamisítvány. Be van bizonyítva 1891-ben, hogy ezt az 1600-as években, azt hiszem, egy bosnyák pap hamisítja. Ezt utána a katolikus szemle elismeri 1891-ben, leírja, hogy tudomásul vettük dr. Karácsonyi János tanulmányát, minden szavával egyetértünk, és 130 éve nem történt semmi, még mindig ugyanazt mondjuk, hogy a pápa koronát küld. Korona küldés, az, ami a parlamentben van, az a korona, nem tudjuk bizonyítani 500 évnél régebben, hogy létezett, hiszen egyetlen ábrázoláson sincs meg, az összes magyar érmen, Árpád és Anzsukori érmen nem ez a korona szerepel, Mátyás király összes korvin alapján, amin Mátyást és a koronát ábrázolják, nem ez a korona szerepel, és még Rákóczi Ferencnek a Poltúra érméjén is egy liliomos nyitott korona van pro libertate, tehát, hogy egészen más logika van még az 1700-as években is a magyarok fejébe. Akkor a parlamenti korona micsoda? És akkor itt elugrok gyorsan az ordoszi koronához. Tehát a magyar szakralitásban nem teszünk húsvér embereket a fejünkre, mint a parlamenti koronán, hanem mint az ordoszi Ázsiába, Kínába vagyunk, sárga folyó. Egy olyan koronát teszünk a fejünkre, amin egy madár ül, és nincsenek rajta emberek. Tehát energetikával inkább összefügg, mint az, hogy húsvér embereket tegyünk a fejünkre. Aztán ott van, hogy miért van negyedik Károly, akit az utolsó megkoronázott király, miért van az, hogy úgy néz ki, miért kell egy porfli kalapos mesternek kalapot készíteni a korona alá, hogy rá lehessen tenni negyedik Károly 100 évvel ezelőtt a fejére a koronát? Azért, mert ez nem egy olyan korona, ami koronának készült volna.
2: Oké, tehát hosszan lehetne sorolni, hogy mit lehet vélni, hogy a történelem hamisítás, mert nyilván, hogyha most ide meghívnánk valakit, aki szintén foglalkozik ezekkel a erekjékkel és történelmi tényekkel, ő lehet, hogy egy kicsit másképpen közelíteni, meg máshonnan ezt a kérdést, de biztos vannak még a világban is hasonlóak, akkor majd a következő beszélgetésünket folytassuk ezzel.
1: Rendben.
0: A következő rész az a jövő héten Kosdi Tamással, aki író, könyvkiadó, közgazdász, a végzettségét tekintve és magyarságkutató. Folytatjuk majd a beszélgetést.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
5: Cross GPS.
6: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítményértékelését, még nem tetőzött a kongói ebola járvány, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számvevőszék elnöke. Mindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számvevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: És ha már Családi Manna, akkor egy ideillő, nagyon-nagyon ideillő témával érkeztünk a mai napon. Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, ugye, aki havonta egyszer általában, nem hogy általában, hanem mindig a hónap első szombatján 9 és 10 óra között jön hozzám Enikő, és akkor valami jó kis témát választunk. Hát ma nagyon műsoromba illő téma érkezett, azt hiszem, családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról, amennyiben van ilyen. Szervusz Enikő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ugye azért mondtam, hogy amennyiben van ilyen, mert nyilván vannak olyan családok, vannak olyan emberek, akik teljes mértékben egészséges lelkületű családban nőttek fel akár, és nekik mondjuk a családról nincsen semmilyen téves elképzelésük. Biztos ilyen is van, ugye?
2: Ilyen is van, aki ezt gondolja, de
1: nem biztos, hogy a valóság.
2: Így van. Tulajdonképpen mindenkinek vannak téves elképzeléseik, mert nehéz is különben definiálni ezeket a dolgokat, de vannak ilyen nagyon jellegzetes gondolatok, belső monológok. Ezek az elképzelések nagyon vezetik a családtagoknak az életét, hogy cselekszenek, hogy gondolkodnak egymásról, hogyan éreznek, és befolyásolhatják, és manipulálhatják az egész életüket. Tehát azért fontos téma ez, mert hogyha bizonyos olyan elképzeléseknek, gondolatoknak próbálunk megfelelni, ami csak egy tévút, akkor tulajdonképpen egy életet akár leérhetünk ezen a tévúton, és nagyon sok rossz eredménye származhat, amit az ember úgy titulál, hogy hát családon belül szereztem ezt a rossz érzést.
1: Egyáltalán először definiáljuk egy picit, kérlek, hogy mi a család? A család az család, ugye tudjuk ezt a...
2: ezt megtanultuk, igen. Hát a család a legkisebb közösség egy társadalmon belül. Tehát ha abban gondolkodunk, hogy első közösség, amivel találkozhatunk megszületésünk után, és első közösség és keret és lehetőség, amin belül szocializálódhatunk, mert ugye régen azért nem voltak bölcsödék, óvodák, és azt mondjuk, hogy a családon belül, nagy családon belül szocializálódtak a gyerekek, tehát azt mondjuk, hogy az mai intézményeket a nagy családok kiváltották régen. Vagy akár ugye a falu népe, amíg több ember élt falun, ugye ott aztán összeverbuválódtak a gyerekek, a szomszéd gyerekek, és mindenkinek a gyereke is, és házaktól házakig mindenhol ettek.
1: Kézen közön felnevelődött a gyerek.
2: Így van, és ugye az egy szocializáció volt, és hogy maga a család az a fajta közösség is, meg közeg is, amin belül nagyon sok mindenre van lehetőségünk, de nem csak pozitív dolgokra kell gondolni, mert ugye azért van egy téveszme, hogy maga a családban csak jó dolgok történhetnek, és ezáltal nem veszünk tudomást, vagy vakul látjuk egymást esetleg, hogy bizony rossz dolgok is megtörténhetnek.
1: Alapvetően szerinted, vagy te mint szakember, vagy akár mint magánember véleményed, honnan eredhetnek a családról alkotott elképzeléseink? Tehát tényleg főként a szűk családból, vagy lehet az, hogy a tágabb környezetből, a kulturálisan dekódolva van?
2: Most már nem csak a családjainkból, mert ugye az online-t már a kisgyerekek is fogyasztják, és ugye ha te ma úgy döntesz, hogy mondjuk Angelina Jolie nappalibába mondjuk be akarsz lépni, egy online felületet úgyis találni fogsz, ami belül látod, hogy milyen az ő otthona, ugye? Tehát ezáltal, hogy az online hát összeköt bennünket az egész világgal, nagyon könnyű ott is szocializálódni. Na már most ez nem csak a gyerekek.
1: Tehát az online térben?
2: Így van, tehát a felnőttekre is ezt, kutattuk is ezt a témát, hogy milyen hatással van az, hogy ugye telefonon mérhető, hogy mennyi időt töltenek az emberek, akár szosolom, vagy online tér, vagy YouTube, vagy bármilyen ilyen felületen, és azáltal, hogy benne vagy egy képi alkotással, benne vagy egy másik légtérbe, egy másik családba, egy másik családi konfliktusba, vagy esküvön, vagy bármi, ami családokon belül történni szokott, azáltal az hatással van mindenkire, tehát nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is, és az szocializál, kondicionál, átalakíthat dolgokat, de akár rossz dolgokat, vagy rossz elképzeléseket tehet normálissá.
1: De az alap, azért az nagyon fontos, hogy mi az alap, nem? Mert attól függően alakít át, vagy épít át, vagy
2: hát
1: épít
2: magasabbra. Hát ugye az alapban attól függ, hogy volt-e kötődés. A gyermek számára megfelelő kötődés. Mert hiába veszi egy gyermeket körbe a család, hogyha nincs számára biztonságot nyújtó, érzelmileg kapcsolódó szülő, vagy egy gondozó, tehát valaki, aki érzelmileg kapcsolódik, és ezáltal a gyermek biztonságban érzi magát, és a kötődése megfelelően alakul, ugye, ami hormonokból tevődik össze, akkor tulajdonképpen ez az, ami az alapot adja. És itt, amikor azt mondjuk, hogy ugye gyermekotthonokra is sokszor szó esett már, de hogy azt mondjuk, hogy ha a gyermekotthonban ezekben a kisebb szervezésű, kicsit apartmanabb jellegű gyermekotthonokban olyan gondozók vannak 20-25 gyereknél, akik kötődnek, kapcsolódnak, és folyamatosan kicsit mint egy nagy családba élnek, akár ott is alakulhatnak ezek nagyon-nagyon jól, mert ugye a kötődésre alapul tulajdonképpen utána az, hogy hogyan viszonyulunk mi a családi témakörhöz, vagy hogyan tudunk egyáltalán helytállni.
1: És hogy honnan tudhatjuk azt, hogy vajon azok a kis gondolatok, mondatok, amik így a bent zajlanak, ugye ezzel indítottad a beszélgetést, hogy megvannak ezek a kis mondatok, amiket így mondunk az elképzeléseink ugye a családról, hogy ezeket egyáltalán ki lehet-e gyomlálni, vagy ki lehet-e űzni úgymond a fejünkből, vagy fontos-e, hogy kiűzzük, vagy ezzel végül is lehet élni így egy életet, és nincs semmi baj, vagy azt kell megtanulni, hogy hogyan kezeljük. Na, ezekkel a gondolatokkal fogjuk folytatni. A zene után maradjanak itt a Mannán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint a másik mikrofonnál itt van velem Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. Témák ugye a családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról. Hogy vajon van-e ilyen? Ugye erre evel indítottuk a beszélgetést, hogy igazából mindenkinek van valamilyen elképzelése, valamilyen gondolata. Valójában nem csak a családról, hanem úgy mindenről. Ez olyan érdekes, hogy ami a fejünkben zajlik, és ami a valóságban a kinti világ, amit lát, és ami történik, az sokszor vagy teljesen más, jó esetekben van, amikor hasonló, vagy legalábbis majdnem ugyanaz, de hogy tényleg egy külön világot élünk sokszor a fejünkbe, úgymond. És a családdal kapcsolatosan is van ilyen. Most az a kérdés, én ott hagytuk abba ugye a beszélgetést, hogy ezeket a gondolatokat ki kellett gyomlálni, most így ezt a szót használva, vagy ez teljesen rendben van, hogy fut ez a kis film így a háttérben?
2: Nagyon jó a kérdés, mert pont azért kell erről beszélnünk, mert nagyon sok gondot okoz, hogy fut ez a film a háttérben, hogy belső monológiaink vannak, és nem tudatosan nézünk rá, vagy nem tudatosan változtatunk, amennyiben szükséges. Nagyon sok emberi sorstörténetet meghatározhat, és akár családok szétmenésének is ott van az okai között. Tehát azért kell róla beszélni, mert talán évtizedekig, századokig most nem akarok semmi nagyot mondani, de hogy tulajdonképpen sokáig erről nem beszéltek, mert így kell csinálni, és kész, ez volt az elrendelés. De hogy nincs ilyen, mert ugye mindenkinek más a személyisége, más az érzelmi szükséglete, más az, amit bír, és máshol vannak a határa, és mindig azt kell megnézni, hogy egy családon belül kik azok, akik élnek, mivel rendelkeznek, milyen szükségleték vannak, hol vannak a határaik, és akkor mindegy zenekart, hogy tudjuk a különböző hangszereket összeharmonizálni, ugye először mindenkinél beállítva az adott hangszert, hogy jól szóljon, aztán egymáshoz képest jól szóljanak, és együtt tudjanak játszani, és utána lehet belőle egy harmónia, amihez azért sokszor kell is egy karmester. Ugye ezt a szimbólumot most azért hoztam be, mert körülbelül így lehet családsegítőként, így tudok segíteni a családnak, hogy egy kicsikét mindenkinek a hiedelmére ránézünk. Képzeld el, Gabi, hogy még a gyerekeknél óvodáskorban már 5-6-7 évesen megjelennek ezek a hiedelmek, ha a családról beszélgetünk. Tehát már ott sémaszerűen.
1: De ezt hiedelemnek? Ezt hiedelemnek nevezzük?
2: Hát már vagy ami hozott hiedelem.
1: Aha,
2: Már ami hiedelem, mert ugye ez minden családban más. És hogy elnézést, és hogy ilyen aspektusban nagyon-nagyon fontos, hogy viszonylag korán kell elkezdeni mesélni. És talán nem véletlen jött ez a szó most, hogy mesélni, mert a mesékbe is be kéne tenni, ugye? Ha elindul a herceg az útján, és 3 próbát kiáll, hát nem mindig találja meg a hercegnőt, ha kiáll a 3 próbát. Már pedig sokszor úgy mesélünk, hogy aki elindul, és ki végigjárja az utat, mindig megtalálja mondjuk a hercegnőt. És hogy azért fontos ez, mert belsőleg is tönkre tudja tenni azt az embert, aki olyan monologokat folytat belülről, amire nem lehet alapozni. Ugye ezt önismereti munkával mindenkinél le tudjuk tisztítani, de vehetünk persze akár konkrétumokat is, például azt, hogy mit tudom én, aki családban él, annak nem lehet semmi baja, mert mindene megvan. Ezeket most konkrét gyakorlati hétköznapi példákból hozom.
1: Igen, ezt hallhatjuk is egyébként.
2: Ugye, ez most egy viszonylag egy egyszerű dolog, igen. De hogy ezt általában sokan azon mondják, akik egyedül élnek. Hát ez nem így van, mert sokszor egyedül élni picit egyszerűbb, mint akár egy családban élni. Persze mind a kettőnek megvan a maga szépsége és a maga nehézsége, senki ne értse félre. De például ilyen egyszerű gondolatokra is gondolhatunk, nem csak nagy dolgokra.
1: Igen, szóval nem tudunk differenciáltan gondolkodni, vagy...
2: Nagyon jó, igen.
1: Igen, tehát igen. Hogy azt mondani, hogy nem lehet két család sem ugyanaz a család, tehát hogy mindenkinek megvan a saját hozott kis sorsa, ugye amiről beszéltél igen. Az előbb, a saját hiedelmei, tehát innentől kezdve mindenki máshogyan működik, és mi mégis valahogy azon abban gondolkodunk, vagy úgy állunk hozzá dolgokhoz, hogy hát neki jó kell legyen, mert hogy ő milyen tökéletes. Igen. Ha bármi bajod van, na ott a család. Egyáltalán nem biztos, igen. Hogy ott a család.
2: Pontosan.
1: Hogyha bármi igen. Probléma van. Ami még eszembe jutott, igen. Hogy amit meg így látok, és nagyon érdekes, hogy általában ez a úgy kell gyerekem viselkedned, és ahogy én mondom, úgy kell csináld, ahogy én mondom, így élik az életet, majd az iskolától meg elvárják, hogy differenciáltam, most már ezt a szót használom, differenciáltan nyúljanak a gyerekhez, differenciáltan neveljék, tanítsák. Tehát, hogy ebben azért van egy úgy nagy ellentmondás, vagy nem is tudom, egy olyan elvárás, amit én is teljesíthetek otthon családon belül, nem csak az iskolától kell ezt elvárni.
2: De ugyanide tartozik ez a témához, akár iskolára beszélünk, akár családtagokról, hogy a családtagokat mindig tisztelni kell.
1: Igen.
2: Hát a tiszteletet akkor tudom megadni a másiknak. Vannak nyilván emberi méltósági tiszteletek, amikor az ember úgy alapvető tiszteletet meg kell kapjon, de vannak egyéb tiszteletek. És azok az egyéb tiszteletek az azon múlik tulajdonképpen, hogy én is megkapom el. Tehát kölcsönös ez a tisztelet. Tehát ez nem lehet csak ilyen egyértelműen arról beszélni, hogy minden áron mindig tisztelni kell az idős szülött. Hát van ennek egy határa, mert ha engem nem tisztel, belém köt, bántalmaz, mérgez, nem mondom tovább, akkor tulajdonképpen a tiszteletet, hogyha elindítom felé, és nem visszább lépek az egészben, akkor én magamat is bántalmazni fogom. Tehát ugyanilyen a szeretet is, ugye, hogy ha egy családtagról van szó, neked vakon kell bíznod benne és szeretned. Soha nem szabad senkiben vakon bízni. Mindig a tényekre kell alapítani a bizalmat, és ott is a kölcsönösségnek működnie kell. Ha nem a tényekre alakítjuk a bizalmat, akkor nagyon sok csalódás az, ami az utunkon elénk fog tárulni, mert a családtagok emberek, tökéletlen emberek. Ők is igyekeznek, próbálkoznak, aztán van, aki idővel nem igyekszik, elakad az életében, nem próbálkozik, és ugye megtermi annak a magatartási zavarait, ami aztán a csalott tagokat zavarni fog egy idő után. Hát hol van itt a bizalom meg a tisztelet? Tehát, hogy egy családon belül a legfontosabb dolog, hogy mindenki haladjon az útján, hozza ki magából a legjobb formát, tanuljon meg egymással viselkedni, amikor nem megy, mert dühében van, vagy harag, vagy krízis van, akkor tanuljon meg visszavonulni és lekommunikálni a családtagok fele azt, hogy most időre van szükségem, most nem szeretnék ott közel lenni hozzátok. Tehát ezek annyira fontos témák, mert nincs olyan család, Gabi, családsegítőként is ezzel találkozok, ahol nem ezek okozzák az alapproblémát.
1: Hát meg a kommunikáció, ugye, elmondani egymásnak, beszélni, beszélgetni.
2: És valójában miről is kommunikálunk.
1: És sokszor. Igen, miről is kommunikálunk. No, hát akkor most a hallgatóink is elgondolkodnak ezen, addig mi pedig hozunk életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek is, és ezt követően jövünk vissza Pólus Enikővel.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról ebben a témában. Ugye úgy indítottuk a beszélgetést, hogy ez egy abszolút ideillő, hiszen Családi Manna, családi hiedelmek. Teljesen jó témát választottunk, azt gondolom. Sok mindenről szó esett az előző fél órában, azt elmondom a hallgatóinknak, hogy aki nem tud most minket hallgatni, az visszahallgathatja, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-n, iTunes-on is elérik. No de, vannak ezek a bizonyos sémák, amivel hát azért elég sokat dolgozunk, azt gondolom, így a mikorosztályunk, amikor elmegy egy segítő szakemberhez, és akkor előjönnek, hogy milyen sémáink is vannak, és kiderül, van sokféle sémánk. Ez a családon belül is vannak, hát ugye persze, hát onnan adódnak.
2: Igen, ezek ugye azért fontos témák, mert ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy a saját felnőttkori párválasztásainkban, családjainkban, gyermeknevelésben ismétlődnek azok a sémák, amiket esetleg mi el szerettünk volna kerülni, mert azt mondtuk, hogy mi azt máshogy szeretnénk,
1: és pont ugyanúgy
2: csináljuk a dolgokat, ugye? És akkor itt jön be ez a séma, mint téma fontossága, hogy bizonyos sémákat meg kell törni, és merni kell máshogy csinálni, mint ahogy a felmenőinktől tanultuk. Egyrészt azért, mert a tudomány eljutott oda, hogy bizonyos dolgokban rálát, hogy is kell ezt tudatosan csinálni, tehát ez nem mindig a szülők ellen szól. Másrészt meg vannak olyan dolgok, amiket a szüleink igenis elrontottak. Tehát ezt muszáj kimondani, hogy nincs olyan szülői lét, amiben úgymond az adott igyekezetünk ellenére nem rontunk el dolgokat.
1: Hát azt legtöbb úgy általában szeretetből teszik, tehát ezt szokták mondani, hogy igen, semmiképpen igen, nem a bántás célzatával.
2: Hát mondok egy nagyon egyszerű példát, ez azért nyilvános, mert hamarosan egy könyv is ez meg fog jelenni, ez a példa, de az, hogy mondjuk olyan volt, hogy én egy rostcsont gyerek voltam, és...
1: Igen, most magadról? Igen, komolyan?
2: Igen, nagyon, nagyon, tehát ez a óvodában nálunk annak idén ilyen fekete meg piros pontokat lehetett kapni, és én nekem rendszeresen fekete pontom volt, és én voltam ugye a rossz gyerek, és ebben nőttem föl. És sokszor voltam büntetve, tehát sarokba beállítva, térdepelni, annak idén ezek voltak a módszerek. Ma már tudjuk, hogy érzelmileg ez egy érzelmi elhanyagoltságot okozhat, ugye, és ebből kifolyólag én már nem ezt a módszert követtem, amikor a gyermekeimet neveltem. De annak idején a szüleinknek ez volt megtanítva, hogy ezt így kell csinálni. Tehát így, mikor a szülőkre próbálnak az emberek haragudni, menjenek tovább az önismeretükbe, és ne álljanak meg ott azon, hogy most egy séma miatt haragszanak a szülő miatt, hanem menjenek tovább, és kicsit nézzenek arra rá, hogyha az adott társadalom akkor ezt várt el a családi működéstől, meg hogy így kell csinálni, úgymond a gyermeknevelést, akkor előfordulhat az, hogy ezt nem rosszból tették, és nem szabad, nagyon sokan a családi témáknál önismeretben megragadnak ott, hogy mindenről a szülő tehet, nem. Ha felnőttek vagyunk, a mi felelősségünk, hogy változtassunk, és nem a szülő tehet arról, hogy mondjuk ha a felnőtt életünk máshogy alakul, vagy nem ideálisan. Ezeket azért kell kimondani, például ezeket a dolgokat, mert nagyon sokan, sok embernél látom azt, hogy megrekedott az önismereti témában, hogy a szülő tehet mindenről, és akkor a felelősség áthárítás, meg áldozat hibáztatás, ugye ebbe akkor leéli az életét. Ez nem önismeret, ez igen, nem bölcsesség.
1: És ez azért fontos azt itt elmondani, ugye, hogy azért reked meg itt az önismeretben, mert onnantól kezdve, ha az anyukám, apukám vagy a szüleim a hibások, akkor én rendben vagyok, én nem kell magammal a továbbiakban foglalkozzak, nem kell keresnem magamban a hibát, amin javíthatok. És éppen ezért megáll ott, ahol.
2: Így van, és gyakorlatilag ezzel is le lehet élni az életet, csak nem olyan lesz a minőség. Tehát nem úgy fog tudni boldogulni, nem fogja bizonyos helyzetekben jól érezni magát, mert azért az a bűntudat, meg lelkismert fordás úgy is megszólal, és nyomást helyez az ember pszichéjére. És akkor ilyenkor gondolkozzunk el azon, hogy nem azért, mert az a valaki ott van, és ő helyezi a nyomást, hanem azzal helyeztünk mi magunkra nyomást tulajdonképpen, hogy itt megrekedtünk ezen a szinten. De hogy visszatérve arra, hogy ugye a sémákat, mikor úgymond azt szoktuk mondani, hogy sématörést kellene ebben vagy abban csinálni, akkor ez nem azt jelenti tulajdonképpen, hogy feltétlenül egy rossz sémába volt benne, hanem az a séma, régi séma, az akkori társadalomnak felelt meg. Tehát a szülők igyekeztek kihozni a legjobbat, de úgy tudták kihozni az akkori tudás és tapasztalat alapján, amit akkor elvárt a társadalom tőle. Ma már ugye neurológiai kutatásoknak köszönhetően azt mondjuk, hogy ma már nincs olyan, hogy ez a jó családi nevelés, vagy az a jó családi nevelés, hanem az a jó családi alap, ahol alapvetően a családtagok érzelmi biztonságban, szociális és egyéb biztonságban érzik magukat egymás társaságában. De ha azt a hiedelmet tápláljuk magunkba, hogy például az én gyerekem vagy a mi gyerekeink között nem lehet olyan, hogy valakinek valami problémája van, vagy valamilyen diszfunkcionális eltérése van, vagy ne adj Isten, pszichiátriai problémája van, mert az a mi családunkban ilyen nem fér bele. Rengeteg ilyen háttér dolog van, és rengeteg ilyen emészti a szülőket, hogy félnek ezektől, és ezáltal úgy szépítik meg, mismásítják egy kicsit a dolgokat, de minden családtagban, vagy minden családban lehet személyiségzavaró családtag, lehet rosszul működő magatartászavaros családtag, lehet olyan családtag, akinek mások az elhívás, és nem az, hogy a családot táplálja, hanem kültéren kell nagyobb missziót végrehajtania, és ezeket realizálni kell, mert hogyha csak abba hiszünk, hogy akkor jó egy család, ha mindig le tud ülni egy étkező asztalhoz, és szépen minden ünnepkor ott ülnek, akkor ez nagyon sok családnál nem jöhet létre, mert mondjuk pilota, űrhajós, az anyuka, apuka,
1: hát bárki. És ez csak egy családi asztalhoz leülés, de ugye egyébként az élet más területein is azt gondolom, tehát, hogy nem létezik olyan, hogy tökéletes.
2: Így van, ez a
1: családban
2: a jó.
1: Sem. Igen.
2: Hogy ez a jó, hogy nincs, a sémában sincs olyan, hogy tökéletes, hanem olyan van, hogy egy család állandó változásban van, és állandó változásban lesz. És ne sérüljünk attól, ha valami változik egy családban, hanem legyünk nyitottak, legyünk rugalmasak, és ha épp valaki nem tudott eljönni a pünkösdi vacsorára, akkor mondhatjuk azt, hogy semmi gond, hiány nekünk, de majd legközelebb eljön, amikor tud. És ha az a valaki azért nem jött el a pünkösdi vacsorára, mert benne mondjuk zajlik épp egy krisztusi kríziskorszak, amiben úgy megingott mindenkiben a bizalma, és rakja újra össze magát. Hadd mondjon nemet, mert egy családtag mondhat nemet. Bizonyos dolgok.
1: Igen, amiről most beszélsz, az ugye az elfogadás, és szerintem ezzel állunk a leginkább hadilábon. Mindenféle szempontból, tehát egymást elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk, családtagokat is elfogadni olyannak, amilyenek, és nem akarni megváltoztatni. Most tartunk egy rövid szünetet, életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned, magamat én.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk a családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról. Ugye ezt már úgy tisztába tettük ebben az órában, hogy mindenkinek van valamilyen elképzelése a családról. Elég nagy százalékban téves elképzeléseink vannak, de van olyan is nyilván az a néhány százalék, aki erősíti ugye a szabályt, hogy a kivétel, ami erősíti a szabályt egészen pontosan, akiknek talán nem tévesek az elképzelései a családról. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egymást megváltoztatni nem kellene. Tehát ne akarjuk egymást megváltoztatni, tehát hogy inkább az elfogadás irányába induljunk, mint abba az irányba, hogy jaj, anyukám ilyen volt, na én nem leszek ilyen, de a gyerekem se lehet ilyen, és véletlenül se legyél olyan, hogyha már mondjuk esetleg olyan korú a gyerek, akkor te megváltozol, te máshogy se, és én majd megmondom, hogy csinál, csak úgy, de csináld, mint én vagy az én anyukám. Például most egy hirtelen jött ötlettől ez a példa jutott eszembe.
2: Nagyon jó, ez abszolút ilyen családi monologokban ott vannak így ezek a felvezetések. Az a helyzet, hogy ugye régen volt az idős, akit bölcsnek tituláltak. És az idős tudta a tutit, majd elmondta a fiatalabbnak, és a fiatalabb elfolytásokkal együtt kellett kötelezően követnie, mert ő nem tudhatja, mivel fiatalabb. És ezt várták el a generációktól. Uh-huh. És ugye ennek azért nagyon sok része itt rekedt még sajnos, mert oké, hogy egy idős lehet bölcs is, de nem biztos, hogy minden idős eljutott oda, hogy a bölcsességet jól tudja átadni.
1: Biztos, hogy nem jutott oda, igen, minden idős. Igen.
2: Így van. És ebből kifolyólag ugye most is ott vannak a hiedelmek különböző generációkban, hogy de hát te nem tudhatod, kisanyám, tehát te még nem éltél addig, mint én, ugye? Hát én nagyon sok mindent tanulok a fiataloktól, és igyekszem is tanulni, mert van mit. De ilyen aspektusból, hogy ehelyett a séma helyett, inkább az, vagy hiedelem helyett, az egy bölcsebb gondolkodás, hogy mindenkinek saját egyéni szuverén joga és felelőssége, hogy az élete folyamán folyamatosan változzon. És nem olyanná kell változni, amilyen a nagyszülő, vagy dédnagyszülő, vagy szülő elvárja, hogy olyannak kell lenni, hanem magából kell kihozni azt a jól működő formát, ami aztán jól kapcsolódik, vagy tud mindenféle családtaghoz kapcsolódni. Remélem, így érthetően mondom, igen. Mert ez sokkal inkább cél, és sokkal inkább egy megvalósítható cél, mint hogy elfolytásokkal éljék le a társadalmak, érzelmi elfolytásokról beszélek, és úgy csináljanak dolgokat, mint ami nem is ők. Nem tudnak önazonosak maradni, vagy önazonosakká válni az emberek, és ezekből az elfolytásokból és hiedelmekből iszonyatosan sok sérülés származik egyébként, az elmúlt évszázadokból.
1: Egyébként az jutott eszem, amikor mondtad, hogy régen az volt, hogy az idősek a bölcsek, és azt kell csinálni a fiataloknak, amit az idősek mondanak, és ahogyan ők mondták, az alapján, a minta alapján. Most te nem érzed azt egyébként, hogy pont

0: de a jóléti társadalom elkényelmesedésének is köszönhető, hogy ők jobban tudnak mindenkinél mindent, és meg akarják másiknak mondani a tutit. De most azt gondolom, hogy jönnek majd úgyis az életnek a krízisei, amik leültetik, és egy kicsit meg fogják ezt szabályozni, megtanítani ezeket a fajta dolgokat. Ugyanakkor mérhetetlen fontos lenne minden generációnak egy fontos üzenet, hogy ne arra igyekezzünk, ne abban a hiedelembe higgyünk, hogy én tudom, tudni akarom, mert akkor akkor abba élem a biztonságba magam. Nem. Alázatot fejleszünk, és higgyük el azt, hogy nem tudhatok mindig mindent, hanem lehetnek saját tapasztalataim. Amihez hozzáadodik az alázat, és hozzáadodik utána, hogy meghallgatlak téged, hogy neked mi a tapasztalatod, és leszűröm azokból a tanulságokat.
1: De ebbe az irányba megyünk, Enikő, szerinted?
0: Hát az érzelmi intelligencia területe ez, és ezért is hirdetjük az érzelmi intelligenciát, mert csak ezen keresztül tudna oda vezetni az út tulajdonképpen, hogy ne ilyen megbékéletlenül, meg ilyen békétlenségben.
1: Igen, csak erre ez a időszak, amit most élünk, ez valahogy ez nem segíti az embert ebben, mert hogyha ugye kicsit kiebb lépünk a családból, mint ahogy az elején is beszéltünk, és nyilván befolyásoló tényező az internet, a social felületek, akkor vadidegen embereknek elhisszük, hogy úgy a jó, ahogy ő mondja, és abszolút. Én is úgy fogom csinálni, mert ha ő azt mondta, na akkor biztos, hogy
0: vagy
1: ez
0: ő sikeres, látom, hogy sikeres, akkor biztos, hogy ő tudja, és akkor a saját nagymamámat, nagypapámat nem is kérdezem meg, hogy ő hogy gondolja, vagy mi az élet.
1: Mert hogy ő nem lehet elég bölcs, mert hogy az a valaki,
0: ő nem érte azt el, amit az a valaki.
1: Igen,
0: pontosan.
1: Igen.
0: Ezért nagyon fontos, hogy ugye a világban van egy iszonyatos békétlenség. Van egy olyan fajta elmozdulás az érzelmi biztonságunkban, hogy nem érezzük érzelmileg sajnos teljesen biztonságban magunkat a világban. Na már most, ha otthon, a családban nem érzik az emberek biztonságban magukat és békében, akkor hova meneküljön az ember? Ugye? És hogy itt jön az, hogy igen, ezek aktuál problémák, aktuálisan nagyon megmozgott a lélektan, ott, amikor a Covid elindult, aztán
1: tehát
0: jött
1: ezek
0: a háborús helyzet.
1: Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kívülről behúzott, úgymond személy, akit akár legyen az a social felületen bárki, aki,
0: igen.
1: Tehát hogy egy ilyen kapaszkodó, hogyha nem kapaszkodhatok a szülőkbe, igen. A családba, akkor majd ő lesz az, aki megmondja.
0: Igen, mert ott van az, hogy valójában véve ezek a fiatalok is, akik ez a nagyon tudják a tutit, és nagyon megmondják, hogy ott van az, hogy egy olyan belső bizonytalanság van a háttérben, hogy szükségük van valamilyen kapaszkodóra, az egy másik dolog, hogy ezek nem biztonságos kapaszkodók, de szükségük van valamilyen kapaszkodóra, ahol azt látom, hogy nekik sikerülhet, és akkor én még tudok reménykedni és hinni abba, hogy nekem is sikerülhet. De hát erre szoktuk azt mondani, a social-ban lévő, akár hírességekbe való kapaszkodás nem jó, mert ugye a social az nem egy valódi világot mutat be, hanem egy fél világot, és annak a hátterében a hírességek is ugyanúgy szenvednek mindentől.
1: De ezt is hiába mondjuk, és nyilván nem csak mi mondjuk, hanem mindenki, tehát olyan, mintha nem menne át ez az információ.
0: Igen.
1: És teszem hozzá most egy kis önvallomás, sokszor én nekem sem, meg gondolom te is, igen. Vagy így vele. Tehát most nem az, hogy azért reálisan látom a dolgokat, de hogy az internet és a social felületeknek a fogyasztása már tényleg olyan mértékeket öltött, amit
0: abszolút átvette az uralmat.
1: Teljes
0: abszolút.
1: Mértékben.
0: És ugye azért fontos, hogy a családi hiedelmekről kezdtünk el beszélni, és hogy merjünk bármikor, nem késő soha változtatni a családi állapotainkon, kimondani dolgokat, újra struktúrálni, új határokat beszapni, együtt harmonizálni a hangszereket, mert ha ezt nem tesszük meg, tudom, most nem lesz túl szimpatikus, amit mondok, de jönnek a háztartási robotok, akik sokkal jobban fogják végezni azt a munkát, hogy jól tudnak kapcsolódni emberekhez. Úgyhogy itt az idő, it's time, családok ébresztő, mert kell alakítani, kell változtatni, ebbe segítünk a családoknak forgatókönyvekkel, mert van lehetőség, hogy legalább a családba visszaszerződjön az a biztonság, amire szükségünk van.
1: Így legyen, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A Vörös Kereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Egy rögtönzött stúdióból jelentkezünk itt az utazási magazinunkban, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Csodálatos úton vagyunk, éppen a Maldív szigeteken, ahonnan majd átmegyünk egyébként még Sri Lankára is, de most itt töltünk hát egy jó 10 napot, a hallgatók szerintem hallják picit a szeles időt is, meg bízom benne, hogy az óceán hullámcsapkodásait is hallhatják, ha nem, akkor majd ezt külön felvesszük nekik. Szóval, ugye most talán a harmadik napja vagyunk itt, de onnan induljunk, Szilvi, kérlek. Először is szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Hogy ugye mi Hulhumáléba érkeztünk. Beszéljünk egy picit erről a városról, mert azt gondolom, hogy erről azon túl, hogy ugye ott van a Velena repülőtér, azon kívül nem biztos, hogy túl sokat tudnak a hallgatók. Mit tudhatunk, mitől különleges ez a hely?
2: Valóban nem sokat tudnak róla a hallgatók. Általában, hogyha a csatlakozás valamelyik szigetre, ahova mennek nyaralni, csúszik, tehát ugye a transferek akár speedbottal, akár hidroplánnal mennek, mondjuk a következő napra esik, tehát úgy jött a nemzetközi járatuk, akkor esetleg ott maradnak egy napra, és ott alszanak valamelyik kis szállodában, de alapvetően szerintem nem nagyon tudnak róla az emberek, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Maga a városnak, a szigetnek a története rendkívül érdekes. Azt kell tudni róla, hogy az elején még, amikor elindult itt a nemzetközi turizmus, felfedezték a Maldív szigeteket néhány 10 évvel ezelőtt, egyetlen egy kifutópálya volt itt, és ez egy alakulóban lévő sziget volt, tehát egy viszonylag nagy sziget, de még abban az állapotában, hogy éppen csak kilátszott belőle egy-egy rész, tehát hogy homokos volt, úgyhogy azon volt a kifutópálya. Most később láthatóan nagyon fejlődött a turizmus, és ezért minden inkább szükség volt arra, egyre több gép jött, tehát hogy meg tudjon állni, ott tudjon maradni pár órára, tehát elkezdték feltölteni a szigetet, megelőzve a természetet, ugye több ezer évvel, sok ezer évvel, és így ugye a repülőtér egyre nagyobb lett. Az is kiderült, hogy ugye miután a lakosságnak majdnem a fele a fővárosban él, a mellette levő szigeten Malén, egyre nagyobb szükség lett volna szállásokra, kórházakra, iskolákra, és tehát egy erőltetett gyors ütemben töltötték fel a Hulhumale nevű szigetet, így aztán, és magasabbra is töltötték, tehát ugye általában ilyen 1,5 méter a magassága ezeknek a szigeteknek itt, és ez egy olyan 2 méter fölött van. Tehát, hogy számoltak azzal, hogyha emelkedik a tenger szintje ugye mindenhol a földön, akkor azért hosszabb életű legyen a város.
1: Most itt említetted ugye, hogy iskola, kórház, egészségügyi ellátás, akkor most ez mind-mind van, lehetőség van erre ebben a városban?
2: Igen, és hát ugye lényegesen magasabb színvonal, azt tudjuk, hogy szétszórva vannak a szigetek egy 26 atollon, mint egy majdnem 1200 sziget van itt, és hát ez olyan, mint egy-egy falu a világ végén. Ha olyan az időjárás, akkor nem tudnak, mindegyik atollnak megvan a maga közigazgatási központja. De hát azért ugye messze nem olyan fejlett az orvosi szolgáltatás, stb., ami adott esetben szükséges lehet, és ugye látjuk, hogy ha olyan az időjárás, akkor egész egyszerűen nem lehet elhagyni a szigeteket. Egy problémás szülésnél, egy műtétre szoruló betegnél, ez bizony nagyon nagy gond. Tehát ezért előszeretettel költöztek nagyon sokan a fővárosba. Malé az az utolsó centiméterig látható, hogy be van építve, sőt, már fel van töltve a környéke is. Egész egyszerűen kevés a hely, és szükség volt erre, hogy a szolgáltatásokat, iskolákat, és hát nem utolsó sorban, ugye miután a közlekedés, a nemzetközi repülés nagyon-nagyon felfutott, felfejlődött, a személyzeteknek kellett a szállás, ott laknak, ott bérelnek lakást, ez is változó, illetve ugye a fővárosban dolgozó, közigazgatási intézményekben dolgozó alkalmazottak is ott laknak.
1: Azt közben itt elmondom a hallgatóknak, te nem látod, mert hátul vagy, de itt fölöttünk ilyen denevérek röpködnek most itt a parton, ez is egy fontos információ, igen, hogyha erre jönnek, akkor tudják, hogy mi van. Ugye itt említetted, hogy az ott dolgozók és hogy ott laknak, hogy mi az, amiből itt leginkább megélnek, nyilván a turizmuson túl?
2: Hát alapvetően a turizmus, tehát mintegy 30-40%-ban a turizmus az, amiből az emberek megélnek. A második legnagyobb bevételi forrása az országnak a tonhal halászat, amit egy kimélő módon végeznek, mert nem hálós halászat van, hanem botokkal, tehát azzal, nem ilyen tömeglehalászás folyik itt a szigeteken. Úgyhogy gyakorlatilag ez, illetve hát a szolgáltatások, és most már a kereskedelem is, hiszen azt tudjuk, hogy mindenből behozatalra szorul az ország. Tehát nem sok minden terem, meg néhány gyümölcs, és a szállodákban a szolgáltatások színvonala rendkívül magas, ugye erről híres a Maldív-szigetek, illetve most már a vendégházak is, ahol a helyi lakosok fogadnak turistákat, és egész egyszerűen el kell, hogy lássák őket, akik ennek a beszerzését, a forgalmazását végzik, tehát a kereskedelem még az, ami jelentős.
1: Most akkor megállunk, életörömzenét hozunk a budapesti stúdióból, természetesen aztán innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább a rögtönzött stúdiónkból, a Maldív szigeteken beszélgetünk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Most már néhány napja itt vagyunk, és még fogunk jelentkezni, hiszen megyünk több helyszínre. Most elsősorban a Hulhumáléről beszélgetünk, ahova érkeztünk ugye a repülővel. Mondjuk azt el a hallgatóknak, itt ugye nagyjából a zene előtti percekben elmondtuk azt, vagy elmondtad azt, hogy például miből élnek itt az emberek, úgy hogy néz ki egy picit, hogy elképzeljék, hogy milyen is lehet ez a város, aki még nem volt itt, hogy ha valaki turistaként érkezik, és valóban megérkezik, leszáll a repülőről, akkor te, mint utazásszervező mondjuk, ajánlod-e ezt a várost? Nyilván nem, tehát azt mi is látjuk most, hogy itt vagyunk, hogy ez nem az a beach város, ahol az ember jön, megy, és főleg ugye nem bikinibe, fürdőruhában járkálunk az utcákon, még a parton sem.
2: Igen, hát kifejezetten meg is van tiltva, hogy mint turisztikai destináció, tehát hogy a beachet és ezt a fajta szolgáltatást reklámozzák, beszéltünk helyiekkel, ugye, akik ebben a szakmában dolgoznak, de ugyanakkor óriási vonzerő a part, ahol láttuk, hogy csodálatos kis butikhoteleket húztak fel, ugye a város főutcái, az üzletek stb. Mögött azért a parton végig, és hát ez egy óriási vonzerő, nem lehet kibírni, hogy az ember ne fürödjön, és hát lehet is. Ki vannak jelölve a bikini beachek, de nem igen tartják be az emberek, de hát hogyha kijövünk a vízből, és azonnal fölveszünk magunkra, terítünk egy ruhát, akkor ezt úgy nagyjából úgy elnézik, de ugye több ellentmondás van itt. Az egyik ugye a part, a partnak a varázsa, a szálloda varázsa, hiszen így is tudják eladni azokat a szállodákat, amelyek közvetlenül a parton vannak. Nyilván ki is használjuk a beachet.
1: Mi ugyanakkor, magunk is ott voltunk.
2: Igen, tehát isteni jó a víz. Ugyanakkor egy hagyományos kultúrába érkezünk, tehát muszlim országról van szó, és most láthattátok ti is, hogy azért ezt elég komolyan veszik itt, úgyhogy nem csak a szokásokban, tehát hogy alkoholfogyasztás, stb. Érzelemnyilvánítás tilos a köztereken, hanem ugye az öltözködésben a nőknek azért a nagyobbik része, még a fiatalok is takarva vannak erősen a hajuk, nyilván a kezük, lábuk, mindenük, tehát nem lóghat ki. Tehát ez rendkívül visszatetsző, hogyha valaki ezt nem figyelembe véve fogja magát, és mondjuk egy sortban mászkál az utcán, kimutatja az összes lábát, mindenit, ami ugye ebben a kultúrában nagyon visszatetsző. Most nekünk ez nyilván természetes, de ebben a közegben nem. A rezortokban már igen, de a városban nem. Tehát itt vannak azért ilyen ütköző dolgok.
1: Azt egyébként ajánlom is a hallgatóinknak, hogy pont együtt csináltunk egy ilyen műsort pont erről, hogy miért, meg hogyan érdemes figyelni ezekre a dolgokra, és miért érdemes. Hát nyilván, hogyha mi magunk is konkrétan rosszul, én is rosszul éreztem magam, hogy egyberészes fürdőruhába, de ugye, hogy szálltam ki a vízből, ott volt ugye rengeteg a hölgyek ugye ezekbe a csadorba, csadornak mondják? Nem csadorra, hogy...
2: Hát nem, én most nem tudom ennek a pontos megneve, nem kimondottan csadorba vannak, de tény, hogy a...
1: Tehát el van takarva a fejük, és ugye teljes, igen, tehát van olyan, akinek csak a szemmel is, és a minden végtag, mi meg ott ilyen akár egyberészes, akár teljesen mindegy fürdőruhába, szóval nem, tényleg, ahogy mondod, te is visszatetsző egyrészt, másrészt meg ugye ott beszélgettünk egy helyi magyar fiú valaki, vagy férfi valaki mondta, hogy talán meg is büntethetnek nem csak az alkoholfogyasztásért, hanem hogyha nagyon kihívóan vagy öltözve, és nem a beachen, hanem a városba jársz akár egy, nem tudom, mert ugye, mivel az ember nyaralni jön, nyilván elsősorban a Maldív-szigetekre előfordul olyan, hogy az ember, nem tudom, csak bikini felsőbe, egy kis shortba megy, hogy akár meg is büntethetnek.
2: Hát ezért mindenképpen, illetve vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen felügyelők vagy ellenőrzők, akik jönnek, főleg délután, amikor ugye az emberek nagy része kijön oda a partra, kis kávézók vannak, kiülnek, hát ez a szórakozásuk, ez a közéletük, és akkor mi meg ott egy szál, a bikinibe semmiképpen nem lett kérdezett, illetve mindenképp egy egyrészesbe, de azt is azonnal ruhát vegyünk föl, tehát a tisztelet, ugye, tehát most, de tényleg tehát büntethetnek azért, mert ki van jelölve a fürdőhely, ha most nem tartjuk be, akkor legalább a lehető leggyorsabban takarjuk el magunkat, mert szóval nem tudom, persze mindent meg lehet csinálni, itt nem feltétlen büntetlenül, de hát nem illik, és azért ez egy elég fontos dolog szerintem. Mi jöttünk ide, tehát nekünk kell ezt elfogadni, ezeket a szokásokat, nem kihívóan viselkedni, nem úgy öltözködni, mert hát igen, ahogy mondtad, tehát, hogy ott le vannak takarva, még a fiatal lányok is már sokan, és nekik ez nagyon ugye egy ilyen nevelésben részesültek, és akkor látják, hogy itt a nők meg a combjukat mutogatják, meg nem tudom, tehát ez azért így
1: nincs
2: bántó, sértő.
1: Igen. Na most újra zenét hozunk, életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Szeszer Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel beszélgetünk a Maldív-szigeteken. Hul Humale a témánk. Ugye néhány nap, hát elég hosszú időre jöttünk, ugye itt a Maldív-szigeteken vagyunk 10 napot és 10 nap Sri Lanka, mindenhonnan fogunk jelentkezni, tehát most egy jó néhány hétig halhatnak, ami nyári, hát igen, most már otthon is nyár van, mondhatjuk. Most ott egy kis rákocska az, nézd csak, látod?
3: Igen.
2: Valamit nagyon tól. Sajnán nagyon cuki.
3: Megy nagyobb.
2: Egy, közben itt a homokba látjuk a különböző állatot, rengeteg állatot lehet itt amúgy, denevérek, kis agámák, rákok, mindent látunk. Szóval te nem, már nagyon sokat gyára vagy itt a Maldív-szigeteken. Hanyadik alkalom ez neked?
3: Hát 6. vagy 7. azt hiszem, és mindig több helyre mentem, több helyre.
2: Pont ezt szeretném kérdezni tőled, hogy ugye megérkezel Hul Humaléba. Először is ott mindig néhány napot szoktál, ha jól tudom, mindig ott vagy néhány napig abba a kis városkába, és onnan utána mész tovább.
3: Hát ez attól függ, mert többször jöttem úgy, hogy hivatalos eseményre, ami mondjuk egy konferencia volt, és a fővárosban Maléban tartották, tehát ilyen többször is volt, olyanra voltam meghívva, és akkor nyilván nem ott lakok egy icipici hotelben, egy kis szobában, mert ugye minden nézetméter számít, hanem miután, amióta tudom, hogy van ez a lehetőség, nyilván az ember átjön, láttad, a taxi költség nem vészes, tehát átszámolva mennyi volt, 4500 forint.
2: Igen, 10 dollár, amerikai dollár talán.
3: Igen, volt, de volt, hogy 6 volt.
2: Így van, igen.
3: Ha 4-en voltunk sok csomaggal, akkor 15 volt. Tehát nem egy olyan költség, hogy az ember át tud menni könnyen, és akkor egyszerűbb ott lakni. Mm. Úgyhogy én mindenképpen ezt javaslom, és hát mondom, ezzel a beach-sel kombinálva ez nagyon-nagyon jó, és a város élmény megvan, ami egy egészen külön város élmény, mert szállnak le a hidroplánok a levegőbe, ugye pont ott van a leszállópálya, az érkezési útvonal a hidroplánoknak, és ez eszméletlen klassz élmény. Tehát maga az egésznek az érzése, hogy egy város, nincs is nagyon több város, tehát ilyen ez van, Malé, Hul Humale, úgyhogy, és ez ezzel kapcsolva csodálatos.
2: Egyébként sokan is élnek ebbe a városban, nem? Legalábbis amit én így tapasztaltam, tele van ugye robogókkal, tehát autót alig látni, az is van, de sokkal kevesebb, mint amennyi robogó. Tehát most a hallgatóknak mondom, hogy felkerül a YouTube-ra is egy kis videó, pontosabban ez a beszélgetés, és ezen pedig láthatnak majd különböző videó részleteket is, hogy milyen ez a város úgy valójában. Hát azt majd láthatják, hogy mennyi, de valami, nem is tudom, eszméletlen számú, tehát ilyet szerintem nem nagyon lehet látni máshol.
3: Hát nem. Több százezren laknak a városban, és hát ugye a helyhiány miatt vannak ugyan autók, főleg taxik, de van egy-két magánhasználatos, de nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák a fővárosban, tényleg parkolni nem is lehet vele, igen, szinte csak közlekednek az utcákon, inkább csak a robogókat láttuk, hát azt sok ezer, nagyon-nagyon, igen, sok ezer egymás mellett, egymás hegyén hát.
2: Ugye a Maldív-szigetek ez egy ilyen, hát ilyen elérhetetlen desztináció sokak számára, nyilván vannak itt is azok a rezortok, azok a szállodák, hotelek, ami nagyon-nagyon drága, amit csak tényleg felső kategóriás, és csak azok tudják megfizetni, akiknek van erre is. De vannak olyan lehetőségek is, azt is mondjuk el a hallgatóknak, ami mondhatjuk azt, hogy nem is tudom, most itt beszélgettem valakivel, mondta, hogy nem azt mondja, hogy a balatoni nyaralás, de hogy, mert nyilván a repülőjegyet hozzáadja, akkor nem, de hogy nem sokkal többen jön ki.
3: Igen, hát a maga szállás, amikről beszélsz, azok a vendégházak, amelyek egy ilyen 11-nehány éve vannak. Én már említettem, illetve szoktam ajánlani többször, mert a helyi lakosoknak a kis üzlete ez, ugye a multi nagy szállodákkal szemben. Az állam egy nagyon kedvező kölcsönöket folyósított a helyi lakosságnak, hogy az ő kis üzletük is beindulhasson, legyen egy ilyen stabilabb megélhetési forrás, hogy ne csak alkalmazottként helyezkedjenek el a nagy szállodákban, hanem kis üzletet nyissanak, és ezek nagyon jók, tehát én is voltam többen, tizede költségből lehet kihozni, mint mondjuk egy resort hotelben, főznek a helyiek nyilván, háromszori étkezés, de azzal együtt is tényleg hát 100-200 ezer forintra jön ki, tehát a egy heti költség, tehát tényleg semmi szinte, és valóban ők is ajánlanak szolgáltatásokat, tehát ki lehet menni snorkellezni, hát mindenféle, tehát cápákat nézni, stb. Amit mindenhol máshol is ajánlanak, ugye rezortok, és hát a repülőjegy az, ami hát most a mi időnkben most azért az egy neuralgikus pont, egy nagyon nem várt, de a légitársaságokat, ha össze egy normál időben összehasonlítjuk, azért van olyan abszolút versenyképes ára, amivel azért simán ki lehet hozni egy, akár egy családi nyaralást is. Tehát én magam is többször küldtem ide ismerősöket, barátokat, családokat, úgyhogy a vendégházakban is, és nagyon-nagyon szerették, nagy örömmel jöttek vissza, hogy az egész part az övéké volt, tehát a természet ugyanolyan gyönyörű ott is, úgyhogy nincs annyira leszabályozva, mint ezekben a rezortokban, tehát hogy minden fű vagy bokor úgy nő, szabálytalanabb, mint falvak az óceánban, egy-egy csepp.
2: Igen, ezt mondhatjuk is, hogy mint falvak, hiszen most is, ahol éppen vagyunk, most már Hullumáléból, ezt elmondom a hallgatóinak, eljöttünk, tehát most nem ott vagyunk a városban, most már a Raja hotelben vagyunk, vagy a Raja resortban vagyunk, és itt, hát ha most hallották is, nem tudom ez milyen állat volt, de még kakasunk is van, tehát hogy egy kicsit tényleg megvan ez a falusi érzés, már csak a kakas hang miatt. Most megállunk újra egy életörömzene erejéig, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. A Maldív-szigeteken vagyunk éppen, és itt készítjük el az óceán partján. Gyönyörű naplemente van. Igaz, hogy ezt most a hallgatóink reggel délelőtt hallgatják ezt a műsort, de ezt mi pont egy naplementében csináljuk. Itt hallhatják a különböző állathangokat, még az óceán hullámzását is, ha minden igaz, akkor lehet, hogy az is hallható így a háttérben. Ugye az előző blokknál itt a hírek, illetve a zene előtt mondtam, hogy ugye ez egy álomdesztináció, mindenkinek a luxus jut eszébe a Maldív-szigetekről. Te voltál 6-szor vagy 7-szer, ha most így azt mondaná valaki, hogy szeretne jönni Maldív-szigetekre, és segíts neki abban, hogy mi az, amit meglátogasson, vagy hogy hova menjen, melyik légitársaság az, amivel most egy nagyon kivételezett helyzet van, ugye, vagy nem is kivételezett, hanem egy nagyon rossz helyzet most, amikor mi jöttünk, tehát nem nagyon válogathattunk. Ugye itt a dubai helyzet miatt nem volt igazából olyan légitársaság, amit választani, nem tudtunk válogatni magyarul, maradt a Turkish Airlines, amivel tudtunk igazából ide repülni, de nyilván egy csendes időszakban azért vannak lehetőségek választani akár légitársaságot, és akkor milyen sziget, vagy mi alapján döntsön a hallgató?
2: Hát valóban a légitársaság, ugye főleg mi magyarok a közel-keleti légitársaságokkal, most nem akarom itt nevén nevezni, mindenki tudja, azokkal szoktunk jönni, és azon belül is azért van egy ár differencia és árverseny, tehát szokott lenni egy ilyen egészséges verseny, hogy a két húzó légitársaság ilyen egyhetes, maximum kéthetes, inkább egyhetes akciókat szokott kidobni, ezt érdemes figyelni, mert nagyon sokat lehet vele spórolni, és ki lehet azért hozni jól egy-egy ilyen utat, hogy mit látogassanak meg. Én azt mondom, amit ti is láttatok, tehát ugye a fővárost azért meg kell nézni, az ugye a 6. század óta ott szultánátus volt, tehát azért egészen régi iszlám-muszlim emlékek vannak, a temetőtől kezdve a Nemzeti Múzeumig, tehát vannak ilyen helyek, amiket feltétlenül látni kell az ország történelme miatt. Azt tudjuk, hogy egy olyan durván 1000 éve tértek az iszlám vallásra, ha jól tudom, egy marokkói vallási ember az, aki áttérítette az országot. Ugye, tehát ennek ilyen komoly emlékei vannak. A Hulhumália az újdonság miatt érdemes, tehát az új város élmény, az egyetlen olyan modern város élmény, ami itt van. A szigeteknél pedig ugye a pénztárca kérdése is elsősorban, tehát hogy én mindig azt mondtam, hogy meg lehet ezt olcsóbban úszni, tehát nyugodtan el lehet menni a vendégházakba, ezek újak, modernek, nem sok szobásak, meg lehet rendelni akár a foglalási rendszereken, vagy vannak olyan utazásszervezők, akik ebben eléggé képben vannak, én magam is szívesen segítek, ha valaki olyan helyekre akar jönni, tehát van itt ismerettségem egy jó pár vendégházas kollégánál, úgyhogy az, ha a rezortok luxus életére kíváncsi, annak is vannak különböző kategóriái, de azért inkább ez a 4-5 csillag, és annak még ugye vannak szintjei, tehát én egészen magas szintűek, ha valaki erre kíváncsi, abban is szívesen segítek, tehát mondjuk az ilyen ultraluxus szállodát akarja meglátogatni, vagy egy sima 4-5 csillagot, ott is a szolgáltatások olyanok, hogy nincs benne hiba, és ott is mindenféle szórakozási és sportolási lehetőséget fel fognak ajánlani, úgyhogy lehet miből válogatni, tehát azért mondom, pénztárca idő kérdése, és arra kell rászabni ugye az utat.
1: Az biztos, hogy rövid időre ide nem érdemes jönni, tehát egyrészt messzi van, mennyit is utaztunk, hát olyan 10 óra?
2: A repülési idő az 10 óra, igen, akárhogy is osztjuk el, tehát most mi jöttünk ugye a Turkish Airlines-szal, odáig egy és 3/4 óra, de hát onnan azért még egy 7,5. Összességében egy 10 óra, ha elmegyünk ugye Doha-Dubaj odáig, akkor az egy 5-5,5 óra, és akkor onnan még 4,5. Tehát durván 10 óra a repülési idő, és akkor ugye a várakozás, tehát hogy a csatlakozás mennyi. Sajnos közvetlen járatunk nincs, bár lenne, majd dolgozunk rajta.
1: Bízunk benne, hogy az is lesz, igen, nem sokára, jó lenne,
2: igen,
1: valóban.
2: Igen.
1: Soha nem is volt egyébként ide közvetlen járat a Maldív-szigetekre?
2: Én úgy tudom, hogy nem volt. Nem volt.
1: Azt még mondjuk el így a műsor végén a hallgatóinknak, hogy ugye itt a helyi pénz az a rúfia, de hogy elfogadják a dollárt is. Tehát, hogy már nem biztos, hogy otthon a váltóba tudnak mondjuk rúfiát venni, bár már szerintem szinte mindenféle pénzt lehet venni, de ettől függetlenül, hogyha van dollár, akkor abban lehet venni. Nem tudom, az eurót, az mert nem volt nálam, ezzel nem próbálkoztam, hogy azt elfogadják?
2: elfogadják, csak ahogy Ázsiában általában ugyanúgy váltják be, mint a dollár. Tehát ezért nekünk érdemesebb dollárt hozni. Elfogadják készpénz, a taxiknál nincs kártyával fizetés, tehát ha készpénz, akkor vagy az ő valutájuk, vagy a dollár, amit elfogadnak készpénzben. Tehát én azt mondom, hogy azt hozzunk, be lehet váltani, illetve vannak automaták, ahol ki lehet venni akár ebből a kettőből bármelyiket, ha akarjuk, elfogadják készpénzt. Egyébként az üzletekben lehet fizetni kártyával, de a taxikban nem, a taxi az egy más eset más helyeken is, úgyhogy készpénz legyen mindenkinél.
1: És hogy most két dolog még eszembe jutottam, ugye egyrészt feltűnt, hogy nem mindig veszük észre, hogy taxi-e a taxi, mert ő nem mindegyiken van kiírva a jelzés, hogy ez egy taxi. Tehát azért, ha egy helyi ember össze van kötve, aki itt segíti neki az útját, úgymond az egy nagyon nagy segítség itt a Maldív-szigeteken, én azt gondolom. Egyrészt, másrészt meg a kártya használatra, ha csak olyan nem történik, mint ami most velünk is, hogy hát nem tudom mennyi időn, de egy órán keresztül nem volt áram az egész városban, és nem, se a kártyát nem lehetett használni, ugye se, még a légkondi sem működött.
2: Hát azért az elég ritka, tehát nem igen szokott jelenni, tehát mondjuk nem egy olyan helyszín, ami megbízhatatlan, igen. Tehát ha véletlenül ez jön neki belőle, tehát nem, ez ritka, de akkor valóban nem lehet esetleg igen, a kártyát akkor használni, de hát ugye nem megyünk el egy minimális készpénz nélkül sehova, hogyha teszünk be pénzt, akkor az dollár legyen.
1: Hát Szilvi, nagyon jó volt beszélgetni veled itt. Hallgatóknak meg akkor mondom, hogy a YouTube-on láthatnak erről egy videós összeállítást is, és akkor legközelebb is valahogy itt innen a tengerpartból, itt az állatok hangjával körülvéve és az óceánnak a hullámzásának a hangjával körülvéve jelentkezünk majd, és beszélgetünk a Rája és a Varu Resortról is. Köszönöm szépen neked, Szilvi.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Manna Hit.
0: Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
2: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
3: Really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm tired of shyness. I would never know at the start of the pandemic.
2: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

0: csak így.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Hiszem, hogyha magabiztosak vagyunk, az megszabadít minket a féltékenységtől és irítségtől, és nem kell ezektől kínlódva élnünk. És hiszem, hogy többé nem hasonlítgatjuk magunkat, nem versengünk, és nem próbálunk olyanok lenni, mint mások. Hiszem, hogyha tudod, ki vagy Krisztusban, az felszabadít téged, hogy ez a drága, nagyszerű, csodálatos személy légy, akinek Isten teremtett téged. Istennek egyedi terve van mindannyiunk életére nézve, és ha ő azt választotta Péternek, hogy fejjel lefelé keresztre feszítsék, János számára meg azt választotta, hogy 20-25 évvel túlélje Pétert, akkor Isten ezzel kapcsolatban csak annyit mond, ez nem a te dolgod. Én kitaláltam számodra egy tervet, és az ő számára is kitaláltam valamit. Nem szabad többé féltékenynek lennünk arra, amit más kapott, vagy hogy Isten mihez kezd velük, és meg kell értenünk, hogy Istennek van egy terve számunkra. Amen. A Biblia azt mondja, az irítség rohasztja a csontokat. Példabeszédek 14:30. Tudjátok, azt szokták mondani, hogy eszi az irítség. És bár ez egy világi közmondás, mégis igaz. Amikor féltékeny vagy valakire, és nem tudsz vele örülni, amikor áldást kap, akkor az emész téged belül. És tudjátok, időnként megtörténik, hogy látok valaki más, talán valakit, aki szolgál, és nagyobb sikereket ért el benne, mint én, és nem mondom, hogy néha nem érzek féltékenységet, de küzdök ellene. Nem fogom megtűrni ezt a mérget az életemben. És tudjátok, hogy a harcolok ellene? Köszönöm Istenem, hogy megáldottad őt. Örülök, hogy megáldod őt. Lehet, hogy épp akkor nem örülök, de a gonosz ezt nem fogja tudni. Köszönöm, hogy megáldod őt. Köszönöm, hogy segítesz neki, Istenem, és tudom, hangosan kell beszélned. Beszélj vissza a gonosznak. Mondd azt, hogy köszönöm Istenem, hogy terved van velem, és eljön az én napom. Lehet, hogy nem kapom ugyanazt, mint ők, de te nekem is tartogatsz valamit, és amikor megkapom, akkor az ugyanolyan jó lesz, mint amit mások kapnak. Ne üldögéljetek többé passzívan, és ne engedjétek, hogy a gonosz irányítson. Gyerünk, tudtok beszélni, egyszerűen csak megfelelő módon kell beszélnetek. A Jakab levél 4. része megváltoztatta az életemet. Szeretném megosztani veletek az első 3 verset. Honnan vannak viszályok, egyetnemértések és harcok, veszekedések közöttetek? Nagyon szeretem ezt. Mi miatt veszekedtek? Kérdezi. Mindenkinek van érzékeny területe, mindenki mérges valami miatt, veszekedés, ellenségeskedés, vitázás, szóharc, harag és keserűség. Honnan jön mindez? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Most figyeljetek, irigyek vagytok, és azt kívánjátok, ami a másé? Tudjátok, mennyire idegesítő ez? Mennyire frusztrál minket, ha azt nézzük, hogy Isten mit tesz másokkal, és összehasonlítjuk azzal, amit velünk tesz. Szeretném, ha ma ráébrednétek, hogy Istennek egyedi, megismételhetetlen, nagyszerű és elképesztő terve van a számotokra. Ne legyen savanyú, negatív hozzáállásotok, és ne mondjátok, nos, igen, ha nagyszerű terve van, akkor miért nem látom azt? Nos, talán amiatt, amiről most beszélek nektek. Talán először is új hozzáállásra lesz szükséged. Talán meg kell tanulnod örülni annak, amit Isten valaki más életében tesz, és ezzel felszabadíthatod majd őt arra, hogy a te életedben is tegyen valamit. Nem véletlenül hallunk mindenféle bizonyságot különféle emberektől és a sikereikről. Ó, Isten tesztel minket. Oké, itt egy bizonyság számodra. Ő megkapta azt, amiért te 20 éve imádkozol. Hogy fogadod ezt? Á, Isten nem tenne ilyet. Dehogy nem? Az életben nagyon sok próba van. És miután kiálltuk azt, megkapjuk a jutalmunkat. Soha ne irigykedj arra, amivel mások rendelkeznek. Az ige úgy folytatódik, hogy ez a sok harc meg viszály azért van, mert akarunk valamit, de nem tudjuk, hogy hogyan legyen a miénk. Szóval látsz valakit, aki megkapta, amit te akarsz, és féltékeny meg irigy leszel, aztán elkezded gyűlölni őt, és a szívedet tekintve ez ugyanolyan, mintha megölnéd őt. Gyönyörű, gyönyörű igék ezek, melyek megváltoztatták az életemet. Ezt mondja a Biblia. Azért nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Tudjátok, mit tanultam ebből? Soha ne irigykedj másra. Csak kérd el Istentől, amit te szeretnél, aztán bízz benne, hogy a megfelelő időben, a megfelelő módon megadja neked. És bízz benne, hogy nem adja meg neked, hogyha amit kérsz, az nem Isten legjobbja a számodra. Nos, vannak bizonyos dolgok a Bibliában, amiről tudjuk, hogy Isten szeretné, ha rendelkeznénk velük. Ott vannak feketén-fehéren. De vannak más dolgok, amiről nem beszél a Biblia. Lehet, hogy azért imádkozol, hogy dicsőítő vezető lehess a gyülekezetedben. Nos, ez egy legyen meg a te akaratod típusú dolog kell, hogy legyen. És ha azt hiszed, hogy a féltékenység csak a világban van jelen, és a gyülekezetben nem, akkor tévedsz. Minden beidegződésünket magunkkal hozzuk a gyülekezetbe, és hétről hétre ott vannak velünk. Már csak úgy tudnék énekelni, ahogy te. Sőt, szerintem én jobban éneklek, mint te, és szerintem nekem kéne ott állnom fent, nem neked. Emlékszem, amikor a kis 20-fős Biblia csoportomat tanítottam 5 éven keresztül, közben pedig nagy dolgokról álmodtam, és elegem volt a kis dolgokból. Ne vessük meg a kicsi kezdetet, de én csak nagy dolgokra vágytam. Nagyra. Nagyra. Nagyon bizonytalan voltam akkoriban, nem tudtam, hogy ki vagyok Krisztusban, és még mindig igyekeztem lerázni magamról a múltamban gyökerező szégyent, a magam okolását, a bűntudatot és a vádlást, ezért valami nagy dologra vágytam, ami miatt jól érezhetem magamat a bőrömben. De Isten nem akarta megadni nekem ezeket, amíg itt bent helyre nem álltak a dolgok. Na gyerünk, jó dolgokat prédikálok, mert ha Isten mindenféle dolgot nekünk ad, itt belül meg semmi sincs, akkor az első vihar ledönt minket a lábunk. Tudjátok, én szeretem, amit csinálok. Élvezem, de nem is tudom. Lehet, hogy nem leszek képes egész életemben ezt csinálni. Ettől még nem leszek kevésbé értékes, mert az értékünk abban van, kik vagyunk Krisztusban, nem abban, amit csinálunk. És ha ezt nem tanuljuk meg, akkor nagy bajban leszünk, mert nem számít, milyen jó vagy abban, amit csinálsz. Előbb-utóbb jön majd valaki, aki jobb lesz, mint te. Nem számít, milyen gyors egy futó, valaki megdönti majd a rekordját. Nem számít, milyen gyorsan úszik egy úszó, valaki megdönti majd a rekordját. Nem számít, hány CD-t ad el egy zenész, hány aranylemez gyűjt be, valaki jön majd, aki megdönti a rekordját. Meg kell tanulnunk megélni az Isten adta időszakokat az életünkben, és rá kell ébrednünk, hogy ugyanolyan értékesek vagyunk, mint bárki más. Hiszem, hogy ha magabiztosak vagyunk, az megszabadít minket a féltékenységtől, az irigységtől, és nem kell ezektől kínlódva élnünk. És hiszem, hogy akkor többé nem kell hasonlítgatnunk magunkat. Nem versengünk, és nem próbálunk olyanok lenni, mint mások. Hiszem, hogy ha tudod, ki vagy Krisztusban, az felszabadít téged, hogy ez a drága, nagyszerű, csodálatos személy légy, akinek Isten teremtett téged, és ezt minden sajnálkozás nélkül teheted. Én más vagyok. Más vagyok. De ez tetszik nekem. Tetszik! Mindig azt hittem, furcsa vagyok. Most már tudom, hogy csak egyedi. Az egyediségnek értéke van. Darlene Check, tudjátok, a Hillsong nagyszerű dicsőítés vezetője, a tavalyi évben megkérdezte tőlem egyszer, hát nem nagyszerű dolog otthon főzőcskézni, amikor szabad napod van? Erre azt feleltem, nem. Miért tennék ilyet? Nos, tudjátok, ő nagyon szeret főzni, és időnként nem értjük, hogy más emberek miért nem szeretik azt, amit mi annyira kedvelünk, és régen, amikor még nem tudtam, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor sokszor úgy éreztem, hogy nyomás alatt vagyok, mert nem vagyok valami jó háziasszony. Megküzdök egy démonnal, de ne kérd tőlem, hogy süssek neked húst. Mert az nem fog működni. Amen. Emlékszem, mikor megpróbáltam énekelni, meg gitározni, mert ismertem egy prédikátort, aki nem csak prédikálni tudott, de énekelni és gitározni is. Szóval azt gondoltam, ha ő képes erre, akkor én is akarom ezt. Nos, a gond az az volt, hogy én majdnem megbuktam énekzenéből. Nem tudok gitározni. Régen tudtam kicsit harmonikázni, de az sem valami jól. Tudjátok, emlékszem, hogy az Istennel való kapcsolatom elején olvastam az Efézus 4:11-et, aztán elmentem Isten tiszteletre, és ott mindenki az ajándékokról beszélt, és mindenki azt kérdezgette, hogy mi az ajándékod, mi az ajándékod? Emlékszik még valaki ezekre az időkre? Egész Isten tiszteleteket szenteltünk annak, hogy rájöjjünk, mi a szellemi ajándékunk. Persze ennek is megvan a helye, de tudjátok mit? Én még mindig nem tudom, hogy mi vagyok. Időnként, mikor elutazom bizonyos helyekre, megkérdeznek, mit szeretnél, hogy szólítsunk. Tiszteletes püspök, apostol, azt feleltem, csak szólít Joyce-nak, hiszen az vagyok. De emlékszem, mikor még nagyon bizonytalan voltam, akkor olvastam az 5 szolgálati területről, amit az Efézusi levél sorol fel, apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító, és emlékszem, hogy valaki úgy tanított erről, hogy apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító, és arra gondoltam, na várjunk csak egy percre, én nem akarok a kisúj lenni. És ez az igazság. Én a hüvelykúj akartam lenni. Mert az alapján, amit ő mondott, arra gondoltam, hogy mivel a tanító volt a kisúj, ezért az a legkisebb ajándék. Elképesztő, hogy milyen nevetségesek vagyunk időnként. Nézzük meg egy pillanatra a Róma 12-t. Gyerünk, itt az ideje, hogy szeresd önmagadat. A Róma 12 beszél arról, hogy sokan vagyunk, de mind egy testhez tartozunk. Mindannyiunknak különféle feladatai vannak, de akkor is egy test részesei vagyunk. Aztán arról beszél, hogy egyikünk ez, másikunk az, és mások megint csak különböznek tőlünk. De először beszéljünk csak a fizikai testünkről, amit Isten is példaként használ. Az én fizikai testemnek sok különféle része van, és nem hasonlítanak egymásra, nem néznek ki hasonlóan, nem is ugyanaz a feladatuk. Egyes testrészeknek olyan kiváltságaik vannak, melyeket mások nélkülöznek. Egyes részek jobban láthatóak, mint más testrészek. És micsoda zűrzavar lenne, ha a fizikai testem egyes részei féltékenykednének a testem más részeire. Látjátok, együtt kell működnünk. Időnként veszek egy pár új cipőt. Van, hogy kicsit nehéz felhúzni őket, és küzdenem kell velük. Tudjátok, csodálatosnak tartom, hogy ilyenkor a kezeim azonnal segítséget nyújtanak a lábaimnak. És tudjátok, van itt fent egy szép gyűrűm, az ujjami a kiváltság, hogy viselhesse, de a szemeim azok, amik láthatják. Az ujjam még soha nem látta a gyűrűmet. De ő viselheti, ő büszkélkedhet vele, de egész élete során egyszer sem láthatja a gyűrűt. A szemem pedig nem viselheti a gyűrűt, ellenben láthatja azt. Nos, mi történne, ha a kezem azt mondaná, én aztán nem segítek felvenni azt a cipőt? Mert a helyzet az, hogy én magam szeretnék cipőket. Egész életem során, mióta csak kéz vagyok, soha nem volt cipőm. És ha azt hiszed, hogy továbbra is egész életemben segítek majd neked cipőket felvenni, akkor nagyon tévedsz. És mi lenne, ha a szem azt mondaná, nem vagyok hajlandó ránézni arra a gyűrűre. Nem nézek a gyűrűre. Saját gyűrűt akarok. És ha nem lehet gyűrűm, akkor nem hagyom jóvá a kéznek a gyűrűviselését. És sokszor keresztényként mi is így éljük az életet. Mi lenne, ha Isten megadná, mit akarunk, és azt mondaná, rendben. Rendben. És tudjátok mit? Az esetek felében tudjátok, csak remélhetjük, hogy Isten időnként nem ad meg nekünk dolgokat, amiket kértünk. keresztényként így nézünk ki időnként. Kezünkön viseljük a cipőnket, és a szemünkön az ékszerünket. De dicsőség az Úrnak, megkaptuk, amit akartunk. Az egyetlen gond csak az, hogy most a szememen van az ékszer, és nem látom, merre megyek. Neki megyek a dolgoknak, megbántok másokat. Hiszem, hogy a magabiztosság megszabadít minket ezektől. Nekem nincs szükségem arra, amivel te rendelkezel. Boldog lehetek nélküle is. Nem kell azt tennem, amit te teszel. Még csak kedvelned sem kell ahhoz, hogy boldog legyek, mert az örömöm nem azon alapszik, amit te gondolsz rólam, hanem azon, hogy ki vagyok Krisztusban. Előfordulhat, hogy kilépek, megpróbálkozom valamivel, majd belebukom, de mégis boldog és magabiztos maradhatok, mert a magabiztosságom nem abban áll, hogy minden próbálkozásom sikeres vagyok. Előfordulhat, hogy félreértem Istent, hogy azt gondolom, Isten szólt hozzám, majd kiderült, hogy teljesen félreértettem, de ez nem csorbítja azt, hogy ki vagyok én Krisztusban. Nem kell túlovatoskodnom a dolgokat. Élhetek bátran, élhetek agresszívan, és azok, akik így élnek, végül nagyszerű dolgokat tesznek majd Istenért. Lehet, hogy időnként elkövetnek majd butaságokat, de mondok én valamit. Parkoló autót nem lehet vezetni. Néhányatoknak sebességbe kell kapcsolniuk, és el kell kezdenetek mozogni, még ha egyszer-kétszer össze is töröd az autót, muszáj mozgásban lenned. Hú, ma nagyon boldog vagyok. Meg kell szabadulnunk a világi gondolkodástól. Újra meg kell tanulnunk gondolkozni. Szabadulj meg attól, hogy nos, ja, erre nem vagyok képes, túl öreg vagyok. Tudjátok mit? Nekem is le kellett ezt küzdenem, és tudjátok, mikor kezdődött? Sosem tartottam magamat öregnek. Nem érzem magam öregnek. Szerintem nem is látszom öregnek. Nem is viselkedem öregesen. De 2 éve fel kellett iratkoznom az időseknek járó egészségügyi biztosításra. Na, attól öregnek éreztem magamat. Aztán tavaly nyugdíjas korúvá váltam. Tudjátok, bevallom őszintén, amikor nyugdíjat és időskori biztosítást kezdtem kapni, akkor a gonosz megpróbálta azt felhasználni, és azt sugalni, hogy ó, öreg vagyok. Nem túlságosan öreg persze, de ettől előjöttek különféle dolgok, és elkezdtem belejönni ebbe a nos, én öregszem dologba. És tudjátok mit? Amikor öregesen kezdesz gondolkodni, akkor az életben minden elkezd olyanná is válni. Elkezdesz öregesen öltözni. Ha elmész vásárolni, tudjátok, ha elmész egy szép áruházba, láthatod, hogy hol kezdődnek az öreges ruhák. Azt próbálom elmagyarázni, hogy soha nem vagytok túl idősek, sem túl fiatalok. Káleb 80 éves volt, amikor kiosztották az izraelita törzsekhez tartozó területeket, és Káleb egy hegyet kért magának. Azt mondta, adjatok nekem egy hegyet. Ha jól emlékszem, Mózes 80 éves volt, amikor Isten elhívta, hogy vigye keresztül az izraelitákat a pusztán, és vigye be őket. 80 éves! Néhány héttel ezelőtt azt mondta nekem egy hölgy, hogy amikor 75 éves voltam, Isten elhívott, hogy menjek el Afrikába, és építsek neki egy árvaházat. 75! De tudjátok, a világ olyan gondolkodásmódot ad, ami ellopja majd az önbizalmadat. Tommy pásztor mondta, hogy minden hétfő este 2 órán át kosarazik egy 20 éves csapattal megállás nélkül. Tudjátok, miért képes erre? Azért, mert mindig is ezt tette. Igen, azért képes erre, mert soha nem hagyta abba. És

Én nem vagyok erre képes. Én csak egy nő vagyok. Ez a gondolkozás eléggé berögzült. Nos, én már túlléptem ezen, de hadd mondjak valamit. Amikor Isten elhívott, hogy ezt csináljam, akkor még azt sem tudtam, hogy az emberek majd kiborulnak attól, hogy én csak egy nő vagyok. Én egyszerűen nem tudtam ezt. Úgy értem, én csak szeretem Istent. Úgy éreztem, hogy ő elhívott. Nekilódultam a dolgoknak, és egészen sikeres voltam. Aztán az emberek elkezdtek bírálgatni azért, mert nő vagyok. Én meg visszamentem Istenhez azzal, hogy de hát én csak egy nő vagyok. Mintha azt vártam volna, hogy azt feleli. Ó, én nem is tudtam. Emlékszem, amikor egy nap épp kimentünk a gyülekezetből, az akkori pásztorunk megállított minket Dével, ránézett a férjemre, és azt mondta, testvér, neked kellene bibliaórákat tartanod az otthonodban, nem a feleségednek. Nos, megpróbáltuk. Dave megpróbált tanítani, én meg befogni a számat. Egyik sem működött. És tudjátok, az emberek mindig kérdezgetik, hogy érzi magát Dave attól, hogy te vagy pozícióban, ő meg inkább a színfalak mögött munkálkodik? Dave Meyer pontosan ott van, ahol ő lenni szeretne. És elégedett ezzel, mert nem próbál valaki mássá lenni. Nem kell versenyeznünk egymással. Neki is van egy szerepe, nekem is van. És bár ez nem a világ által megszokott minta, attól ez még Isten ötlete, és működik. Amen! Hú! De tudjátok, ettől még nincsen lázadó hozzáállásom, csak mert itt vagyok fent, és ettől neked meg rám kell hallgatnod. Sőt, hiszitek-e vagy sem, meglehetősen engedelmes feleség vagyok, és ne nevessetek. Tudjátok, a nők elképesztőek. Elképesztőek. Gyerekeket szülünk. Nagyszerűek vagyunk. A megváltó is nőtől született. A nők utoljára hagyták ott a keresztet, és elsők voltak a sírnál. A Biblia azt mondja, hogy Mária korán felkelt. És amikor Jézus megjelent neki, akkor visszaküldte őt, hogy menjen és keltse fel a férfiakat. Nos, férfiak, szeretlek benneteket, de ez tény. A nők utoljára hagyták ott a keresztet, és az elsők voltak a sírnál. Nem mondja nekem senki, hogy a nők nem prédikálhatnak, mert éppenséggel egy nő volt az, aki elsőnek elvitte az örömhírt. Mi van? Jézus azt mondta Máriának, menj és mondd meg a tanítványoknak, hogy feltámadtam. Számomra ez prédikálásnak tűnik. Tudjátok, soha nem mondjátok egy nőnek, hogy á, nem vagy képes erre, te csak egy nő vagy. Soha nem mond. Nos, én csak egy főállású anyuka vagyok, vagy csak a gondnok, vagy csak a takarításból élek. Senki sem, csak egy valaki. Mindannyiunknak vannak ajándéka, és különféle területekre hívott el Isten. És büszkének kell lennünk az elhívásunkra, bármi is az. Nem számít, mit gondol róla a világ, büszkének kell lenned arra, amire Isten elhívott. Nem számít, hogy a világ azt gondolja, hogy ez egy semmiség, légy büszke arra, amire elhívott az Isten. És ha az a megbizatásod, hogy WC-t pucolj a gyülekezetben, akkor pucold őket olyan tisztára, amilyet még senki sem látott. Amen. Jól van, ez tetszeni fog nektek. Hadd meséljem el, hogy milyenek a nők. Az apa és az anya tévét néztek, amikor az anya megszólalt. Fáradt vagyok, későre jár. Azt hiszem, lefekszem. Szóval kiment a konyhába, hogy a másnapi ebédre való szendvicseket elkészítse, kiöblítette a desszertes tálat, kivette a fagyasztóból a másnapi vacsorához való húst, ellenőrizte a műzli mennyiségét a dobozban, feltöltötte a cukortartót, kanalakat és tálakat tett az asztalra, bekészítette a másnapi kávét, aztán betette a vizes ruhát a szárító, bekészített egy adag mosnivalót a mosógépbe. Kivasalt egy inget, felvart egy gombot, összeszedte az asztalon szétszórt játékokat, visszatette a telefonkönyvet a fiókba. Megöntözte a növényeket, kiürítette a szemetest, felakasztotta megszáradni a törölközőt. Ásított, nyújtózkodott, és azt mondta, azt hiszem, lefekszem. Megállt az asztalnál, írt egy üzenetet a tanárnak, kitett egy kis pénzt a másnapi iskolai kirándulásra, felvett egy munkafüzetet a szék alól, és a helyére tette. Aláírta egy barát születésnapi

0: képes lapját, megcímzett és felbélyegzett egy borítékot, majd írt egy gyors bevásárlólistát. Mindkettőt a táskája mellé tette. Aztán az anya bekrémezte az arcát, hidratálót tett fel, megmosta a fogát, és fogsejmet is használt, levágta a körmeit. A férje arra ment, és azt mondta, azt hittem már lefeküdtél. Mindjárt megyek, válaszolta. Vizet tett a kutya tájába, kitette a macskát, aztán ellenőrizte, hogy az ajtók zárva vannak-e. Benézett mindkét gyerekhez, felkapcsolta az éjjeli lámpát, felakasztott egy inget, néhány koszos zoknit a szennyes tartóba tett, röviden beszélgetett az egyik gyerekkel, aki még leckét írt. A saját szobájában beállította az ébresztőórát, kikészítette a másnapi ruháját, megigazította a cipőtartót. Felírt további három dolgot a másnapi tennivalók listájára. Körülbelül ez időtájt a férje kikapcsolta a tévét, és azt mondta magának, lefekszem aludni. És így is tett. Kérlek, ne mondjátok nekem, hogy a nők a gyengébbik, nem. Lehet, hogy szükségem van Dévre, hogy lecsavarja a majonézes üveg tetejét, de mindenre képes vagyok a Krisztusban, aki megerősít engem. Bárkivel egyenlő vagyok, bármire készen vagyok rajta keresztül, aki feltölt engem belső erővel, és nem érdekel, hogy magabiztosnak érzem-e magamat, vagy sem, akkor is magabiztos leszek, és nem számít, mit érzek, nem fogom engedni, hogy az ellenség az érzéseimen keresztül állítson félre. Be fogom fejezni, amire Isten elhívott. Tud valaki áment mondani? Amen, amen, amen, amen. Hú, halleluja!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az Esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap június 16-a mi mindenről híres. 34 éve például ez a független Magyarország napja. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc vértanúi 58. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére 92 óta ünnepeljük a független Magyarország napját. 96 éve született a mai napon Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar, amerikai operatőr, rendező, Szegeden látott napvilágot, megkapta a BAFTA-díjat. Egy 2003-as felmérés szerint, melyet az operatőrök nemzetközi cége végzett, egyik a történelem 10 legbefolyásosabb operatőrének. 141 éve alapították a legrégebben megszakítás nélkül működő magyar sportegyesületet, az UTE labdarúgó csapatát a mai napon. A legrégebben alapított, megszakítás nélkül működő egyesület 20 lelkes ifjúval indult el 1885. június 16-án a piactéri iskola egyik tanterméből. A rövidesen csatlakozó tagok száma mindössze 78, ennyien fogadták el a klub jelszavát, épség, erő, egyetértés, és ennyien egyúttal azt is, amit a későbbiekben a folytonosság jelez és jelképez, legyen az UTE színe lila-fehér. 116 éve született Hajmás Ilona színésznő, koloratúr szoprán operaénekes, televíziós előadó, másik neve Ilona Messi. Művészetének elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. 103 éve született Viktor Gedeon színész, filmszínész, forgatókönyvíró. 57 és 70 között a Vidám színpad, később a Tália, majd a Madách színház művésze volt, tévéjátékok forgatókönyvírásával is foglalkozott. 95 éve született Schmidt Egon, ornitológus, kossuthdíjas író, aki a madarak védelmével és madarakról szóló ismeretterjesztéssel foglalkozott. Dolgozott a fővárosi állatkertben. Alelnöke volt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. 17 éven át Balog Istvánnal együtt készített madárhangfelvételekkel színesített kisanyagokat a Magyar Rádió hetente jelentkező Oxigén című műsorába. Több mint 3600 tudományos ismeretterjesztő írás novella szerzője. 94 éve született Kaló Flórián, Jászai Maridia színész, szinkronszínész, író, érdemes művész, Budapest szülöttje. Az első Hitvese Domján Edit volt, a második Detre Anna Mária. Színpadi és rádiójátékokat is írt, ilyen volt a Nyár a szigeten, vagy Mesék az 1001 éjszakáról. 90 éve született Pongrácz Péter, oboa művész, a Magyar Fúvós Ötös alapító tagja, egyetemi tanár. 56-ban került az Operaházba, melynek 25 évig volt obolistája. Játszotta a Liszt Ferenc Kamarazenekarban, a Mihály András vezette Budapesti Kamara Együttes tagjaként, valamint a Magyar Fúvós Ötös alapító tagjaként számos magyar kortárs zeneszerző művét játszotta. 40 évig volt a Zeneakadémia tanára, tanszékvezetői és rektorhelyettesi posztot is betöltött. Érdemes és kiváló művész, valamint a Liszt díj és a Bartók Pásztori díj tulajdonosa. És 81 éve született Alexa Károly irodalomtörténész, a távirati iroda volt elnöke. Rastadtban, Ausztriában látott napvilágot, 70 óta az ELTE BTK régi, illetve a 19. századi magyar irodalom történeti tanszékén tanított, adjunktus volt, miközben a Kortársnál és a Magyar Hírlapnál rovat vezetőként dolgozott. Munkatársa főszerkesztő helyettesként és rovat szerkesztőként a Mozgóvilágnak és a Hitelnek, de elnöke volt a Magyar Távirati Irodának is. 68 éve végezték ki Maléter Pált, az 56. évi forradalom és szabadságharc honvédelmi miniszterét. Maléter 43-ban a keleti frontra vezényelték, ahol fogságba esett, majd partizánként harcolt. 45 után a magyar hadsereg tisztjeként teljesített szolgálatot. 56. október 31-én a honvédelmi miniszter előhelyettesévé nevezte ki, majd november 3-án honvédelmi miniszter lett. Aznap a szovjetek tárgyalási ajánlattal törbe csalták és letartóztatták. Szervezkedés kezdeményezése és vezetése, zendülés, valamint hazárulás vágyával halálra ítélték, és a fellebbezés lehetősége nélkül kivégezték. 89-ben rehabilitálták és méltó körülmények között újra temették, 90-ben vezérezredessé léptették elő.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát többek között arról, hogy bár az elmúlt napokban országszerte eső áztatta a tájat, ennek mennyisége mindenhol elmaradt a szükségestől, olvasható a Hungaromet legfrissebb agrometeorológiai jelentésében. A hónap elejétől összegzett csapadék hazánk nyugati, délnyugati, déli tájain, valamint északkeleten elérte a 20-40, kisebb foltokban az 50-60 mm-t is, ugyanakkor nagy területen mindössze 5-15 mm esett. Persze ez is életmentő volt, az aszályhelyzet javult az elmúlt időszakban, jelenleg az aszály szintje az ország középső részén enyhe közepes, nagy területen pedig szerencsére jelenleg nincs aszály. A májusi esőkerült az ország nagy részén még a legerősebb fokozatú súlyos, vagy az utána következő nagyfogú kategóriába esett az aszály szintje. Ugyanakkor a most leesett csapadéktól csupán a talaj felső 5-15 cm-es rétege nedvesedett át szinte mindenhol az országban. Az ez alatti rétegek azonban jóval szárazabbak. A növények által legjobban hasznosítható 1 méteres talajmennyiségben a vízhiány továbbra is nagyon jelentős, csak a középnyugati határszélen van pozitívban a mérce, a nyugati ország részben 24-95, Budapesten 104, a keleti ország részben 25-123, Szeged környékén pedig 122 mm csapadék hiányzik a földből. Az elmúlt napokban leesett csapadék a Hungaromet jelentése szerint néhány nap alatt elpárolog, és a következő napokban csak kisebb területeken jön utánpótlás. Aztán a jövő hét második felében megérkezik a nyár első tartósabb hőhulláma 30 fok feletti nappali maximumokkal, a hétvége felé pedig akár már 35 fokot is méretünk. Egyre több kerület és vidéki város is csatlakozik, tehát az öntözéshez könnyen belátható, hogy a klímaváltozással járó, évről évre egyre csak halmozódó csapadékhiány olyan helyzetet teremt, amit egyetlen hivatalos szerv, egyetlen önkormányzat sem fog tudni önmagában kezelni a társadalom aktivitása nélkül. Ezt felismerve hirdette meg tavaly a fővárosi önkormányzat a Főkert, a 10 millió fa alapítvány és a Beko applikáció fejlesztője az önkéntes vízadó programot, amiben a civilek segítségét kérték a fiatal fák locsolásához. A tavaly elindított kezdeményezésről rendszeresen beszámolt a Telex, a témában a legutolsó cikkük épp az volt, hogy már az első évben 17 ezer ember töltötte le és használta az említett Öko appot, amiben rendszeresen vezették, hogy a fővárosban hol, melyik fát mikor is, mennyi vízzel locsolták meg. Az összesített adatok szerint a kampány során az applikációba feltöltött 9300 fából összesen 7000 kapott legalább egyszer inni, és az emberek 400 ezer liter víz kilocsolásával segítették, hogy életben maradjanak a fiatal ültetésű fák. Idén május végén indult az önkéntes vízadó program, aminek a kampányító eseménye most vasárnap volt a Feneketlen tónál. Míg tavaly az applikáció még csak a Főkert által ültetett fákat tartalmazta, idén a program országossá szélesedik, így már 15 ezer szomjas fát öntözhetnek az önkéntesek. Hegedűs Kristóf, a Biko alapítója a Telexnek azt mondta, hogy ezen túl még várakozásai szerint további 10 ezer fa kerülhet fel az abba. A világ legismertebb turisztikai látványosságai közül több is felkerült egy friss nemzetközi rangsorra, amely a látogatók csalódottságát mérte fel. A Széchenyi fürdő is helyet kapott a listán, amely közel 100 ezer értékelés elemzésével készült, és azt vizsgálta, mely helyszínek maradnak el leginkább a turisták várakozásaitól. Sok utazó készít bakancslistát az olyan úti célokról és látványosságokról, amelyeket legalább egyszer szeretne felkeresni élete során. A legismertebbek közé tartozik a párizsi Eiffel-torony, a római Kolosseum, vagy éppen a budapesti Széchenyi fürdő. A várva várt élmény azonban nem minden esetben felel meg az elvárásoknak. Egy friss nemzetközi kutatás éppen azt vizsgálta, melyek azok a népszerű turista látványosságok, amelyek a legtöbb csalódást okozzák a látogatóknak. Negyedik helyen végzett a Radical Storage közel 100 ezer online értékelés elemzésen alapuló felmérésében a budapesti Széchenyi gyógyfürdő a világ legkiábrándítóbb turisztikai látványosságai között. A lista nem a látogatószámot vagy a népszerűség, hanem a negatív élmények arányát vizsgálta. A Radical Storage csomag megőrző hálózat kutatása 5832 turisztikai látványosságot vett górcső alá a világ 50 leglátogatottabb országában. A szakértők végül 99547 látogatói véleményt elemeztek, és 90 negatív kulcsszó alapján állították össze a rangsort. Budapest főváros kormányhivatala a 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a 3. kerületi római parti plázson. Az ingyenes dunai fürdőhely augusztus 23-áig minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak, írta meg Óbuda honlapja. A hatósági szemle és a benyújtott dokumentumok alapján a fürdőhely állapota a 2025-ös évhez képest nem változott, itt semmi nem akadályozza a szabad vízi fürdőzést. A biztonságosabb üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészet és a katasztrófa védelem előírásait. A vízminőség Sziget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal, június 2-án, június 30-án, július 21-én és augusztus 11-én ellenőrzik. A helyszíni vizsgálatok során nem csak a víz tisztaságát mérik, hanem figyelik az esetlegesen felbukkanó hulladékot, valamint az algák és a vízi növények elszaporodását is. A fürdőzők biztonsága érdekében a kijelölt fürdőhelyet és a parti védővezetet jól látható táblákkal jelzik, az ehhez szükséges eszközöket, lépcsőket és bójákat pedig a nyitás előtt felújítják és folyamatosan karban tartják. Az Adria Intercity idén nyáron ismét közvetlen éjszakai összeköttetést ad Budapest és Split között. A fekvőhelyes jegyek pedig 46 eurótól elérhetők, ami a jelenlegi utazási árak mellett kifejezetten kedvező alternatívát jelent azoknak, akik autózás vagy repülés helyett kényelmesebb, kiszámíthatóbb módon jutnának el a horvát tengerpartra. A MÁV startált idén is elindítja a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercityt, ami október 2-áig heti 2-4 alkalommal jár majd. A vonat éjszaka teszi meg az utat, így az utasok az esti indulás után másnap reggel érkezhetnek meg a horvát tengerpartra. A fekvőhelyes jegyek 46 eurótól érhetőek el, egy 6 fős fülke pedig 240 euróért foglalható, ami fejenként 40 eurós költséget jelent. A jegyárak tartalmazzák a podgyászszállítást, rejtett díjak nincsenek. A szolgáltatás egyik fő előnye, hogy az utazás időhatékony. Az éjszaka a vonaton telik, így elkerülhető a hosszú autóút vagy a repüléssel járó procedúra. A fedélzeten étkező kocsi is közlekedik, amely vacsorát és reggelit is kínál, de ez már nem része a jegyárnak. A Balaton mellett haladó szakasz miatt az út első része panorámás, ami sokak számára az utazási élmény része lehet. A vonaton több komfort kategória érhető el. A kedvező bárú fekvőhelyes kocsik mellett hálókocsis elhelyezés is foglalható. A MÁV szerint a járat fiataloknak, családoknak és egyedül utazóknak is alternatívát jelentett azok számára, akik autózás vagy repülés helyett más megoldást keresnek. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a vasúttársaság elővételes jegyvásárlást javasol. A pontos menetrend és jegyinformációk a mavcsoport.hu/adria oldalon érhetőek el. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: kérdezek, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. június 16-a van, kedd, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Visszafogottabb lehet az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. 180 éves a Magyar Vasút jubileumi mozdony és új élet a nyugati pályaudvaron. Több órás mentőakció a Dunán, végül megmenekült a sodrásba került őz. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentősen változhat az idei augusztus 20-ai ünnepségsorozat egyik leglátványosabb eleme, a budapesti tűzijáték. A tervek szerint a korábbi évekhez képest rövidebb és szerényebb formában rendezhetik meg az eseményt, miközben továbbra is megőriznék az államalapítás ünnepéhez méltó hangulatot. A szervezők szerint a cél nem az, hogy elmaradjon a hagyományos tűzijáték, hanem hogy költséghatékonyabb formában valósuljon meg. Emellett olyan programokon dolgoznak, amelyek minél szélesebb kör számára elérhetőek lehetnek. Felmerült az is, hogy a látványosságokat több helyszínre osztanák szét, vagy olyan gyermekek számára is lehetővé tennék a részvételt, akiknek korábban nem volt alkalmuk személyesen átélni az ünnepi eseményeket. Az elmúlt években az augusztus 20-ai budapesti tűzijáték Európa egyik legnagyobb szabású pirotechnikai bemutatójává nőtte ki magát. Tavaly több mint 45 ezer pirotechnikai effektet használtak fel a főváros felett, a látványos műsor költsége pedig meghaladta a 3,5 milliárd forintot. Miközben Budapesten évről évre hatalmas tömegeket vonz az ünnepi show, több vidéki település már tavaly sem rendezett tűzijátékot. Egyes önkormányzatok takarékossági okokra hivatkoztak, mások pedig az állatok védelmét tartották fontos szempontnak. Az idei állami ünnepség részletei egyelőre még nem ismertek, de az már most látszik, hogy a megszokott grandiózus látvány helyett egy visszafogottabb, ugyanakkor szélesebb körben elérhető ünneplés felé mozdulhatnak el a szervezők. 180 éves a Magyar Vasút, különleges évfordulót ünnepel idén a Magyar Vasút, pontosan 180 évvel ezelőtt indult el az első személyszállító vonat Magyarországon. A jubileum alkalmából a MÁV több látványos és utasokat is érintő fejlesztést jelentett be, köztük egy különleges festésű új mozdony forgalomba állítását és a nyugati pályaudvar történelmi királyi várójának megújulását. A Magyar Vasút történet 1846. július 15-én kezdődött, amikor az első személyvonat elindult Pest és Vác között. Az akkori pesti indóház helyén ma a nyugati pályaudvar áll, amely az elmúlt közel két évszázadban a hazai vasúti közlekedés egyik legfontosabb központjává vált. A jubileum tiszteletére mutatták be azt a vadonatúj Siemens Vectrum mozdonyt, amely egyedi grafikájával a Magyar Vasút 180 éves története előtt tiszteleg. A korszerű jármű már a Balaton felé közlekedő Intercity vonatok élén teljesít szolgálatot, így az utasok is találkozhatnak vele a nyári szezonban. A mozdony a MÁV egyik legmodernebb járműve, és a vasúttársaság járműparkjának folyamatos megújulását is jelképezi. Nem csak a síneken, hanem a pályaudvarokon is készülnek az újdonságok. A nyugati pályaudvar egykori királyi várója jelenleg felújítás alatt áll, és a tervek szerint hamarosan prémium váróként, valamint kávézóként nyithatja meg újra kapuit. A helyszín történelmi jelentőségű, egykor itt várakozott többek között Ferenc József császár és Erzsébet királyné, amikor a királyi család Bécs és Gödöllő között utazott. A cél az, hogy a felújított tér ne csupán egy műemlék legyen, hanem élő közösségi helyszínként szolgálja az utasokat. A jövőben akár egy csésze kávé mellett elegáns környezetben is lehet majd várni a vonatok indulását. A 180 éves jubileum alkalmából a MÁV országszerte különböző programokkal, emlékvonatokkal és kiadványokkal is készül, hogy felidézze a Magyar Vasút gazdag múltját, miközben a jövő fejlesztéseire is ráirányítja a figyelmet. Több órás mentőakció a Dunán, végül megmenekült, egy bajba került őz. Nem mindennapi mentőakció zajlott a hétvégén a fővárosban. Egy őz került a Dunába a Margit híd közelében, és órákon át küzdött az erős sodrással, miközben a rendőrök, tűzoltók és állatorvosok próbálták biztonságba juttatni. A bajba jutott állatot szombaton reggel vették észre a járókelők a Margit híd budai hídfőjénél. Többen is segítséget kértek, miután látták, hogy a riadt őz a folyó közepén sodródik, és minden erejével próbál fennmaradni a víz felszínén. A helyszínre érkező vízirendészek szolgálati hajóval közelítették meg az állatot, és a part felé terelték. Az őznek sikerült kijutnia a kövezésre a bentér közelében, ám a megpróbáltatások ezzel még korán sem értek véget. A kimerült állatot a kiérkező tűzoltók szerették volna befogni, ő azonban a félelemtől hajtva ismét a Dunába ugrott. A vízirendészek újra a part felé terelték, és a Batthyány térnél ismét sikerült szárazföldre juttatni. Ekkorra már láthatóan teljesen elfáradt, de amikor megérkezett a segítségére siető állatorvos, az őz ismét menekülni próbált, és újra a vízbe vetette magát. A mentőakció legnehezebb része csak ezután következett. Az állatorvos és a vízirendészek hajóra szálltak, és többszöri próbálkozás után végre sikerült biztonságosan befogniuk a vadat. Az őzet a szolgálati hajóba emelték, majd partra vitték, ahol ellátták, és felkészítették a szabadon engedésre. A történet szerencsés véget ért, az állatot végül a hármas határhegy környékén engedték vissza a természetes élőhelyére. Néhány bizonytalan lépés után eltűnt a fák között, maga mögött hagyva a több órás küzdelmet és a városi kalandot. Az eset ugyanakkor a szakemberek szerint fontos figyelmeztetés is. A Duna sokszor nyugodtnak tűnik, a felszín alatt azonban erős áramlatok és örvények dolgoznak. A vízirendészet ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári hónapokban is kizárólag a kijelölt fürdőhelyeket érdemes használni, mert a folyó erejét még a gyakorlott úszók is könnyen alábecsülhetik. Újabb idősügyi mentorokat képeztek az egyházban. Hálaadó szentmisével zárult a melléjük szegődöm országos idősügyi mentor program idei képzése Vácon. A kezdeményezés célja, hogy olyan önkénteseket készítsen fel, akik segíteni tudják az időseket a közösségi életben, a lelki kérdések feldolgozásában és a mindennapi kihívások kezelésében. Az idei képzésen 16 önkéntes vett részt 5 egyházmegyéből. A résztvevők a jövőben plébániákon, kórházakban és idősek otthonaiban vállalnak szolgálatot, emellett saját közösségeikben is szerveznek majd programokat és beszélgető köröket. A képzés során olyan ismereteket sajátítottak el, amelyek segítségével támogató légkörben tudnak beszélgetéseket vezetni az időskor kihívásairól, a hitről, az életút értékeléséről és a spiritualitásról. A záró szentmisét Marton Zsolt mutatta be. Prédikációjában arról beszélt, hogy az idősek különös figyelmet és törődést igényelnek, hiszen sokan közülük magányosan élnek, és gyakran nincs mellettük olyan ember, akivel megoszthatnák gondolataikat, emlékeiket vagy kérdéseiket. A püspök hangsúlyozta, hogy az idősügyi mentorok fontos küldetést vállalnak. Olyan emberek mellé állnak oda, akiknek sokszor nincs emberük, akik életük egy különös érzékeny szakaszában kapaszkodót keresnek, figyelmet és meghallgatást várnak. Feladatuk nem csupán a segítségnyújtás, hanem az is, hogy az idősek megtapasztalhassák, hogy nincsenek egyedül, és Isten szeretete életük minden szakaszában elkíséri őket. A szentmise végén a résztvevők névre szóló tanúsítványt vehettek át a képzés sikeres elvégzéséről. A program szervezői bíznak abban, hogy az új mentorok munkája hozzájárul majd ahhoz, hogy az egyházi közösségekben még nagyobb figyelem irányuljon az idősekre, akik tapasztalataikkal és élettörténetükkel fontos értéket képviselnek a társadalomban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdődik kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes, nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Sziget-Szent Miklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel, félnapos elfoglaltsággal nyújtható, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, ha megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket, hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény. Szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pezsgőgyár vagy a Szerémjuk felé is kalandozhatunk. Az Annavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az esősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentedre közelében az Annavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak falak mellett hidacskákon át járhatjuk be a Meseveri környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat.

0: Budapest Update.
1: Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabadstrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége. Ennek köszönhetően visszatértek a szabadstrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabadstrand, tavaly a 10

14. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Dunafürdők, mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipótvárosban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jávor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer Pálféle Cséplő Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jávor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárd, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.
4: Láthatom most, hogy csavar.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit meg...

0: megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk most folytatódik. A budapesti sörtörténettel, természetesen Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével beszélgetünk most is a fantasztikus sztorikról. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy ránk érsz. No, bár azt gondolná az ember, hogy elsősorban nem Budapesthez kapcsolja a sört vagy a sörtörténetet, pedig az úgynevezett boldog békeidőkben bőven volt azért Budapestnek egy sörfőváros jellege.
2: Volt, sőt, jóval korábban, picit visszamennék az időbe. A modernkori Pest-Buda története, ez még nem Budapest, hiszen az 1873-tól van. A modernkori Pest-Buda történetének meghatározó évszáma 1686, amikor is az Egyesült Európai Seregek felszabadítják Budavárosát, és ezzel párhuzamosan Pest városát is. És harcol az osztrogó seregben Jakob Proberger nevű úriember. Róla azt kell tudni, hogy bajor ember, kiváló katona, ezen kívül pedig serfőző, és hát amikor véget ér az osztrom, és Pestet újra kell népesíteni, hiszen a osztrom után ugye a népesség jelentős fogyatkozás szenvedett, ő úgy ítéli meg, hogy itt marad. És a mai városháza helyén működik egy török bozákháne, ez egy olyan hely, ahol alkoholos italat is lehet egyébként kapni, és ennek a helyén Jakob Proberger fogja magát, és nyit egy sörfőzdét. Két dolog még vele kapcsolatban, a 100 éves étterem, ami a mai Pest egyik legrégebbi civil épülete, ami ránk maradt, az ő magánháza volt, természetesen nem úgy nézett ki, ahogy ma, hiszen a 19.-20. század nyomot hagyott az épületen, de az alapok a 17. század végéhez kötődnek, és egy sikeres migrációs modellről beszélünk, mert amikor meghalt, már kétszer választották fűbírává, vagyis a esti sörtörténet a 17. század végéhez kötődően már jól nyomon követhető.
1: Onnan kezdve hogyan indult tovább, és hogyan fejlődött?
2: A 19. században a sörfogyasztás Magyarországon egyre népszerűbb lett. Sokszor találkozom azzal a vélekedéssel, hogy ez a filoxérának köszönhető, de a történet ennél bonyolultabb. A filoxéra kétségkívül megnövelte a sör népszerűségét, hiszen ugye a bor eltűnt a piacról nagy mennyiségben. Következésképpen kellett egy olyan ital, amely képes betölteni ezt a piaci űrt. De a sör népszerűsége már korábban növekedni kezdett. Egy példát mondok. Van egy Mayer nevezetű bajor család, amely szintén betelepül Pest-Budára. Ők aztán magyar nemességet szereznek, és a korabeli multikult is semmi nevben mutatja, mint az ő nemesi nevük, Mayerfi. Tehát középen egy Y, a Mayerben és a végén a két FY. A Mayerfi család egyébek mellett borról, szőlővel foglalkozott, volt olyan családtag, aki kitalálta azt, hogy szeretne vörös márvány hordóban érlelni bort, mondvá, hogy akkor nem befolyásolja a fordónák, a fája, a bor ízét. De sörrel is foglalkoztak, például önék volt a tabáni sörfőzde, aztán volt egy tüköri nevű sörfőzde, az Pesten működött. Egyre népszerűbbé vált a sör, egy adatot mondok, 1851-ben körülbelül 382.000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban szűk 3 évtizeddel később pedig 427.000 hektoliter. Ami azt mutatja, hogy egy minimális növekedéssel számolhatunk, és ez a növekedés fog majd megugrani. Hogy aztán ez minek köszönhető ez a növekedés, arra nézve nekem van egy elképzelésem.
1: És mi ez az elképzelés?
2: Egyik az az, hogy a városi lakosság az előszeretettel fordult a sörhöz, mint könnyű, alacsony alkoholtartalmú, viszonylag olcsó italhoz, és nagyobb sörgyárakat jellemzően városokban létesítettek, hiszen könnyebb volt teríteni a terméket, ugye a szállítást meg lehetett ezzel spórolni. Maradjunk Pestnél, 1855-ben Kőbányán, ami ugye egy külbánya, mint ugye nevés elárulja, ott a pincerendszerek mentén ott létesít egy kis főzdét, egy Peter Schmidt nevezetű úriember. Peter Schmidt egyébként született pesti volt, nevezhetjük Schmidt Péternek is, de azért neki német volt az anyanyelve. Az őse is Dél-Németországból jöttek, és ő egyebek mellett arra jön rá, hogy a sört egyre többen isszák. Na most a városi lakosság sörfogyasztását aztán majd még egy dolog fogja megnövelni a filoxérán kívül, ez pedig az infrastruktúra fejlődése. Hiszen a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott sebességgel és mennyiségben lehetett szállítani bármit, eképpen sört is. Úgyhogy valahol a növekedésnek az alapja az itt szokatható meg, és ezt a megindult folyamatot ezt erősíti fel brutálisan majd a filoxéra.
1: Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze a vendégem ma is, hiszen hogyha budapesti történetek sorozat, akkor mindig Katona Csaba. Ma a budapesti sörtörténetről beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azokkal a kedves budapesti városi legendákkal és anekdotákkal, amik a budapesti sörtörténethez kötődnek, és természetesen a sör és a gasztronómia összefonódásáról és a gyárak szépségéről már, ami az épületeket illeti, erről is szó lesz hamarosan. Folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk folytatódik ma a budapesti sörtörténettel, természetesen szakértő vendégünkkel, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, Katona Csabával beszélgetek, és ígértem Csaba, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen anekdoták, történetek és legendák kapcsolódnak a sörfőzdékhez, a sörgyárakhoz, a budapesti sörtörténethez.
2: Számos ilyen van, kezdjük a legismertebbel, ami túlmutat Budapest határain, de lehetetlen nem megemlíteni, ez természetesen a sörrel nem kocintunk legendája. Ugye azt mondja a fáma, hogy 1849. október 6-án Aradon kocintottak sörrel a aradi 13 tábornok jól átkivégzése után a győztesek parttalan örömükben. Most a helyzet az, hogy semmiféle történeti forrás nem támasztja alá, hogy bármilyen kocintatásra sor került volna. Esetleg előfordulhat az, hogy amikor Hendrik Hencinek a 1850-es években, aki Budavárát vitte Görgével szemben, szobrot állítottak, ott kocingattak, és innen terjedhetett el ez a dolog, de a legvalószínűbb, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, hanem inkább a borlop igyekezett azt elhitetni valamikor 1880-as, 90-es években, amikor a filoxérát már sikerült háttérbe szorítani, és a bor igyekezett visszanyerni a piaci pozícióit. A magyar ember nem iszik sört, mert az olyan csúnya, osztrák, gonosz, labanc ital, de hát a magyar ember úgy döntött, hogy minden megiszik. Ez a tradíció azonban ránk maradt. De hát még számos más dolgot elő lehet venni. A budapesti kávéház kultúrának például egy nagyon sajátos eleme volt, hogy működtek úgynevezett asztaltársaságok. Ezek jellemzően 30 fölötti nős férfiak alkották, és hetente egyszer elmentek közgyűlni egy-egy helyre, és hát innen van a sörös csizma legendája. Ennek a lényege, hogy az asztaltársaság rendelkezett egy saját sörös csizmával, ami egy elalakú, vagyis csizma alakú üvegedény volt, alaphangon literes. Legrosszabb esetben pedig az alja az domború volt, nem is lehetett letenni az asztalra. És akkor leült az asztalfőre az asztaltársaság feje, kirendelte a megtöltött csizmát, ivott, majd a higiéniát figyelmen kívül hagyva továbbadta, és a csizma körbe járt. És innen jön az igazi játék, kifizeti ki a csizmában levő ser árát. Ugyanosnak tűnik, hogy akinél elfogyott, akinél kiürült, de nem. A szabály az volt, hogy utolsó előtti, és tegyük mérlegre, hogy ez miért gonosz játék, mert vagy annyit kell korcsolnom, hogy mindezt megígyam, ez esetben az előttem levő terheli a fizetés kötelezettsége, vagy csak olyan kicsit szabad korcsolnom, hogy az utánam levő ne tudja mindet meginni. És próbáljuk meg azt mérlegre tenni, mit jelent, amikor a harmadik, negyedik körnél erre fókuszálni kell. És hát amit mindenképpen említenék, az ugye kőbánya. Hogy miért lett kőbánya szörös birodalom? Ma már kevésbé ismert, de hát bizony az borvidék volt. Tehát ha Pest-Buda borászatáról beszélünk, általában a sashegyi, gerlészegyi vörös szokták emlegetni, de Pesten is volt szőlő egyetlen helyen, kőbányám, azért ott, mert a pincejáratok, amiket ott kivéstek, az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ott bort érleljenek. A mai napig emléke ennek a borászatnak, a kőbányai borászatnak a csősztorony, ami 1840-es években épült, ha jól emlékszem, és ott magasodott a szőlők között, a szőlőültezmények között, ma már jól és sörgyárak veszik körül. És azon a pillanat, a 19. század dereka, amikor rájönnek a sörben érdekelt vállalkozók, hogy a legjobb kőbányára kiköltözni, mert azonban a pincében, ahol bort lehet készíteni, ott bizonyosört is lehet készíteni, és így veti meg a lábát aztán idővel mondjuk a Dreher. Dreher viszont abból a Peter Schmidt-féle vállalkozásból lövi ki magát, amiről beszéltem, 1862-ben az idősebb Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, ő egy évvel később meghal, de a sógora Franz Eich tovább viszi a céget, és amikor fölnő az ifjabb Anton Dreher, akit egy Dreher Antalként ismerünk, elkezd virágozni ez a sörbirodalom.
1: A sörbirodalmak virágzása magával hozott egyfajta társadalmi jelenséget, és egy bizonyos gasztronómiai hullámot is.
2: Igen, azt kell látni, hogy a sörnek 1949 után, és majd mindjárt visszacsatolunk a polgári időszakba, a sörnek lett egy negatív konnotációja. Tehát ugye mi történik 1949 után? Magyarország bekerül a szovjet érdekszférába, része lesz a béketábornak nevezett szovjet szatellit államok közösségének, ami azt is jelenti, hogy piacgazdaság helyett tervgazdaság irányítja különféle folyamatokat a piacon, illetve hát éppen, hogy nem a piacon, mert ennek a lényege, hogy a tervgazdaság az létezik, de nem működik. Hogy érintette ez a sörfőzdéket és gyárakat? A sörfőzdéket azokat beszántották, a sörgyárakat államosították, és az volt a cél, hogy a magyar dolgozó egy olcsó, mindenki által megvásárolható sörhöz jusson hozzá, ez viszont kibékíthetetlen ellentétben van a minőséggel. Tehát nincs valódi piaci verseny, a cél pedig az, hogy bárki meg tudja venni a sört, és innentől kezdve válik a sörnek a hírneve, hát majd olyan értemben rossz rá, hogy azt terjesztik róla, hogy az ilyen proletáritól, bocsánat a kifejezésért, olcsó, igénytelen, de bezzagobor. Ezzel szemben a két háború közötti időszakban és a monarchia idején sokkal inkább urbánus városi italnak számított a sör, elegánsabbnak számított, mint a bor, mert bort mindenhol lehetett termelni, persze voltak kiváló borok, félreértés ne essék. A sörnek azért volt egy ilyen polgári attitűdje. Például a kokáé Krúdi Gyula többet ír a sörről, mint a borról, ugye a magyar gasztronómia avatott szakértője. És ez a fajta hírneve, ez a fajta pozitív kicsengése a sörnek, ez szenves súlyos fogyatkozást 1949 után, és ezt a hírnevét kapja vissza lassan, de biztosan az elmúlt évtizedekben.
1: Nagyon érdekes az is, hogy milyen receptek kapcsolódnak a sörhöz, erről is beszélni fogunk. Folytatódik tehát ma Katona Csaba történésszel a Budapesti Történetek sorozatunk, ebben egészen konkrétan ma a budapesti sörtörténet, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunkban a főszereplő ma a sör, a sörgyártás, a sörgyárak és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a társadalmi jelenségek. Ezekről már majdnem mindről beszélgettünk szakértő vendégemmel, akivel a budapesti történetek sorozatot visztük, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Szóval receptek, Csaba, receptek és gasztrosztorik, amik a sörhöz és a sörgyártáshoz, a sörgyárakhoz kapcsolódnak. Sörkorcsolják, ugye azonnal ez jut az embernek az eszébe.
2: Na hát egyetlen a következő, sörrel remekül lehet főzni. De Magyarországon természetesen a borral való főzésnek van nagyobb hagyománya, tradíciója, érthető módon. Ezt a történeti Magyarország, másképp fogalmazva a Kárpát-medence egészének területén megteremnek a bugyós gyümölcsök, ekképpen a szőlő is. Tehát a bor dominanciáját azt nagyon sokáig el kell fogadnunk, hogy így volt, nincs ezzel semmi gond. Ma egyébként, hogy oltom, több sört isznak, mint bort, de ugye tempura mutantur. Viszont a bor savasítja a ételt, amiben beletesszük, és ezért aztán, ha mondjuk vörösboros marhapörköltet csinálok, kevéssel a végerdőt kerül bele egy pici bor, hogy kicsapja az alkoholt, mert hogyha túl hamar beleteszem, akkor egyszerűen a rostokat összerántja. Ezzel szemben a sör az lúgosít, tehát puhítja a húst. És akkor rögtön mondok egy olyan receptet, ami eredendően cseh, de azért a monarchia idén sok felől meg lehetett találni. Vegyünk egy kacsát, a kacsavörös húsú szárnyos az előkelő bételek közé tartozik, na most ezt berakom egy tepsibe. A tepsivel állítok egy olyan másfél liter vörös sört, és mindjárt elmondom, mi az, az nagyon jó összhangban van vele. A vörös sör, csehül polotmávi, szó szerint félsötétet jelent, magyarul félbarnának mondják, de igazából mindig csak vörösnek hívja, egy maláta hangsúlyos sör, minimális komlózással, tehát nem a keserűség jelenik meg benne dominánsan, hanem a maláta pörkölése során visszamaradó cukor picit édesebbé teszi. Kicsit ilyen karamelles íze van. És ez, hogyha ebben párolom a kacsát fólia alatt, úgyhogy mellé pakolok még mondjuk hagymát, meg gyökérzöldséget, meg répát, meg zöldet, meg bármit, akkor ez gyakorlatilag fűszerként ízesíti meg az alapanyagot, és még egy picit rápirítok, és kétféle módon járhatok el, vagy összetud mixolom a zöldségekkel ezt a nagyon finom sörös levet, és akkor lesz egy sűrű szaftom, vagy a B-verzió, hogy kiszedem a zöldségeket, kiszedem a kacsát, és akkor köretnek mondjuk olyasmit teszek mellé, hogy rizs vagy krumplipüré, amire pedig a híg levet tudom rátenni, mert azt felfogja. Az egésznek a lényege, a sörrel remekül lehet főzni. És akkor azt mondom a legismertebb receptet, hát ez a sörös csülök. Hiszen csülköt csinálhatunk láger vagy pils típusú sörrel. De mondjuk egy füstölt csülök mellé, ha odarakok egy stout, vagy egy porter típusú, vagy akár egy füstös, egy ráóbírt, akkor abból valami egészen csodálatos ízkombinációkat lehet előcsalogatni. Arról nem beszélve, hogy ahogy van borvacsora, és minden bor mellé oda lehet rendelni kiváló ételeket, van sörvacsora is, vagy sörebéd. Az egésznek a lényege pedig a következő, hogy a sör nagyon-nagyon változatos ízvilágból tud hozzánk szólni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy na de a leves és a desszert amellé lehet sör tenni? Hogy ne lehetne, csak a leves, mondjuk ne egy orvalló húsleves legyen, ami egy hígleves, hanem legyen mondjuk egy gombakrémleves, tehát ilyen szalonnacsipszel, kis szarvasgombával, és amellé már egy jó ipát, vagy epát olyan módon mellett mellé rendelni, hogy tökéletes összhang alakul ki, ami pedig a desszertet illeti. Egy mondjuk egy vaníliás desszert mellé, egy könnyű édes kis búzasör, vagy mondjuk egy csokis desszert mellé, egy porter vagy egy stout, egészen tökéletes választás, és csodálatos összhangban vannak az ízek.
1: Nagyon érdekes az is, hogy hogyan maradnak meg ezek a receptek, és hogyan kapcsolódunk ehhez például a sörtésztához, ugye, ami gyakorlatilag egy sörrel készült palacsinta tészta, és az is klasszikussá vált már, sőt, az majd, hogy nem a hétköznapokban is jelen van. Van olyan sörrel készült étel, amihez kapcsolódik, olyan legendás, elképesztően érdekes és vidám történet, vagy akár nem vidám, mint mondjuk a Rigó Jancsi sztori?
2: Ennyire direktben sörös sztorit nem ismerek, ami konkrétan ételhez kapcsolódik, de hogy mennyire jelen van a magyar konyhában is a sör, hadd idézzek egy klasszikust, ez a fogas orli módra, vagy akármi orli módra. Na és ugye mi az orli módra? Sörtésztába vagyunk burkolva, az alapanyag legyen az hal, vagy bármi egyéb. Következésképpen, amikor azzal a kritikával találkozom, hogy ezek ilyen modern felhangú dolgok, hogy a sör és a gasztronómia az megpróbál betörni így az étkezéssel kapcsolatos élvezeteknek a csúcspontjára, ezt most találták ki, egyáltalán nem így van. Tehát igenis helye van a sörnek a csúcs gasztronómiában is. tényleg azt tudom erre mondani, hogy ami nekem egy nagyon régi becsípődés, amikor azt hallom valakitől, hogy én nem szeretem a sört, én azt szoktam válaszolni, hogy nem, csak még nem találkozott azzal a sörrel, amit szeret.
1: Aha. Hogyan lehet összebarátkozni a sörrel? Végezetül erről még beszéljünk, mert ugye a keserűsége miatt nagyon sokan idegenkednek tőle, természetesen itt most a gasztronómiai élményről és a sör történetéről beszélünk, és természetesen a fogyasztását csak felnőtteknek szabad.
2: Nagyon egyszerű összebarátkozni, kóstolni, minél többet. A sör keserű, ezt sokszor lehet hallani, igen, a bizony típusú sörök keserűek, de például az előbb általam említett félbarna avagy vörös sör kifejezetten édes kis ízhatású, mert messze nincs benne annyi kumló, mint mondjuk a valóban nagyon keserűnek számító pilzeniben. Ez stout, vagy egy porter, a fekete sörök, ezekben is megtalálható az édes kis kávé és csokoládé és ízvilág. Nem beszélve az ízesített sörökről, hiszen ma már gyümölcsös sörökkel is lehet találkozni nagyon sok helyen. Nagyon nem fogalmazva a sör, olyan változatossággal tud meglepni minden bátran kóstoló embert, hogy előbb-utóbb meg fogja találni hozzá. Ennek egyetlen feltétele van, nyitott szívvel és nyitott lélekkel közelítsünk hozzá, kóstoljuk meg, adjuk meg az esélyt az italnak, ha azt mondjuk, hogy kevésbé ízlik, kóstoljunk meg egy másikat, ha pedig ízlik, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak remek sörök, nem csak a keserű ízvilág felől közelítve.
1: Természetesen mindez csak a 18 éven felettiekre vonatkozik, a felnőttekre.
2: Szigorúan.
1: Katona Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár történészének köszönöm szépen, hogy újra velünk volt, a budapesti történetek sorozatunk pedig hamarosan újra folytatódik majd.
2: Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a hallgatóknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A budapesti történetek sorozatunk mai főszereplője a Magyar Országház, vagyis a budapesti magyarországi parlament. Nyilván, hogyha az ember leginkább ikonikus épületre gondol Magyarországon, akkor szerintem azonnal az Országház az, ami beugrik, és nyilván nagyon sokan tisztában vagyunk ennek a részletes történetével, de azért van pár olyan dolog, ami mellett egyszerűen nem mehetünk el említés nélkül. Először is, ahogy ezt a csodás Magyarország is írja, szögezzük le, hogy a parlament szó tulajdonképpen az Országházban ülésező testületet jelenti, ugyan sokan hívják ezt a lenyűgöző épületet magát parlamentnek, de a helyes megnevezés valójában Országház. Ez az impozáns budapesti alkotás 17 éven át, 1885-től 1902-ig épült, Steindl Imre építész tervei alapján sajnos a tervező maga nem érhette meg az átadást, ugyanis 5 héttel az esemény előtte elhunyt. Az építkezés során fontos kikötés volt, hogy a Magyar Országház építéséhez csak és kizárólag magyar alapanyagokat használhatnak, hazai iparosok és gyártók bevonásával, sőt, a díszítésben is a Kárpát-medencében honos növényvilág köszönjön vissza. Ezek a kitételek meg is valósultak, mindössze a gránitoszlopokat hozatták külföldről. Érdekesség még ehhez, hogy ezekből az oszlopokból mindössze 12 darab készült az egész világon, és ebből 8, ami országházunkban van, további 4 pedig Nagy-Britanniában. Egészen elképesztő számadatok is kötődnek az országházhoz, az építéséhez nagyjából 40 millió téglát használtak fel, és mintegy 40 kilogramnyi 22-23 karátos arany díszíti az országházat. Az épület alapterülete közel 18 ezer négyzetméter, a homlokzaton 90 kőszobor található, az épületen belül pedig további 162 szobor látható. A bent futó vörös szőnyeg majdnem 3 kilométer hosszú, 27 kapun keresztül lehet bejutni, és az év napjai számának megfelelően az országház összesen 365 kisebb-nagyobb toronnyal is rendelkezik. Ami a ház stílusát és méreteit illeti, az alaprajz barokk, a homlokzat a gótika stílus jegyeiből merít, a mennyezeten pedig reneszánsz formajegyek találhatóak. A Dunával párhuzamos épületszárny hossza 268 méter, a legnagyobb szélessége pedig 123 méter. A kupola tornya 96 méter magas. Ahogy az országháznak minden egyes szeglete gondos tervezés alapján készült, nem véletlen az épület kialakítása sem, amely fontos politikai és történelmi üzeneteket hordoz. A középen kimagasló kupola egyrészt a törvényhozás egységére utal, másrészt az egykor két kamarás rendszerben működő országgyűlésnek megfelelően az alsóház és a felsőház együttes üléseinek adott helyet. A kupola két oldalán kapott helyet az alsóházi és a felsőházi ülésterem, melyek kialakítása teljesen megegyezik, szimbolikusan utalva arra, hogy a két ház egyenlő jogokkal rendelkezett. Mit láthatunk akkor, hogyha ellátogatunk a Magyar Országházba? Általában évi 700 ezer látogatója van, több nyelven beszélő, szakképzett idegenvezetők kísérik el a látogatókat ezen a nagyjából 50 perces élménydús túrán, amely során nyilván megcsodálhatjuk a világ egyik legnagyobb parlamentjét, vagyis országházát. Az útvonal, amit bejár ilyenkor a látogató, az első a 17-es városi lépcsőház. Ez a szobrokkal és színes üvegablakokkal teli aranyozott és díszfestékkel gazdagított folyosó vezet a pompázatos főemeletig. Aztán ott van a főrendi házi ülésterem. A régi főrendi házi ülésterem a konferenciák helyszíne, kiváló az akusztikája, és többszintes karzattal rendelkezik. Ez a terem szlavóniai tölgyből készült kazettákkal és sűrű aranyozással van díszítve, a főfalon pompáznak Magyarország uralkodó családjainak festett címerei. Aztán, ha tovább megyünk a látogatás során, ott van a főrendi házi társalgó, amely társalgót Európa legnagyobb kézi csomózású szőnyege mellett régi magyar népcsoportokat és mesterségeket megidéző, a pécsi zsolnai gyárban készült szobrok díszítik. A következő megálló a kupola csarnok. Itt 2000 óta őrzik a nap 24 órájában a magyar szent koronát és a koronázási jelvényeket. A magyar uralkodók aranytalapzaton, aranybaldahin alatt felállított szobrait is meg lehet ott nézni. Aztán ott van persze a díszlépcsőház is, az országházi látogatás utolsó állomása, ám ott még meg annyi pazar látnivaló akad. A mennyezeten Locz Károly festőművész munkáiban, a tér két oldalán pedig Rót Miksa káprázatos díszes üvegablakaiban gyönyörködhet, aki ellátogat az Országházba. Itt található az a bizonyos, már említett, nagyon különleges 8 gránit oszlop is. Ez tehát a Magyar Országház története, érdemes ellátogatni egyszer oda.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És most egy újabb klasszikus gyönyörűség a budapesti történetek sorozatunkban. Budapest egyik legszebb épülete, bár nagyon sok szép épület van itt Budapesten. Az kétségtelen, hogy ezek között, a gyönyörű épületek között ott van a Dobogón, az Ybl Miklós által tervezett neoreneszánsz stílusú palota, ami több mint 130 éve várja az opera és a balett műfajának a szerelmeseit, vagyis a Budapesti Állami Operaházról beszélünk. Az épületbe évente több ezer turista is ellátogat, mint egy múzeumba, hogy megcsodálja Budapest egyik legjelentősebb műemlékét, ami az Andrássy út, vagyis az eredeti nevén Sugár út kiépítésével a 19. század végére kialakult Pest városképje, és ebben jelentős szerepet foglalt el már akkor is egy terv, ami felvetődött korábban már, az önálló operaház létrejöttének a gondolata, tehát a Sugárút látképét, ami Pest városképéhez kifejezetten erőteljesen kívánt igazodni, ehhez kellett még valami igazán jelentőségteljes, monumentális, elegáns épület, és így aztán azt is tudták, hogy ennek létre kell jönnie, meg kell építeni az operaházat, az építkezésre annál is inkább szükség volt, mert az akkori Nemzeti Színház egyre kevésbé tudott egyszerre eleget tenni a drámai darabok színreviteléhez és az opera játszásokhoz kapcsolódó követelményeknek. Lunyai Menyhért miniszterelnök felvetésére Orci Bódog, a Nemzeti Színház igazgatója 1872-ben egy beadvány formájában vázolta fele az átfogóbb tervezetét, majd 1873-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és maga első Ferenc József osztrák császár és magyar király szintén hozzájárult a kezdeményezéshez. Tervpályázatot írtak ki, amelyre 6 építészt hívtak meg, Ybl Miklóst, Steindl Imrét, Skalnicki Antalt és Linz Bauer Istvánt. A külföldi mesterek közül Ferdinand Felmert és Ludwig Bonstettet is. A beérkezett munkák közül a zsűri nagy szavazat többséggel Ybl Miklós pályaművét tartotta megvalósításra érdemesnek. Az építési programot Podmanicki Frigyes, a tervpályázat bíráló bizottságának az elnöke és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az alelnöke határozta meg, amiben fontos kitétel volt az is, hogy a kivitelezést csak magyar mesterek végezhetik, és a felhasznált anyagok is kizárólag Magyarország területéről származhatnak. Ybl Miklós teljesítette ezt a kérést 5 kivétellel, a márványburkolatok Carrarából, a gránitoszlopok Ausztriából, a tölgy és cédrus burkolatok Olaszországból, a színpadtechnika Bécsből, a csillár pedig Mainzból érkezett. Az építési engedélyt 1875-ben adták ki, de az eredeti tervet többször át kellett dolgozni, hiszen első Ferenc József azzal a kikötéssel engedélyezte a megvalósítást, ha a pesti operaház nem lesz nagyobb a Bécsinél. Ybl aztán a legfelső páholy emeletet ezért elhagyta, csökkentette az előcsarnok méretét, és ezzel arányosabbá tette az épületet, ami keresztben és hosszában is szinte teljesen szimmetrikus. A művészi alapgondolat azonban nem változott, az architektúra és a díszítések mind a zene erejét kívánják kifejezni, sőt támogatni, utóbbiak antik mitológiai történetek és figurák segítségével. A megnyitő előadásra 9 évvel később, 1884. szeptember 27-én került sor, azonban az ünnepség majd, hogy nem botrányba fulladt, mint ahogy azt a 2014-es őszi újrajátszásnál is láthatták a jelenlévők. A Sugár úton összeverődött tömeg nem csak kívülről, hanem belülről is látni akarta az arannyal, márvánnyal, freskókkal gazdagon díszített épületet, amelynek építése rengeteg pénzbe és nem kevés adóforintba került. Ráadásul az eredetileg 4 évre tervezett kivitelezés elcsúszott 9 évre. A megnyitót már csak emiatt is óriási érdeklődés övezte, a belépőjegyek ára akkoriban 2 lónak az árával vetekedett, ami óriási összeg volt. A szemrevételezésre ez az alkalom soha vissza nem térőnek tűnt, úgyhogy összeverődött a tömeg. A díszelőadáson pedig, ahol első Ferenc József császár is részt vett, a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc, illetve fia Erkel Sándor vezényletével. Ez az operaház története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ENSZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés.

0: kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Buzás Dóra, Life is Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jól lenni, tényleg jól lenni. Mitől függ az egészséges életmód, pontosabban függ a mentális és a lelki egészségtől, és hogyha igen, akkor hogyan hatnak egymásra? Mindenféle irányból megbeszéljük majd, de szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy az egészséges életmód az most nagyon divatos magunkra figyelni, divatos az én idő, és az, hogy elinduljunk magunk felé, na de hogy ezt tényleg megtegyük, ahhoz meg kell tenni konkrét lépéseket, és akkor az már azt feltételezi legalábbis számomra, hogy valamennyire tisztában vagyunk legalább azzal, hogy mentálisan és lelkileg hogyan állunk éppen.
2: Hát figyelj Petra, szerintem amúgy nem feltétlen van összefüggés ennyelőre a kettő között, mert például a mozgásban most nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan kezdenek el mozogni, de nem annyira tudatosan. Tehát például tök tipikus, jönnek december 31-én az újévi fogadalmak, hogy na már pedig most jövőre minden alkalommal, és akkor január-februárban tele vannak az edzőtermek, de utána bemész márciusba, és kong az ürességtől. Uh-huh. Mert nem azért kezdenek el az emberek mozogni, mert hogy van egy rálátásuk arra, hogy hogyan lesznek jobban, vagy milyen hatással lesz az életük, hanem azért, mert mindenki ezt megfogadja, akkor megfogadom én is. Tehát sajnos ebben azért van még egy ilyen tényező, de ha már fordítva indulunk neki, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért kezdünk el mozogni, és azért vágunk bele egészségtudatosabb életmódokba, akkor igazad van valóban.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé vagyunk egészségesek lelkileg és mentálisan, mint mondjuk a múlt században voltak?
2: Mindenképp fejlődünk, uh-huh, és javulunk, és haladunk ebben előre.
1: De a régi időkben, tehát mondjuk a tanyavilág, lassúbb élet, social media felületek előtt nyugodtabbak voltunk? Lelkileg egészségesebbek voltunk, mondhatjuk ezt?
2: Biztosan. Aha. Igen, biztosan, hogy egészségesebbek voltunk. Ha most a social médiát behoztad, mint példát, nem volt olyan összehasonlítási alapjuk az embereknek.
1: Nem volt ez a folyamatos elvágyódás, nem? Hogy máshol minden jobb lenne, ő más is nyaral, elutazott, akármi.
2: Igen, igen. Az összehasonlítgatás, az elvágyódás, a másokhoz való megfelelés, vagy a mások elvárásainak való megfelelés, ezek abszolút nem voltak, és volt az életünknek egy olyan aspektusa, a fizikai aktivitás, ami folyamatosan az életük része volt, és ez nagyon jótékony hatással van a lelki egészségre is. Úgyhogy ők ennyivel is előrébb voltak, hogy mivel adott volt a mozgás, ezért jobban voltak.
1: Mit jelent az, hogy valaki mentálisan és lelkileg egészséges? Vannak-e ennek mutatói például?
2: Alapvetően ezt szokták abban mérni, vagy hát sokan abban mérik, hogy így jól vagyok, vagy oké vagyok, sőt azért messze megyek, sokan ezzel nem is foglalkoznak, és nincs rálátásuk arra, hogy az ő mentális, vagy szellemi, lelki egészségük hol tart, de alapvetően ez egy tök összetett dolog, és hogy én azt mondanám, és hogy ez egy ilyen nagyon szubjektív, saját maga számára is használható mindenkinek mérőeszköz, az, hogy látod azt, hogy hogyan reagálsz az élet kihívásaira, hogy tudsz-e rugalmas lenni ebben az iszonyatosan intenzíven és gyorsan változó és fejlődő világban. Tudsz-e kapcsolatban maradni önmagaddal, milyen döntéseket hozol? Ha ezeket vizsgálod, és úgy érzed, hogy ezekkel oké vagy, és tényleg önazon vagy, olyan döntést hozol, amit 10-ből 9-szer meghoznál, ha nem vágsz földhöz az, hogy már hónapra újra kell tervezni az egész napodat, mert éppen valami úgy alakul az életedben, hogy mindent felülír, és ezekkel oké vagy, akkor jól vagy mentálisan.
1: A vendégem Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, arról beszélgetünk ma, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és mentális egészséggel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Sziasztok, Zóra vagyok. Hallgassátok meg az új dalomat, ez a Mámor.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség, és ezek összefüggése az egészséges életmóddal. Mit tehetünk meg ennek érdekében? Honnan tudjuk, hogyha valami nincs rendben a három közül valamelyikkel? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra, Life és Business Coach-sal, a Rákutatók Alapítvány tanácsadójával. Dori, mond, mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elinduljunk egy sokkal egészségesebb állapot felé, mentálisan és lelkileg, illetve hogyha nem feltétlenül most a táplálkozásról és a mozgásról beszélünk, akkor mi az, ami a leginkább elő tudja segíteni a mentális és a lelki egészséget, amiért egyébként érdekes módon most már nagyon sok helyütt a világban küzdenek és kampányolnak, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni magunkat, tehát hogy ez világszinten érvényes, hogy a mentális egészséggel gondja van az embereknek.
2: Igen, ez így van, ez ma már egy ilyen első világ problémája. Alapvetően nagyon fontos az, hogy a fizikai és a testi jóléthez szükség van a lelki és a mentális egészséghez is. És amit mindenképp meg tudsz tenni magadért, hogy lelassítasz. Mert egyszerűen ebben a rohanó turbulens világban nincs lehetősége az embereknek az önvizsgálatra, az önreflexióra, és annyi inger és információ írja az embereket, hogy egyszerűen ezt földolgozni szinte lehetetlenség. Tehát amit első lépésként meg tudsz tenni magadért, az, hogy néha megállsz és lassítasz. És keresel egy olyan területet, felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, amiben le tudok lassulni. És legyen például az egy zuhanyozás, hogy kicsit tovább ott vagy helyben, vagy jelen vagy, és adsz magadnak időt arra, hogy megérkezz, és ne csak gyors zuhany és bezuhany az ágyba. Hanem próbálj meg az életnek, vagy próbáld meg az életnek egy olyan szeletét megtalálni, amire van rá hatásod, gyorsan át tudod formálni, könnyen beiktatható, és teret és lehetőséget ad a lassulásra. Emellett, ami ilyen hatalmas minőségbeli változást tud okozni, de sokkal komplexebb azért ennél, az az alvás. Ha már jól alszol, akkor jól tudsz lenni. Nagyon sok mindenre kihat az alvás minősége.
1: Mégsem veszük viszont komolyan, tehát hogyha valaki elvesz időt, akkor általában az alvástól veszi el az időt. Az a furcsa.
2: Igen, hát abból a legkönnyebb lecsippenteni, pedig nem szabadna. Tehát, hogy ma már azért azt mutatják a kutatások, hogy 7-8, de képzeljétek el, sőt, még a 9 óra alvás is szükséges egy felnőtt ember számára ahhoz, hogy jól funkcionáljon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ki az, akinek van ideje 9 órát aludni. Én nagyon szeretnék, de nem tudok. De ez tök fontos lenne. És hogy ezen belül is, ami már tényleg egy külön tudományág felé mutat, az az, hogy az alvás fázisaink között szerepeljen a mély alvás, és legyen lehetőségünk teljesen kicsekkolni alvás közben is föltöltődni. És ez nyilván, ha a mennyiség nő, akkor a minősége is tud egy idő után javulni. Ez nagyon fontos. És még egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, amivel ugyan ez a mozgás kategóriába tartozik, de nagyot tud előrelépni a saját egészsége érdekében, az, hogy a lift helyett válasszátok a lépcsőt.
1: Kell, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent a stresszevés, hogy miért olyan sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, hogyan függ össze az evés, a kényszerevés, vagy a nem evés a lelki és a mentális egészséggel, vagy annak hiányával. Hamarosan folytatjuk. A műsor vendégem a Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákutatók Alapítvány tanácsadója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség és egészséges életmód, és akkor most jön az evés, a stresszevés, a nem evés, az evés zavarok, és természetesen ehhez kapcsolódva a lelki és mentális egészséghez. Nagyon sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, világszerte. Hogyan kapcsolódik az elhízás a lelki és mentális egészséghez, vagy annak a nem létéhez?
2: Az elhízás az egy nagyon komplex témakör. Van egy bizonyos csoport, akiknél természetesen egészségügyi okok állnak a háttérben, de hogy emellett van egy hatalmas réteg, akik a mentális nem jólétük miatt híznak el. Például a stresszevés, amit hoztál te is, az egy tök jó indikátora az elhízásnak. Nagyon könnyű ebbe belecsúszni. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy nem éhesek vagyunk, hanem fáradtak vagy stresszesek, és azért nyúlunk ételekhez. Ma már használatos a comfort food elnevezés, ami azt jelenti, hogy azért eszel valamiféle típusú kaját, hogy jobban legyél tőle. Ilyen a csoki, ilyen a hamburger, a fast foodok nagy százaléka ide tartozik. Tényleg ez arról szól, hogyha nagyon levertnek érzed magad, előbb nyúlsz ilyen étel után, mint a saláta után, mert salátát rágni nem okoz örömet. Már akinek természetesen. Amilyen nagyfokú az elhízottság a mai modern társadalmakban, az tökre jól mutatja azt is, hogy mennyire leterheltek vagyunk mentálisan, és mennyire nem vagyunk jó állapotban mentálisan. E között, a kettő között szignifikáns kapcsolat van. Amit mindenképp tenni tudsz a változás érdekében, hogy figyeled azt, hogy mikor, milyen típusú étel után nyúlsz. Hogyha este leülsz a tévé elé, közvetlenül vacsora után, és úgy érzed, hogy neked rágnod kell valamit, vagy mintha motoszkálna a fejedben a gondolat, hogy te éhes vagy, akkor valami kevés az esélye annak, hogy valóban éhes vagy. Ott érdemes megvizsgálni azt, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, ami kibillenthetett a saját stabilitásodból, ami miatt te evéssel szeretnél kompenzálni.
1: Hogyha ezeket megfigyeljük, és látjuk, hogy mi a helyzet, vagy sejtjük, hogy mi a minta ebben, hogyan tudunk tenni ellene, mert az azért nehéz.
2: Igen, nehéz, és én azt gondolom, hogy az ilyenfajta probléma sosem csak akaraterő kérdése, mert egyszerűen senki sem akarhat folyamatosan enni, senki sem akarja azt, hogy ő elhízottá váljon, hanem egyszerűen ez így bekövetkezik. Amit tenni tudsz, az a tudatosság és az önreflexió. Például vezetsz egy érzelmi naplót, ahol megvizsgálod azt, hogy milyen érzéseid voltak, mik történtek veled a nap folyamán, és utána mi történt veled. Vagy fordítva, ha észreveszed, hogy leülsz a tévé elé rágcsálni, akkor megnézed azt, hogy én most tényleg éhes vagyok, vagy nem. Kívánom én ezt, vagy sem? Történt velem olyan, ami kibillentett a stabilitásomból? Igen, és akkor ő föl tud fedezni azokat a mintákat, amik előhozzák belőled a stresszevést. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeti fázisban önmagad is tudsz ezekre figyelni. Ha nagyon önreflektív és tudatos vagy, akkor tudsz ezekkel bánni, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. Ha viszont úgy érzed, hogy abszolút eluralkodik rajtad, vagy már nagyon komoly testképzavarod, esetleg komoly egészségügyi kategóriába tartozó evészavaraid vannak, akkor mindenképp a megfelelő szakemberhez kell fordulni, minden szégyenérzettől mentesen.
1: Tehát, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, akkor valamilyen szinten, tempóban el tudunk indulni egy egészségesebb élet felé. Ugye azt szokták mondani, és akkor zárásképpen még erről beszélünk egy kicsit, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani. Erre a helyzetre is igaz ez? Vagy ebből a szempontból is igaz ez?
2: Abszolút. Minden lépés egy nagy fokú tudatosságot igényel. Ez ugyanolyan, mint egy futóverseny, hogy egyszerűen mindig fejben fent kell tartanod a saját motivációdat, hogy a következő lépést is meg tud tenni, mert könnyű elfáradni, könnyű kiégni, könnyű ezekből a helyzetekből kilépni, ha nehézé válik. De ha tudod, hogy te azt azért csinálod, mert egészségesebb szeretnél lenni, ha már látod a jótékony hatásait, ha többször sikerült legyőznöd a stresszevést, mint ahányszor benne ragadni, akkor ezek tudnak olyan motivációt adni, amik segítenek fenntartani a folyamatot, de a legnagyobb hatással az van ezekre a helyzetekre, hogyha tudatosan figyelsz és próbálsz mindig jelen tévedni ezekben a helyzetekben.
1: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Buzás Dori, Life és Business Coach-sal még sokat fogunk találkozni itt a Manna délelőttben. Ma arról beszéltünk, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és a mentális egészséggel. Buzás Dori, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója volt tehát a vendégem. Ma köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, akivel ma a szívnek az egészségéről fogunk beszélgetni. Szia Attila, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük onnan, hogy azt tudjuk, hogy a szív mindennek a motorja, az éltetőerő, ami rugónk, a lehetőség szerint minél hosszabb ideig tartó perpétum mobile, tehát ami próbál minket mozgatni addig, ameddig mi hitelesítve vagyunk, de vajon hitelesítve vagyunk-e? Mi mindent befolyásol a szívünk egészsége? Hogyan tudunk erre hatni? Tulajdonképpen ugye ez az első, amikor elindul bennünk az élet, és meghalljuk ezt, akkor halljuk meg, hogy ott van az élet a magzatban.
2: Így van, ugye a szív az tulajdonképpen a keringésünknek, tehát a vérkeringésünknek a motorja, ugye szorosan hozzá kapcsolódik az érhálózat, ami ugye aztán mint egy csőrendszer továbbítja a vért ugye a megfelelő helyre. És ami nagyon fontos, és ez egy nagyon jó példa volt, ugye, hogy a magzatnál is az első, ami elkezd igazából kifejlődni, ugye az a szív, és a szívhangot keresik mindig, és ez nagyon fontos a későbbiekben is, hiszen a szívnek olyan fontos szerepe van, ugye nagyon sokszor, és egy kicsit a másik véglet, ugye, hogy a halál beállt, tehát nagyon sokszor ugye a szív megálláshoz kötik, tehát a szívünk az folyamatosan onnantól kezdve, hogy valaki meghallja az első szívhangot, onnantól kezdve elindul, és életünk végéig jó esetben dobog. És ugye ezért nagyon fontos ez a kérdés, mert ezt ugye el szoktuk hanyagolni, mert hogy nem látjuk belülről magunkat, nyilván ugyanis miért is kéne, és egészen sokszor az a másik vele gond, hogy nem érezzük azt, hogyha gond van vele. Egyébként azt tudni kell, hogy sajnos, hogy például Magyarországon is abszolút vezető halálok a szívérendszeri megbetegedések. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a szívérendszeri betegségekkel az a legnagyobb probléma, hogy általában az egyszerűt, de akkor az viszonylag nagyot. Szerintem a többség azért már így a szívinfarktusról hallott, ugye amikor a szívizomnak egy része elhal, és ugye van egy szívmegállás, aztán egy újraindulás, vagy hát ugye általában ez azért magától is megtörténik, de van, amikor ehhez segítség kell. De ami nagyon fontos, és szerintem ez egy nagyon jó az, hogyha megelőzzük a problémákat, és megfelelő tápanyagok támogatjuk, akkor ezek azért nagy részben elkerülhető betegségek, vagy problémák, és talán itt az kiemelten az, ami szerintem az egyik legnagyobb gond, az, hogy a mozgáshiány, mint népbetegség, az ehhez nagyon-nagyon erősen hozzátesz.
1: Tehát gyakorlatilag a szívnek azt kell, hogy tornáztassuk?
2: Így van, így van. Tehát az, ami a lényeg, hogy folyamatosan használjuk, terheljük, ugye ezzel edzük tulajdonképpen a szívünket és a keringésünket is, és ez az egyik legjobb, hanem a legjobb prevenciós módszer egyébként a szív problémák megelőzésére. Nyilván nagyon fontos a megfelelő tápanyagok, itt azért a Q10 és az omega-3-at kiemelném, mint nagyon fontos tápanyag a szív és a keringés szempontjából. Ugye a Q10-nél, ami mint egy koenzim, azért lett kiemelten nagyon fontos, mert például nagyon sok gyógyszer bizonyítottan csökkenti ennek a felszívódását, tehát ott esetben lehet, hogy szükség van külső pótlásra is, illetőleg az omega-3-at szerintem már erről is azért a hallgatóság hallhatott, ugye itt leginkább a halaknak a mennyisége befolyásolja az omega-3 bevitelünket elsősorban, ugye az elfogyasztott halételek, sajnos ugyanebben a magyar statisztika szintén nem túl acélos, hát ugye mi egy körbezárt ország vagyunk, ugye nekünk nincs saját tengerpartunk, emiatt ugye nagyon kevés a friss hal fogyasztás, és sajnos nagyon-nagyon alacsony mennyiségben fogyasztunk halakat.
1: Uh-huh. Tehát ezt például tudjuk pótolni étrendkiegészítőkkel, mint mondjuk a krillolaj kapszulák, vagy hasonló halolaj kapszulák.
2: Így van, így van. Egyrészt, ami nagyon fontos, hogy táplálkozásból vigyünk be azért, amennyit tudunk, ilyen halakat, tengergyümölcseit. Nálunk nyilván rá vagyunk kényszerítve arra, hogy a fagyasztottból gazdálkodjunk, illetőleg azért vannak jó folyami halak is, bár ezeknek azért hozzá kell tenni, hogy az édesvízi halaknak az omega-3 tartalma azért jóval alacsonyabb. Ennek ugye az egy oka van, hogy a tengeri halak is ezeket az omega-3 zsírsavakat ugye algákból szedik össze és tárolják el magukba, amit mi meg elfogyasztunk, de nyilván célszerű ezeket kiegészítőből pótolni.
1: Akkor ez azt is jelenti, Attila, hogy az északi népek, akik, illetve a déli népek, tehát a Mediterránumban és az északi országokban élőknek sokkal egészségesebb a szívük emiatt?
2: lenne, ha a fogyasztási adatok ezt igazolnák. Az északi népeknél ez egyértelműen kevésbé probléma, ott azért a hal szerencsére igen. Sajnos a déli népeknél azért ez ma már egy olyan probléma, amivel foglalkozik. Nyilván ők azért fajlagosan többet fogyasztanak hozzánk képest, tehát kevésbé van rá feltétlenül szükség, de sajnos azért ott sem teljesen igaz már ez az egyenlet.
1: A műsor mai vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, akivel ma a szív egészségéről és annak a támogatásáról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kristóf, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, akivel ma a szív egészségéről és annak a támogatásáról beszélgetünk. Beszélgettünk már eddig a halfogyasztás fontosságáról, a mozgás fontosságáról, az élet kezdetét jelentő szívdobbanásról. Hogyan tudunk preventívek lenni a szívünk egészségét illetően, Attila?
2: Ami szerintem kiemelten fontos, az az, hogy járjunk el szűrővizsgálatokra. Én azt gondolom, hogy a szívérendszerrel kapcsolatban önmagunknak nagyon kevés visszajelzést tudunk kapni. Talán ma már ezek az okos eszközök, tehát ugye akár ilyen okos óra, okos gyűrű, ezek azért valamennyire képesek például olyan korai, például ritmuszavart kiszűrni, aminél még nem feltétlenül érezzük a tüneteket, de nyilván ezért ennél hatékonyabb az, hogy ha megfelelő időben is, tehát rendszeresen azért járunk alapvető szűrővizsgálatokra, ahol például egy EKG-t megnéznek, illetőleg én azt gondolom, hogy főleg az idősebb korosztály számára, illetőleg az, aki már valamilyen például kezelt magas vérnyomás betegséggel, ezt akár évente, fél évente érdemes megismételni. Vannak olyan plusz kiegészítő diagnosztikai lehetőségek, mint például az artériás érvizsgálat, ami ugye nem szorosan a szívhez kapcsolódik, hanem az inkább ugye az érfalak állapotát vizsgálja, de például, hogyha az érfal merevség magasabb fokú, akkor például a szívizomnak is több terhelés jut a normális szükséges mértéknél.
1: Mit tehetünk meg annak érdekében, hogy ezeket mind megtesszük, hogy a lehető legjobb eséllyel induljunk egy hosszú és egészséges élet felé, illetve a kérdés második része az, hogy a szívünk egészsége és az annak érdekében megtett minden dolog, úgy mint a táplálkozás, az életmód, a mozgás, stb. Az jelenti-e azt, hogy egyébként úgy unblock egészséges a szervezetünk?
2: Természetesen igen, tehát hogy alapvetően vagy a mi filozófiánk az ebből a szempontból, hogy ugyanúgy rendszerben kell gondolkozni, és tényleg abszolút a motorja a rendszernek az a szívünk. Tehát az, hogyha az egész rendszer jól működik, ott vannak a szükséges tápanyagok, az életmódunk leköveti ezt egyébként, tehát itt gondolok a mozgáskultúra kialakítására és a mozgásritmus fenntartására, akkor azt gondolom, hogy igen jó eséllyel csökkentjük ezeknek a kockázatát, és sosem késő elkezdeni, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki most ébred rá, legyen ő bármennyi idős, hogy neki életmódot kell váltani, az sosem késő, és nincs olyan, hogy túl késő, tehát azt gondolom, hogy akinek nehezére esik akár a mozgás, mert egyébként nem volt benne része az elmúlt x évben, vagy x 10 évben, akkor is el lehet kezdeni, és például amerikai kutatásból bizonyították azt, hogy ez a mozgás is sokszor nem jelent többet, mint a napi rendszeres séta. Tehát, hogy semmilyen intenzív dolgot nem kell mögé képzelni, hanem bizony-bizony a napi fél óra, egy óra séta is már bőven elég ahhoz, hogy a szükséges prevenciót megtegyük. Tehát nem mindig feltétlenül a sport az, ami elsődlegesen jó, hanem az, hogy egy olyan mozgásritmusra legyen a napunknak, amiben van legalább fél óra egy tempóban, egy húzamban végzett mozgás, ami abszolút ugye edzi tulajdonképpen a szívünket és a keringésünket.
1: De gyakorlatilag ez a kardiomozgás, amit olyan sokszor hallunk emlegetni az edzőtermekben, vagy személyi trénerektől is, vagy egyáltalán bárkitől, aki a mozgást életvitelszerűen éli, vagy aki rendszeresen mozog. Mit jelent a kardiomozgás? Mit jelent a pulzustartomány és a zsírégetés, és hogyan kapcsolódik össze ez a szívvel?
2: Ugye a kardiomozgás ugye az az ideális mozgástempó és szívritmus, amikor egyébként a leginkább edzik a szívünket. Ugye ennek vannak különböző formái, ugye van olyan, ami ugye egy tempóba végzett, ott ugye egy alacsonyabb pulzussal viszonylag viszont hosszabb ideig tart, illetve vannak ezek az úgynevezett intervall vagy szakaszos edzés módszerek, amikor ugye rövidebb etapra kap egy intenzívebb időszakot, aztán jön egy pihenő időszak, ami azért nem a leállás jelenti, hanem ugye csökkentjük az ellenállást vagy a tempót. Ezt igazából érdemes edzővel meghatározni, hogy melyik a jó melyik a jó módszertan, mert ez egyénileg változik, hogy kinek mi az ideális.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyerekeknek a szív egészsége a lehető legjobb starttal tudjon indulni az élet felé?
2: Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, az a mozgásnak a biztosítása, tehát hogy legyen meg már gyerekkorban, alakuljon ki a mozgásrutin, tehát legyen meg az a szokásnak a hatalma, hogy van igény arra, hogy mozogjon a gyermek, illetőleg az, ami szerintem átételesen nagyon fontos, és ugye sajnos szintén ugye egy abszolút korabeli vagy korunkbeli probléma az, az, hogy legyen meg a táplálkozásnak a ritmusa.
1: Ez mit jelent?
2: Az leginkább az, hogy a cukor és az édességfogyasztásnak a korlátok közé, erős korlátok közé szorítása. Mert sajnos az, az, az egy probléma. Tehát azt gondolom, hogy a mai gyerekeknél az, hogy a nagyon sok esetben ez az édességfogyasztás, ez egy komoly küzdelem, és itt nem feltétlenül a megfelelő kis mennyiségben elfogyasztott csokival van a probléma, hanem amikor ennek a határai megszűnnek.
1: És ha már említettük a cukrot, akkor beszélni fogunk a következőkben arról, hogy mik a legnagyobb ellenségei a szívünknek. A vendégem Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó. A szívegészségéről beszélgetünk ma, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy mik a szívünk legnagyobb ellenségei. Miről kéne lemondanunk teljesen, vagy részben, de rendszeresen?
2: Én azt gondolom, hogy nincs feltétlenül olyan, hogy teljesen egyértelműen rossz tápanyag, már a természetes tápanyagokról beszélünk. Itt nyilván az, ami én azt gondolom, hogy szerintem mindenkinek el kéne kerülni messziről, hogy ezek a nagyon feldolgozott, ez az ultra feldolgozott élelmiszerek, amik már nem nagyon emlékeztetnek a természetes élelmiszereinkre. Ugye ezekből sajnos egyre többet fogyasztunk. Én azt gondolom, hogy ha megvan a kellő mozgásritmus, tehát a kellő aktivitás a napnak, és nem esszük túl magunkat, akkor nem feltétlenül van olyan, hogy jó meg rossz tápanyag. Ami talán a leginkább probléma a szívérendszer kapcsán, az ugye a túlzásba vitt energiamennyiség, ugye ez a zsírkészleteknek a lerakódása, ugye az elhízás problémája, az mindenképpen egy nagyon ide kapcsolódó probléma, és sajnos ugye az elhízás statisztikában szintén a magyar statisztika az nem túl acélos, hát sajnos ugye benne vagyunk a világ 3 vagy 4 legelhízottabb nemzetek között arányosan. Tehát azt gondolom, hogy az elhízás az, ami inkább a probléma. Ez nyilván nem feltétlenül azt mondom, hogy most akkor, ha ne együnk szalonnát, és akkor ettől jobb lesz a szívünknek, mert ez nem feltétlenül igaz. Itt nyilván a mennyiségek és az arányok megtartása, ami a kulcs.
1: Összefoglalásképpen akkor mik a legfontosabb tények, tényezők, étrendkiegészítők és tudnivalók a szív egészségével, illetve a prevenciós szívegészség megőrzéssel kapcsolatban, amit útravalóként odaadhatunk a hallgatóknak?
2: Én azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb az, hogy kezdjünk el mozogni, ha ez még nem része a ritmusnak. Ez legyen rendszeres, és legyen meg minden nap. Illetőleg az, ami nagyon fontos, az, hogy a táplálkozásunk az abból a szempontból legyen kiegyensúlyozott, hogy ne együnk annál többet, mint ami feltétlenül szükséges. Itt nyilván célszerű beállítani azt, hogy mit együnk, hogy együnk, ugye annak fényében, hogy mik az egyéni igények, és ez szerint optimalizáltan táplálkozni. Ami kiegészítés szempontjából mindenképpen mérlegelendő és fontos, az a Q10 adagolása, adott esetben kiegészítve ugye Európában a szelénnel, illetőleg az omega-3 pontlásnak a jelentősége szívérendszer szempontjából az a legfontosabb. És hát szűrővizsgálatoknak a fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, hogy járjunk szűrővizsgálatra valamilyen rendszerességgel, ellenőriztessük, főleg akkor, hogyha egyébként a családban előfordult ezzel kapcsolatos megbetegedés vagy haláleset. Ha már van egyébként bármilyen kapcsolódó megbetegedés, tehát akár egy magas vérnyomás, akár egy cukorbetegség, akár az elhízás, akkor ugye ennek a szűrővizsgálatnak a gyakorisága az igenis legyen sűrűbb, tehát ott akár fél évente is érdemes elmenni ellenőriztetni. Én azt gondolom, hogy vannak ma már olyan jó non-invazív szűrővizsgálatok, amikkel ez abszolút fájdalommentesen gyorsan ellenőrizhető, tehát ez még nagyon nagy ráfordítás sem igényel feltétlenül. Tehát ezek a legfontosabb szerintem. Nincs olyan, hogy valaki erre predefiniáltan szívérendszeri beteg lesz. Én azt gondolom, hogy az életmódnak ebben igen nagy, sőt azt gondolom, hogy az egész az, hogy valakinek kialakul-e ebből probléma, vagy nem, az életmóddal összefügg. Tehát azt gondolom, hogy sosem késő változtatni.
1: Pont ezt akartam kérdezni még utolsó kérdésként, hogy a genet

0: mennyit mozgunk, hogy mozgunk, odafigyelünk-e magunkra, az sokkal inkább előrevetíti ennek a kockázatát, mint az, hogy milyen családi örökséget hozunk magunkkal.
1: A műsor vendége volt Mosó Attila, a VitaHelp fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó szakértő vezetője. Köszönjük szépen az idődet, és köszönjük ezt a sok mindent, amit megtudhattunk a szívünkről.
0: Én köszönöm, és remélem tudtam segíteni.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Fischer. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt.